0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Dance Pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. A dal debütálása idén áprilisben a Coachella Fesztiválon volt, és hát a nyár eddigi legemlékezetesebb, hogy úgy mondjam, keverőpult pillanata pedig az lett, hogy David Guetta és Carl Cox back-to-back szettet játszottak Ibizán, életükben először, konkrétan július 26-án, itt David Guetta volt a meglepetés vendég, ugye a Coachellán Jennifer Lopez volt Guetta meglepetés vendége, itt pedig Carl Cox szülinapi bulián Guetta volt a meglepetés vendég. Carl Cox 64 éves lett, elképesztő.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab szemfelt a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy a legforróbb nyári napokon is, és hát, hogyha van otthon klímánk, légkondicionálunk, akkor óvatosan. Ne legyen túl nagy a hőmérséklet különbség a kint és a bent között. Nagyon nem mindegy, hogy milyen hőfokra állítjuk, primán meg lehet egyébként ilyenkor a nagyon meleg nyári napokon fázni, hogyha otthon a lakásban vagy az irodában, hát csutkára fel van tekerve a klíma. A lényeg az, hogy a kinti hőmérséklettől való drasztikus eltérésre figyeljünk, hogy ez ne legyen, és akkor nem fogunk megfázni. Hát sok munkahelyen meg nem lehet mit csinálni azzal, hogyha nagyon megy a klíma, érdemes egy hosszú ujjút vagy egy kardigánt bevinni magunkkal. Hogyha nagyon fáznánk, hát remélem, hogy ezekkel az élet megkönnyebbítő trükkökkel, lifehackekkel tudtam segíteni, hozom az igazi mai slágereket itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtburjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex laborlelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: kocsiba, a gyerekek is már kérik rá, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok, mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Loi és a Golden Summer a folytatásban. Brazíliától Koreáig nagyon komoly rajongói tábora van az égenerációs német énekesnőnek. Itt a Rádió 1-en a Get Lucky Dala ment nagyot. Egyébként ez 2,6 millió streamnél is többnél jár már. A Gold az még sokkal nagyobbat ment, 137 millió stream, a Blinding Lights is közel ilyen. Na meglátjuk, hogy ez mekkorát megy. David Puentes-zel dolgozott egy

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Abszolút a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk. Nyakunkon van például a Strandfesztivál, ami ugye Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Kint leszünk természetesen a Rádió 1 stage-el, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Például Metzger Vikivel, őt hozom a folytatásban. Az első napon diszkósít Lotfi Begi Pool Maxi, amin a Christopher, Metzger Viki, Nyuvik és Jauri. Jövünk nem sokára a részletekkel. Napközben páros belépőket lehet nyerni. Ez fontos.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Vannak dalok, Rádió 1-esek, ahol kár keresni a mélyebb mondani valót, mert hogy nincs. Mert nem az a dal lényege, hanem hogy érzéseket közvetítsen, például az önfelett nyár érzését. Na ez a dal pontosan ilyen, egy olasz DJ Alessandro bácsi érkezik már is, és az a Bambolé, amit először a Rádió 1-es DJ-t vezettek be a köztudatba, és szépen menetel előre a top 5.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Joel Corey után pedig hozok egy másik brit előadót, Rate, sőt, hát az előbb nem csak Joel Corey, de M&K is velünk volt. Ő volt a csodálatos férfi vokál, és a már is hallható Ray és M&K szoros barátságot ápolnak, sőt, munkakapcsolat is van már mögöttük, jócskán. Mindketten állandó alkotótársai voltak Jax Jonesnak, M&K társszerzője volt Ray áttörést hozó You Don't Know Me című világslágerének, úgyhogy nagyon-nagyon kedvelik egymást. Ray, Where is My Husband? Ezt hozom most az igazán korán kelőknek.

Ez a Rádió 1 éjszaka, és hajnalban is csak igazi mai sláger megy. Nagyon meleg napok vannak, és hát az éjszakák sem tudnak annyira lehűlni. Ugye ez a 18-19 fokon alvás, ez abszolút veszett fejszennyele így a napokban. De találtam két jópofa praktikát, amit érdemes megfontolni elalvás előtt. Például vegyünk egy forró fürdőt, bármilyen hihetetlenül is hangzik. Segíthet lehűlni lefekvés előtt. A testhőmérsékletünk csökkenni fog, miután elhagyjuk a fürdőkádat. A másik pedig, ezt még sosem csináltam, de nagyon sokszor olvastam, elalvás előtt tegyük a párnahúzatot a fagyasztóba egy kis időre, és így tegyük a párnánkra. És végig gondoltam, nekem tele van a fagyasztóm bolonyaival, lefagyasztott bolonyaikkal, nem biztos, hogy elférne, de ha valaki ezt meg kipróbálta a Rádió 1-esek, és működik, írja meg 0620 311 111 a számunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Vízosztással segít a MÁV hőség idején, Agrár Expót szerveznek Böszörményben, részlegesen feloldják a kamion stoppot. Köszöntöm Önöket, Demeter Via vagyok. Életben lépett a harmadfokú hőségriasztás, a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasútársaság a készlet erejéig biztosít térét és mentesen vizet utasainak napközben több vasút, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a debreceni állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatra és buszra várakozók. Debrecenben emellett párakapuk is működnek a vasútállomáson és az autóbusz pályaudvaron is. Hozzátették, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. A helyi iparűzési adóbevételek alapján a Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, amit több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Semcorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik, mutat rá a Dehír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások és agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat legfontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. Részlegesen feloldják a hétvégi kamion stopot a hőségriasztás miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a korlátozás így szombat délután 3 és este 10 óra, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek számára. Az intézkedés a rugalmasabb forgalomszervezést, a szállítottáruk minőségének megőrzését, a termékek mielőbbi célba juttatását segíti. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdúbiharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósit, Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All-Stars, Diszkósit és Cookie is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van, az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ma tegnap strandolás közben jutott eszembe, és azon gondolkoztam, hogy igazán csinálhatnátok egy felmérést a hallgatók közül, hogy ki pisil bele a medencébe és ki nem, hogy van ez a folyónál, tavaknál, jacuzzinál, stb.
2: Aha, tehát különböző kategóriák, gyerekek. És hogy ott mennyire pisilünk. Jó.
1: De nem ér hazudni. Na tényleg tessék, teljesen őszintén tessék. Jó. Ki mennyire figyel oda, vigyáz a tóra, viszi haza, szemérmes, kinek hol van a határ, a vízmennyiség, vagy a fürdőzők mennyisége. Tessék, őszintén, ha nem, azt is el tudjuk fogadni, ha igen, tessék bevallani. Jó? Kezdjük azzal, hogy mondjuk, tessék Balaton vagy Velencei tó.
2: Az halak még... hova mennek pisilni? A tóba.
1: Ez egy jó kérdés, és hogy isznak-e a halak? Isznak-e, az a másik fontos
2: kérdés. Isznak-e a halak, pisilnek-e? Amennyiben pisilnek, ő kijön a tóból?
1: Nem jön ki.
2: Én miért jönnék ki?
1: Zsül, egyelőre tóban vagyunk, tessék, tó.
2: Jó?
1: Na! Ezt a nőknek körülményesebb várjál.
2: Miért lenne?
3: Miért?
1: Elhúzod a fürdőnadrágot, és kicsit úgy kienged.
2: Nem tolod le a fürdőnadrágot.
1: Hogy a vihar van-e?
3: Hogyan értékelik ezt azok a helyi állatok, amik azonnal a húcsőbent kötnek ki?
1: Egyébként ez eszembe szokott jutni. Csajok, tessék, őszintén. Tóba vagyunk egyelőre.
3: Abszolút belepisek a tóba, de mindenféle kérdés nélkül.
1: Te se csinál semmilyen kérdésről, hogy ki kell
3: menni. Én nem mondom neked, hogy miért pisek bele a Balatonba, mert tudom, hogy ha kijövök és meglátom, hogy milyen vécé van odakint, attól sokkal veszélyesebb az a helyzet.
1: Meg nincs egy ilyen beleengedem a végtelenbe érzésetek? Egy ilyen mérhetetlen úgy.
3: Csatlakozás a kollektív húgyhoz.
1: Úgy pisilsz, hogy ugye nem jön semmi, nem érzed, hogy jön, csak érzed, hogy megkönnyebb, mert nincs sugár, csak
3: érzem,
1: hogy
3: jön.
1: És úgy beleengeded a semmibe.
4: Persze, belepisünk.
1: Te is.
4: Persze,
1: azért gyerekek ötből mindenki, sajnos, úgy, de durva.
4: Arrébb úszom, mert ugye meleggé válik a víz körülötted.
1: Hát, ahhoz nagyon sokat kell pisilned azért.
4: Hát én csak akkor, hogyha nagyon kell pisilned.
1: De miért nem hívsz oda magadhoz, ami fürdőzött?
4: Jó, persze. Miért
1: jó meleg a víz? Találtam, hogy meleg áramlatot.
4: Milyen jó meleg a víz?
1: Tóba igen.
2: Jó, igen.
1: Ott vagyunk, hogy medence. Tessék, szűkítettünk egyet. Medence. Úsztak a gyerekek, felnőttek, ott vannak, lubickolnak. Medence, ez egy 50-es nagy medence. Tessék, újra kérem a válaszokat.
3: Ki a tulajdonos?
1: Igen, ki a tulaj? Melyik szállodában
2: van? Van-e úszómester? Nézi a vizet?
4: Nem, nekem itt parán van úszómedencébe. Én kimegyek, tehát abszolút.
3: Félsz, hogy bekékül a vízterületet?
1: Nincs
4: tehát
1: ilyen.
4: Van egy ilyen, nem érdekel, akkor is van egy, nem vagy, de van egy ilyen parám, hogy ez csak elkezd elszíneződni.
1: Édesem, fehéröveseg vagy.
4: Nem, én kimegyek.
1: Jó, tehát van egy kimenetelünk medencébe.
2: Sima vízkék vagy termál?
1: 8-ason úszik egy csapkod egy néni, 2-esen egy gyerek lubickol egy karúszóba, 3-ason jön egy terhes anyuka, épp mászik a vízbe.
2: A 8-as pályára, odaeresztek és kiúszom belőle.
1: Tökéletes.
2: Néni elé.
1: Zsűl medence közben? Nem. 3 nemünk van. Feri, ne hagyd, hogy csalódjak benned.
2: Mondtam, hogy átúszom a 8-asra az öreg asszony.
1: Van egy igerünk, határozott igen.
2: Hát,
3: emlékeztek arra meghívásra, amit mondtam ezt? Na, annak ennyi volt. Anna jöhet.
1: Oké, szűkítünk termálvíz, kisebb termálvízes, nagyon meleg, nagyon forró, nagyon üldögél benne mindenki.
2: Nagyon sötét.
1: Nagyon sötét, kicsit ez az igazi ilyen, mindenféle ilyen ásványi anyagban gazdag, körmedence, ülnek a nyugdíjasok, nagyon 46 fokos, üldögélsz benne, tessék.
4: Úgyis büdös az a víz. Hát ott már azért, na.
1: Ott oké.
4: Okay. Ott oké.
3: Okay. Bármi belefér.
1: Termál, mert ez kicsit ez a kénes, kicsit van egy ilyen kénes illat. Jó, Zsül, termál. Termálba
4: se?
1: Hát ez egy csalódás vagy most, ugye már formában. Jó, tessék, termál.
2: Hát persze, hát ne viccel, mert hát a medencébe belepisítsz.
1: Tudod, mi a durva, hogy szerintem addiktív. 6 fős jacuzzi, 2 vagytok benne. Nagyon pezseg, nagyon megy, ézed, nem szimpatikus, üldögél, elmélázik, ültök 2.
4: Ott nem.
1: Nem szimpatikus, aki benne ül.
3: Nekem volt egyszerűen, hogy szimpátia miatt belepisíltem egy
2: jacuzzi. Jó, hogy neki jobb legyen.
3: A szimpátia hiánya miatt.
1: Jó, de jó.
3: Az volt, hogy egy nagyon csendes helyen volt a jacuzzi, egy ilyen tök jó, nem volt a gyerek, nem ültött senki, beültünk, és a faszi beült a telefonjával, és kihangosítón telefonált a jacuzziban.
1: És megbüntetted egy pisivel.
3: Úgyhogy 2 ültünk benne, és itt náragul kicsit hangos, és jó, mindjárt befejezem, és utána, amikor lerakta, akkor pedig YouTube videókat nézett.
1: És akkor mondtad, hogy eddig és nem tovább.
3: És akkor azt mondtam, hogy you will taste my anger.
1: Big no a jacuzzi.
3: Nem, az nagyon...
2: Előfordul.
1: Mindenfajta lelkiismert furdás nélkül.
2: Vártuk.
4: De figyelj, eddig nem mondtál nemet. Ezt tudod, hogy nem mondtál nemet?
1: Jó?
4: Semmire.
1: Oké, okay. Egy személyes fürdőkád a gyerekeddel.
3: Lavor.
1: Tessék, ülsz a gyerekeddel. Hát persze. Hát gyerekek, vegyes a dolog. Szóval, hogy vannak tabuk, néhány hallgatónk, nagy van tabu, valaki a mérethez teszi függővé, hogy már medence és jacuzzi nem fér bele. termálvíz, tó, folyó, igen. Valaki a teljes gátlástalansággal üldögél, és kaján mosolyol az arcán, nyugtázza, hogy megint megtörtént. És van, aki mindent hazavisz, és mindent vécére visz, ez leginkább a nők, akik azt mondják, hogy nem, hiába tó, folyó, medence, termál, nem, ők igazából inkább.
3: Fontos üzeneteket kaptunk. Itt van például valaki, aki írja, hogy 5 és 22 éves kora között versenyszeren úszott, jön majd vízilabdázott. Ez alatt a 17 év alatt soha senkit nem láttam edzés közben kimenni pisilni.
1: Na látod?
2: Tessék.
1: Alapkérdés.
2: Azt, hogy oldjátok meg, hogy úszás közben pisiltek, az nagy kérdés.
3: Például hát szerintem...
1: A rutin valószínűleg az van, hogy megtanulod. Megtanulod, mert egyébként arra koncentrálsz.
3: A akkor futók is egy csomószor bepisilnek, nem?
1: Persze, hogyne.
3: Szóval, hogy akkor tulajdonképpen ez ugyanaz. Ez most így a sport nagy égisze alatt ez megtörténhet.
1: Igen. Itt van velünk Gyuri, aki fürdőüzemi gépész. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok. Termálvizes medence volt, ahol tehát átlagosan csak felnőtt emberek vagy idősek lehetnek benne, tehát gyereket nem engedünk bele a víz összetétele miatt. Kérlek szépen, nyugodtan ellubickolnak benne a vendégek, kimennek szépen ebédelni, elfogyassz a kis szendvicsét, kis uzonnáját, visszamegy, kiveszi a protézist, és megmossa a vízben.
1: Na, hát...
3: Hol van a probléma?
1: Te magad ülsz mellett, és azon gondolod, hogy belepisi vagy ne, és furdal a lelkiismeret.
5: Igen.
1: Megmossa a protézisét a termálvízben?
5: Igen, hát felragadt neki a zsemlének a morzsája, és ez volt a válasz.
1: Ezért nem biztos, hogy azért ezt így átgondolom, hogy nem a pisi a legrosszabb, én is azt gondolom.
5: Nem.
1: Azt a minden segít neki.
3: De látod, ők nem aggódnak most.
5: Gyerek medencékben rendszeresen, tehát ott azért előfordul, amikor fel vagyunk arra készülve, tehát minden egyes vízünk olyan szintű előírás szigorú vízmintákat kell vennünk, 2 óránként analizátorral, számítógép elemzi, tehát fertőzésre szépen nagyon-nagyon szigorúan fel vagyunk készülve. Rendszeresen hívnak bennünket a úgymond az emberek, hogy menjünk föl, mert van benne egy kis tankhajó, úgy hívják.
1: Tankhajónak hívják. Na jó, de a gyerekmedencében az még megbocsáz. Igen.
5: És akkor megyünk odafelé, amikor nekünk ki kell venni a vizet, levele, feltöltöníteni, ilyesmi. Ah, egy szülő szépen begyúl a kezével, és megfogta a tankhajót, és kilőtt a jadal, hogy jó van az út.
1: Hát a szülők ilyenek, azt a mindenit neki.
2: Mindent a gyerekért.
1: Igen, azt a mindenit.
3: Figyelmes,
5: ugyanez előfordul a termálvízben is, tehát már felnőttek vannak, hogy hívnak, hogy ürülék van a vízben.
3: De az a vízben, tehát az alapban benne, hogy hozni kell bele?
5: Hát az beleúszik a felenkába, vagy a fürdőgatába.
1: Én nem biztos, hogy megyek többet termálba. Pedig nagyon szeretem ezt a nagyon forró vizet. De azért ezzel most így elgondolkoztam. Nem voltak illúzióim, hogy mi van egy ilyen vízben. Tehát azért nem gondoltam nagyon mást.
3: Jó, elmondom, az én kérdéseim a következők. Van ez a lábmosó medence, amit igen? Mindenki kikerül, mert hideg benne a víz. És guzustad. Azt miért csináljátok? Miért hideg benne a víz?
5: Kérlek szépen, nálunk nem. Nálunk az egy fűtött víz. Uh-huh. Ez az a probléma, hogy olyan mennyiségű vizet és energiát kell elpocsékolnunk, tehát nagyon-nagyon sok mennyiségű víz, energiáról beszélek, hogy fönntartsunk, melegítsük, fűtsük a vizeket. Termálvizes medencéket előírás szerint szigorúan minden éjszaka le kell engednünk, takarítani és vissza kell töltenünk. Hát minden éjszaka.
1: Na, akkor az viszonylag tiszta, igen.
3: Tehát akkor tulajdonképpen csak arra kell figyelni, hogy azok előtt érkezzünk, akikről látszik, hogy renitensen fognak viselkedni.
5: Igen, nyitás előtt.
2: Na, hogy legyen mi az elsők.
1: Itt írja Dóri, hogy van, aki megborotválkozik, van, aki hívja a párja hátán a patásat. Gondolom, láttál már csodát, nem belemossa a vízbe. Tehát ez nagyjából alap,
5: ez
1: hogy...
5: Ez rendszeresen. Hát van olyan, hogy nem jön fel, hozott magával a fürdőruhát, és ő azt mondta, akkor is fürödni fog, fölvette a kis szépen kis 80 éves köntösét, belement a vízbe, úgy megszívta magát vízzel, ki kellett emelnünk robottal, mert nem bírtuk kivenni.
1: Kivel robottal emeltétek ki az embert?
5: Igen, van egy ilyen mozgás korlátozott cégünk, azzal emeltük ki.
1: Ja, ami bemegy a termának a szélén, ugye a korlát mellett, igen.
3: De víz maradt még a medencében?
5: Pótoljuk folyamatosan.
1: De bement az öreg köntösbe mesztelenül?
5: Igen.
1: Zseniális. Miért nem vette le a vízbe?
2: Mert mesztelen volt alatta.
1: Ezt ki kellett emelni, mert nem tudod kijönni.
5: Erről is tudnék beszélni, hogy a személyi jogok miatt nem szabad.
1: Ezt nem hiszem el. Papa, üljön fel a kocsira, akkor kiemeljük. Nem tudta levenni a köntösbe.
5: Pontosan.
3: Csörlőzünk, papa, csörlőzünk.
1: Mekkora forma az öreg? Egyébként nagy forma.
3: De én nincs fürdőben,
1: akkor is bemegyek. És bemegy köntösbe, de nem tud kijönni.
3: Jó, az alsógatyában fürdőzők, azért az is elég extrém szerintem.
1: Na most az mi a baj?
3: Hát az, hogy ahogy
1: pont tegnap voltam alsógatyában a Balatonban.
3: Megszívja magát, és ugye van az a függöny, amivel ki tudod engedni a bohócodat játszani, hogy az ugye ilyenkor, amikor megszívja magát, akkor az úgy kinyílik.
1: Ja, az az alsógatya. Ja, én boxer alsóban voltam tegnap, nem volt kedvem átvenni. Ja, sima alsógatya. Hát Gyuri, akkor azért ti is láttok kemény dolgokat, szóval nem egyszerű, nagyon de nagyjából ezt vágtuk. Körmöt vágnak, sarkat csiszolnak, írja már is.
5: Hát az rendszeresen benne volt.
1: Te bemennél ebbe a vízbe, vagy te megfürdenél ebbe a vízbe?
5: Persze. Ő a nyitás előtt mindig.
2: De jó vagy. Friss fürdés, első körös vagyok.
1: Hétkor nyitunk, rendben, 3-4 hétkor ott vagyok. Igen. Úgy az tiszta. Igen, ezt adom.
3: Mi a legextrémebb?
5: Nagyon figyelünk a higiéniára, tehát mondom nektek, nagyon szigorú a fürdő üzemének a működési elve, tehát mi nagyon-nagyon fertőzés veszélyekre fel vagyunk készülve, tehát mi nem is használunk hippót, tehát mi nem lehet, hanem klorgázzal fertőtlenítünk szinte majdnem minden fürdő már. Termálvizes medencékhez hidrogénperoxidot adunk fertőzés veszélyekerülése miatt, és még így is vannak problémák sajnos. Nagyon rossz a fürdő kultúránk, tehát az előzuhanyzót fürdés előtt, azt merem mondani, tehát talán 50 emberből egy, aki használja.
1: Van ilyen, hogy előzuhanyzó?
2: Hát persze.
5: És mindig
1: azt hittem, utána kell használni. Na jól van, Gyuri, még egyszer kérdezte, hogy mi volt a legextrémebb? Tehát, hogy van ilyen, amire nagyon emlékszel, hogy a legdurvább volt, ha van egyáltalán mondjuk a kakinál durvább.
5: Hát az nem publikus, nem mondjuk itt rádióadásban.
3: Hát de nem tudjuk ki vagy, és tudjuk, hol dolgozol. Hát.
1: Mondd azt, hogy egyszer hallottad valahol. Egyszer,
2: egy másik igen. Strandon mesélték.
1: Leesett a műlába.
5: Olyan éppen nem volt, de olyan találkoztunk már, hogy a szilikon ki volt, és mert tudta, ki volt neki tömbbe ilyen szilikonnal, és úszkált a víz felszínén.
1: A szilikon a melléből kijött a melltartóból?
5: Nem, hanem ki volt tömbbe a fürdő ruhája, hogy nagyon látodjon a mellé, és akkor szépen kiúszott.
1: De ez egy pattanás belenyomás után egész tisztának gondolom azt a vizet, amiben a szilikon úszkál. Nem is annyira bántó.
2: Mikor fogjátok bevezetni az elkékülést a pisire?
5: Már rendszerünk ki van ráfejlesztve, körülbelül 20 éve. Személyi jogsértelem miatt szigorúan tilos Európában használni.
1: Ne csinálj!
3: Európában?
2: Bocsánat, belepisil a vízbe. Milyen személyiségi jog?
5: Személyi jogsértés miatt nem szabad, sőt, kamerafelvételt sem szabad néznünk, visszanézni.
1: Egyetértek ezzel, ne kövessen engem egy kék csík a medencében. Hagyd tudjak még lelkiismertudás nélkül nyugodtan belepisilni.
5: Elég egy balna csík, hogy utána.
1: Azt azért kiviszi az ember. De ezért nem engedik Európába, hogy személyiségi jogokat sért.
5: Igen.
1: Hát pedig mennyivel kevesebben pisilnének benne, ha lenne ez a kék csík, vagy elszíneződés tényleg.
5: Nem zavarna.
1: Azt a mindenit. Na jó van, Gyuri, köszi, hogy elmondtad ezeket. Csáó, jó munkát.
5: Köszi, sziasztok.
1: Hello. Beltéri melegvizes gyógytermál kismedencében bácsika üldögél, előveszi az otthon használatos dörzs és mosogató szivacsot, és elkezdi ledörzsölni durva felével az elhált hámréteget magáról. Ezután a szivacsot belemossa a melegvízbe, és folytatja a műveletet. Na, akkor ekkor hagytam abba a fürdőbejárást. Azt a mindenségének, amikor nagyon durva SMS-ek vannak.
3: Meg amikor elkezdik fújni az orrukat.
1: Miközben sakkoznak.
3: Igen.
1: Balatonon, a déli parton, ha rád jön bármi is, ki se érsz.
2: Igen, most tényleg hosszú.
3: Jövök. Na mindegy.
2: Maradok.
1: Én megőrültem attól, hogy gyerekem sehova nem tudott fürdőruhánát pisilni, mindig mindenhonnan ki kellett jönni, strandtó, tenger, könyörögtem neki, hogy pisiljen már oda. Édesem benne még él a reflex, hogy ő nem mer, vagy nem akar. De jó.
3: Az én ágyomban soha nem volt ilyen reflex, azt úgy kell neki megtanítani. Konkrétan az van, hogy amikor nem is tudom, hol voltunk, már kicsi volt, még elég, és mondta, kérdezte, hogy belepisíhet-e a vízbe, és tóba voltunk, és mondtam, hogy hát persze, csak tőlem 15 méterre volt, és majd kiabált, anya, belepisílek a vízbe! Így elkezdtem kifelőszni.
2: Nem az enyém, nem az én gyerekem.
1: Sokan írják, hogy természetes vízben igen, medencében nem, és van, aki mindenhova. Szóval gyerekek, vegyes a dolog, de nem állunk túl jól. Tehát, hogy nem az jött, hogy 80%-ban medencében nem. Nagy rész igen. Tehát a válaszok nagy része az arról szól, hogy igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat tanévkezdési támogatás Nagyhegyesen. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. Demeter Dia vagyok. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Hajdúviharban jövő héten mások mellett Nádudvaron, Hajdúdorogon és Polgáron is lesz kihelyezett véradás. Részletek az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon. Akár 30 ezer forintos tanévkezdési támogatást is igényelhetnek a nagyhegyesi családok. A támogatásra azok a gyermekek és fiatal felnőttek jogosultak, akik helyben járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába, illetve nappali tagozatos közép- vagy felsőoktatási képzésben vesznek részt. A támogatás összege az életkortól és az iskolai szinttől függ. A bölcsődések és óvodások 10 ezer, az általános iskolások 20 ezer, a középiskolások és felsőoktatási hallgatók pedig 30 ezer forintot kaphatnak. Az igénylés jövedelemtől függetlenül benyújtható, a kérelmek beadási határideje szeptember 30-a. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban és a település honlapján érhető el, tette közzé a HAON. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér Debrecenben. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg, írja a De Hír. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdúbiharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ébresz, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Sporthír, amikor nem olvasod el az apróbetűs rész felkiáltással, nem tudom, olvastátok-e, de nagyon szeretjük ezt a történetet. Két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokisztár.
2: Hát, jó, vettünk egy ilyet.
1: Vettünk egy kanadai hokisztárt. James Scherer, így hívják, az Ute jégkorong védője, olvasható az újpesti csapat hivatalos Facebook oldalán. Kettő meccset játszott le, és azt mondta, hogy köszöni neki elég.
2: Nem érezte jól magát, nem ízlett neki az újpesti eledel?
1: Igen, baja volt a szurkolókkal.
2: Nagyobb
1: stadionhoz szokott. Nem ez volt a baja.
2: Miért mehetsz el?
1: Kanadából jött, még a jég is jól csúszott. A felszerelés is
2: hiányzott a családja.
3: A szép magyar lányok?
2: Hogy jött a
3: nem voltak elég szépek?
1: Nem. Azt írja ugye az Ute jégkorong osztálya, hogy sajnos rajtunk kívül álló okokból kellett távoznia. Oh. És itt jön a megoldás, hogy Scherer ügynöke ugyanis az első lejátszott meccs után telefonált, mivel elnézte az ajánlatod, majd utána a szerződést is. Jelen helyzetben viszont a bérezés nem szimpatikus nekik, mert az összeg, amit a klub a szezon végéig ajánlott, ő havi szinten szeretné megkapni. Tehát leszerződtették a csávót egy szezonra, és ő meg azt mondta, azt hitte az ügynök, hogy havi bért alá, és aláírta, hogy ez nem rossz havonta. És jelzett a meccs után, hogy haló, hol a pénzem? És mondták neki, hogy milyen pénz, haver? Hát szezonra vagy, nem meccsre. Nem mondták, akkor viszont felmondok.
3: Hát az Erzsébet utalványokat tudod.
1: A szép kártyák átmentek.
3: Átmentek, igen, és akkor még nem is beszéltünk a természetbeni juttatásokról. Szóval akkor minden 27 ezer forint átett utalva. Mi van?
2: És amikor elolvasta a szerződést a csávó, akkor nem esett le neki? Mert abban azért gondom benne van, hogy hát éves díj, ennyi. Vagy ha mondjuk nincs benne az éves, tehát meg akarta vezetni az Újpest ezt a kiváló kanadai hokijátékost, akkor mondjuk az összeg nem volt gyanús. Hogy az sok, vagy kevés, vagy
3: nem. Szerintem nem? Neki valószínűleg nincs olyan ügynöke, aki ezt átnézte volna, és kicsit van ez az ilyen indokatlan magabiztossága, ránézett a számra, és valószínűleg egy külföldön a havi bér van megadva, és akkor nem, vagy éves.
1: Na, jó, ott van egy menedzser, aki azért ezt letárgyalja. Persze. És mit mondasz a játékosnak? Figyelj, Johnny, az, hogy elnéztem a szerződésedet, nem néztem meg az apróbetűt, szarulvastam, pakoljál, megyünk vissza Kanadába. Hát azért, mint ember sem vagy jóba az ügynököddel ezek után, nem? Tehát, hogy mit mondasz, hogy hülye vagy? Tényleg nem szóltál, hogy ez nem havi, hanem éves? Ez hogy tud így elnézni?
2: Igen, ráadásul a sportban mindig szezonos, meg éves bérekről beszélgetünk. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Cristiano Ronaldo most nem tudom hány milliárd forintnak megfelelő lóvét kap,
3: óránként?
2: Azért, hogy maradjon még egy évig.
1: Igen.
2: Tehát azt sose hallottad, hogy a havi fixe az ennyi.
1: Igen, ő kapott most, azt hiszem, mit tudom én, mi az euró, ami 200...
2: Én nem mertem megjegyezni se.
1: Felfoghatatlan. Igen. De hogy akkor viszont arra is számíthatod, hogy azon sem volt is számítani egy hallgató, és jó felvetés, hogy dollár vagy húf. Tehát, hogy ő ránézett, és azt mondta, hogy mit tudom én, 1,2 millió. Jó.
3: De hát az infláció volt a problémája?
1: Az infláció meg rájött, tudom, mikor leszámolták nekem, hogy nyerem, bementek oda hátra, büfe, 5, 10, 15, 20, 20, és nézte, hogy ez mi az Isten. És nem voltak benne ropogós dollárok.
3: Mit tudom neked, SZJA?
1: Echo? Társasági adó. TV. A könyvelés, a büfépénz, a parkolás.
3: Ez pedig Katikának, mert kedves volt hozzád.
1: Igen, úgyhogy maradt 23 ezer forint. Azt hitte, gólpénz írja, Kazi. Egyébként ez jó. Tehát, hogy azért ez jó hülye ügynöknek kell lenni, nem? Kettő meccs után te kihátrálsz a szerződésből, fölállsz, és megmondod, hogy köszönöm szépen. Egyébként ez az Újpestnek se szerencsés azért. Szóval ez...
2: Szerintem az Újpest tök korrekt volt, hogy elengedte. Ugyanis van egy aláírt szerződés, amiből nem lehet így kihátrálni, hogy hoppá, hát mi ezt rosszul olvastuk. Mi van?
3: Én ezt minden munkáltatónak és munkaadónak mindig elmondtam, hogy annál semmi sem rosszabb, mint amikor ott tartasz valakit, aki nem akar ott lenni. Az egész csapatot szétzirálja, neki is rossz, neked is rossz.
1: Nálunk is így indítottál a próbaidőre egy hónapra.
3: Mondtam neked, hogy figyelj.
1: Mondta, rám hozta a frászt, figyelj, hidd el, ha én nem érzem jól magam, nektek is elengedtek. Mondom, úgy lesz,
2: igen is.
1: Úgy lesz, hogy ahogy gondolom.
3: Én nem hazudok.
1: Tudtad, mit kell mondani.

0: Szinkronuszú lennél.
1: Még önközt. Csipeszel az orromon, rózsaszín tangában.
0: És lábujjaidat.
2: Epilált
1: lábakkal. A kis nagyon megfestett. Az a baj, a szinkronuszás tetszik, igen. De
0: nagyon szűk fűdőruha.
1: Az mindig van. A Seinfeldön is volt.
0: És a vízbe csak igen kell, tedd be Beyoncé.
1: Nyomást a Beyoncé, baby. Már is csápolok a lábam van. Nem, én valami olyat választanék, amiben bütös nagy lóvé van. Mit csinálnék? Forma 1 pilóta lennél? Nézzük meg, vizsgáljuk
2: hát
1: meg.
2: Hát én nem, mert ugye két kizáró oka van, az egyrészt a 194 centi.
1: Ja, most tekintsük el a születésnél beálló testi, fizikai, intellektuális
2: fogyatékosságokat. Forma 1 pilóta, azt szerintem nagyon.
1: Tehát most nézzük, hogy nem a realitás kerül.
2: Nem látsz.
1: Bármi lehetsz, mondom bármi.
2: Akkor Forma 1-es pilóta.
0: Meg megy a támadni.
1: Forma 1-es pilóta, meghalhatsz bármikor, jók a csajok, jók a kaják. Szép környezetbe vagy, de azért bennékhetsz az autóban. Biztos ez?
2: Igen.
1: Forma 1-es pilóta?
2: Az, persze, hát ennyi kis ízé kell az élethez. De gondold meg, olyan kocsikkal mész.
1: Baromi jól keresel, nagyon? Sokat utazol, egyen. Mindenki ismer, jókat nyilatkozol, és jó életed van.
2: Azt
1: adom.
2: Ha akarod, akkor... Na, szóval, hogy ott bármit megkaphatsz.
1: Forma 1.
2: Már mondjuk ízék nincsenek rajta rács lányok.
1: A grizgöllöket már kiszedték, ugye, mert bántott sok mindenkit, már nincsenek. De akkor te Forma 1-es pilóta lennél. Te mit csinálnál, Eszter? Bármi választhatsz, nagyon sokat keresel. És sztársportoló vagy.
0: Én kemény dénes akarok lenni. És azt szeretném, hogy engem, hogy ott kiabálsak a nagy izmos fiúkkal. Rosszul csinálod, add ide azonnal, jössz ki a vízből, minden nagy baj lesz.
1: Te kis csuta.
2: Csak ide a térdemre egy
0: pucs. Kukolítan fogsz telefelni, az Isten áldjon meg. És aztán akkor nyernek, akkor meg dobjatok be. Gyere, dobjál be, hogy legyek.
1: Tehát válogatott edző lennél. 53 ezer forintért havonta.
2: Igen, mondjuk
1: a sztársportolói státuszod megingott azért kicsit. Nem lennél mondjuk, nem tudom, NBA sztárkosar labdás csaj?
0: Nem.
1: Nem lennél indiai kriket játékos, akik világsztárok Indiában is nagyon sokat keresnek?
0: Nagyon tetszik a curling, mert indokolatlan.
1: Teljesen indokolatlan.
2: Várj, ott mi lennél, gurító vagy takarító?
0: Labda.
1: A márványtömb. Hát nem érted, ő a márványtömb. Én megyek elől egy billetás vödörrel, érted? Súrolom, ő meg megy.
2: Sikálom.
0: Ő csak egy segú. Wow!
1: Megsállítom. Át a falon.
0: Jó voltam, anya. Jól csúsztam.
1: De nem keresel jól, nem vagy világsztár.
0: Jó.
1: Nem keresel dollármilliókat vagy eurómilliókat. Curlingezgetsz ott, de igazából nem tudnék mondani egy curling világsztárt.
0: És a műkorcsolyázók jól keresnek?
2: Nem.
1: A műkorcsolyázók nem keresnek jól, és...
2: Hát ilyenbe gondolkozz, tenisz.
0: Hülyeség.
1: Akkor futball.
2: Foci, így van.
1: Golf. Golfozhatsz is.
0: Golfozhatsz is. Tiger Woods.
2: Igen.
1: Na például Tiger Woods, tessék.
0: Az nagyon tetszik, mert nagyon hülye ruhákat hordanak.
2: Hát te nem Tiger, te Puma. Puma
0: Woods lennél. Igen, Puma.
1: Kis Puma.
0: Cica Woods. Igen, tetszik nekem az egésznek a keletlensége, meg az a már rejtett feszültség, de én valami olyasmit csinálnék, hogy legyen akkor vér megcsapkodás, meg kicsit valami izgalom.
1: Vér megcsapkodás.
0: Lehetnék MMA harcos.
1: Na, én azt választanám, én ezt akartam mondani, én UFC harcos lennék. Baromi sokat keresel, iszonyat szerződéseid vannak, ott vagy a UFC-be, Makacsevvel harcolsz.
0: Semmire nem emlékszel 21 éves korod előtt.
1: Brutál nagy sztár vagy, iszonyat sajtótájékoztató, a legnagyobbakkal küzdesz, és három havonta összehoznak neked egy borzasztóan jó meccset valakivel, és az egész világ azt nézi, és hatalmas híró vagy a fiataloknál, és már nagyon-nagyon-nagyon sokat keresel, ha UFC top vagy. Szóval, hogy én erre mennék. Top vagy bátom, én erre mennék.
0: Hát nem tudom, szerintem amúgy ez egy jó irány, meg az is nagyon jó, hogy minden héten elvernek, úgyhogy nem kell gondolkodnom, hogy mi bajod van.
2: Mitől fáj?
1: Borzasztó sok munkát teszel vele, sok sérülés van, de amikor ott vagy bent a ringben, és megnyered, és egy UFC gálát azért lehozni, az egészen elképesztő, főleg egy tétmeccsen. Szóval az iszonyat ikon sok mindenkinél. Én UFC is lennék egyébként. Én azt gondolom, hogy ezt választanám.
0: Nekem ez is nagyon tetszik, meg az is nagyon tetszik. Van az a nagyon pici tornászlány, az a fekete, aki tudod, most nagyon híres.
1: Ónodi Harriet.
0: Nem.
1: Fekete.
0: Igen, és azt
1: mondod. Ja, tudom. Az amerikai tornás csaj.
2: És ő mitől lett híres?
0: Attól nagyon ügyes.
1: Minden megnyer. 18 éves, vagy már 20 lehet, és 43-szoros világbajnok, 75-szörös, nem tudom, kontinensbajnok.
0: Olyan kompakt a nő.
1: Csak a tornában nincs lóvé. Nem vagy, nem keresel
2: hát
1: sokat. Nem érdekes?
2: Szerintem azért ott nagyobb a
0: meccspénz. De lehet, hogy a McDonald's
1: például. Például utána tudnál darcolni, igen.
0: Én

0: a sajtburger után tudok ekkorát pördülni. 3 millió dollár.
1: Senki nem mond focistát, gyerekek. Együnk se lenne focista. Nem. Valahol a Liverpoolban, a Szoboszlai mellett, vagy valahol Ronaldo mellett, az arab világban, vagy Messi mellett, Amerikában, egyik ötök senkire, vagy menőcsajok, jókocsik, brutások pénz, és
2: állandó
1: nagy...
2: fodrásznál ülni. Nem.
1: Kicsit általunk ez egy ilyen lesajnál dolog? De. Igen? De mondjuk egy Real Madrid játékos vagy, vagy egy Barcelona játékos vagy. Tehát, hogy bármi lehet.
2: Akkor már oké. Okay.
1: És ott játszol a Nókemben, vagy a Bernabeu-on, és
0: milyen
1: világsztárokkal.
0: Milyen sportok vannak?
1: Ez így ebben a formában nehéz.
0: Dárcos,
2: a dárcosok is jó keresnek mostanában.
1: A dárcosok is jó
2: világban. Ott tudsz legálisan sörözni meccs közben. Az az enyém, meg vagyok.
1: Félrészegek, de nagyon-nagyon. Én nem tudom, én sokat ábrándozom ezzel, hogyha ez nem is valahova születhetek és választhatom, akkor mi az a sportkarrier, amit választanék. És az egy, ami nagyon rossz szerintem, hogy úgy ér véget, hogy még az agyad és a teljesítő képességet birtokában vagy, de a tested ugye már nem bírja, és előbb-utóbb ilyen 30-40 évesen kell valamilyen új karriert építened.
2: Edző
1: lesz. Az nehéz. Az nehéz.
0: Hát mindig ott van a rádióban.
1: Akkor visszavedlek. Akkor visszavedlek, igen.
0: Igen. És a szörf, itt most olvasom például, szerintem az neked jól állna. Te lehetne egy ilyen...
1: Az nem vágom annyira, biztos vannak ott is nagy sztárok. Biztos, hogy jó.
0: Igen, ilyen szőkehajú, ilyen mezidlábasok. Azt szerintem tetszene neked.
1: Igen.
2: És... Pankrátor.
0: Imádom.
1: Tényleg éled a pankrációt? Tényleg? Én ezt nem tudom hova tenni ezt az amerikai pankrációt.
0: A magyar, azt nézzed inkább akkor.
1: Hogy felnőtt férfi emberek eljátszanak valamit, ami nincs, mégis nagyon professzionálisan csinálják, és rommásérülnek, és nagyon látványos, de még sincs igazi bunyó, és felnőtt amerikai férfiak a ring mellett habzó szája örjöngve imádják, hogy kamu verekedés látnak, amiközben azért mégsem kamu, mert azért közben komoly csattanások vannak. Mi ez? Mi ez a pankráció?
2: Ez szerintem ez maga Amerika. Ez mindent leír arról az országról, amit most elmondtál, hogy nem igazi a verekedés, és ettől te megőrülsz, és sztárjaid vannak, és hiszel benne.
1: És hollywoodi filmszínészek lesznek, igen, utána, és kinövik magukat, és mindenki onnan jön.
0: Egy nagyon jó műsoros, aki pont múltkor néztem végig, ez nagyon vicces volt, hogy jött ki egy pankrátor a ringből, és valaki elvitte a kisbabáját, másfél éves lehetett, és a babát megtanították, hogy így grimaszoljon rá a pankrátorra. És tudod, ránézett, nagyon csúnya, és a pankrátor meg felháborodott rajta, ilyen, tudod, hogy felvette az izét, és visszanézett, és akkor volt köztük ilyen kontaktus, ilyen oda-vissza.
1: Egy másfél éves gyerek.
0: És annyira ügyes ebben, meg annyira visszadják az emberek ezt a gyerekkori lelkesedését.
1: Én azon szoktam gondolkozni a pankráció kapcsán, hogy rohadtul nem értem, hogy összecsap két csávó, aki mind a kettő nagyon nagy neve van. De az egyik szeretne megnyerni. És szeretne jobb lenni, és világbajnok lenni. Hogy az hogy dílelik le, hogy...
2: Meg van beszélve. Tuti.
1: Na de ma egy háromszoros világbajnok közülekedés, csak azt az öltözőben, hogy figyelj, Johnny, ez most nem a te éved lesz. Miért? Három évig te nyertél, de most nem fogsz most már nyerni, mert jön az, aki a te helyedre jön, és ő akar. Hogy beszélik meg, hogy az egyik rohadt nagy sztár lesz, és mindig meccset megnyeri, aztán jön egy másik, és mi van, hogy nem. Nem lesz. Nem adom a meccset. Érted? Mi alapján működik? Mi alapján működik?
0: Nyomozzuk ki ezt. Nyomozzuk ki. És kérjük meg Julit,
1: hogy szerezzen
0: nekünk valakit, aki ezt elmondja. Legyen egy kis kutatómunk, egy kis szerkesztői utána nyúlás.
2: Van Magyarországon szerinted pankrációs
1: szakértő? Jaj, remélem nem csináljuk. Remélem nem utánoztuk le ilyen nagyon rosszul egy bicskei pankrátor stúdióba. Remélem nem csináljuk azért ezt így nagyon rosszul.
0: Hát Hagen, itt Gévai Júlia vagyok, csak azért elfelelnek. Van amúgy, nekünk van pankrátor csapatunk, és nagyon jók, és el fogunk menni, mert most nézett, lemaradtunk a tavalyi véres novemberről, ami volt az összecsapásuk.
2: Véres november.
0: Van. Most nevetsz ezen, ez az egyik kedvenc hobbi.
2: Hát
0: de van. Van,
2: azért kis
0: van.
2: Vér.
0: Én voltam,
2: van.
0: Igen, és volt olyan, hogy ráugrottak egy ilyen iskolapadra, és ott volt vér.
2: Ó, szegény iskolapad.
1: Székeket vernek szét, meg asztalokat.
2: De
1: ez iszonyat...
2: minden átfűrészelt lábú
1: hát,
2: széket.
1: Valószínűleg, hogy azért ezek a 150 kilós emberek azért nagyokat esnek. Tehát, hogy bedarálnának egy pillanat alatt. Ó, iszonyatosan ügyesek, meg borzasztó erősek. De hogy ez kidönt arról, hogy egyszer csak annak a világsztárnak ott vége van, hogy ez egy koreográfia, de valakit föl kell ott építeni hosszú ideig. Tehát, hogy az,
2: hát lehet, hogy az van meghatározva, hogy milyen koreográfiát használhatsz. Tehát mi az, amit még megengednek, de már nem.
1: De a végeredmény nincs ledílelve, szerinted?
2: Nincs ledílelve, és aki látványosabb volt, aki jobbat villantott a ringben, az lesz a
1: nyertes. Na de amikor lekopogja, és kopog kettőt a harmadiknál, mindig kicsúszik belőle, akkor ő azt elengedi, ott ér. Tehát,
0: Igen. 50 éve
1: nézem ezt a sportot, de nem értem igazából. Igen. Nem tudom megfejteni, de még az alapvető szabályokat se. Hogy vannak sportok... Igen?
0: Nézem.
2: Pedig az iszonyok egyszerű.
0: Ne fussál. Miért futsz? Ugyanezt érzem.
1: Vannak sportok, amik egész egyszerűen nem tudod hova tenni. Nézed, szájtátva, és nem tudod. A másik a szánkó. Ti néztetek valamit?
2: Igen. Én imád a női szánkó.
1: Mi történik abban a másfél percben, amíg ő lejön? És az a véleményem, hogy ott nagyon sok minden, de nem látok ebből semmit. Mindenki ugyanúgy jön. Mi történik? Ők mit csinálnak a szánkon?
2: Fekszenek. Ugye?
1: De hogy közben le kell jönni arról. Szerinted így fölfeküdnék ebbe a testedről, le tudnék jönni?
2: Nem.
1: Hát persze, hogy nem. Tehát ők valamit csinálnak láthatatlanul.
2: Nem, de a cukidben testhez álló ruhájuk jól állna.
1: Az bírom. Teljesen értelmezhető. Van ilyen? Ilyen lúttabb, cuki ruhában vannak, befele fordított lábakkal, fura sapkába jönnek le a szánkon.
0: Ez a sportom.
1: Én elcsesztettem, sport nincs a világon.
0: Ez a sportom. Ez vagyok én.
1: Ezt imádnád.
0: Ez vagyok én.
1: Fekszel, belöknek, fölugrasz a szánkóra, és kacskalábbal lejössz.
2: A kacskaláb azt tudod mi? Azzal irányít.
1: A lábával irányít.
2: Igen, persze a szánkónak az elején van két ilyen fül fölfelé, és azt fogja a lábával. És hogyha tolod erre, tolod arra, akkor megy a szánkó.
1: Megőrülsz. Hát valami nagy dolgot értettem meg ebből.
0: Látom, hogy interjút el rászólok a gyerekre este, hogy igen, most már aludj, anya holnap szánkózni megy. És a rögbi?
1: Na, azt érte. Az amerikai foci vagy a rögbi?
0: Na? Rögbi.
1: Ahol be vannak öltözve?
0: Ahol vannak a combos fickók.
1: Az amerikai foci.
0: Nem.
2: Hát a rögbi is combosak.
1: Igen, de ott nincsen
2: ott
1: védőöltözet.
2: Ott nincs védőfelszerelés. Nagy válasok vagy kis válasok?
0: Kis válasok.
1: Sapkában vannak?
0: Nagy állkapcsosok. Nagy állkapcsos kis válasok.
1: Nincs rajtuk védőfelszerelés?
0: Nincs
1: rajtuk. Szinkronúzok. Az rögbi. Az rögbi. És van az amerikai foci, tudod, amikor beöltöznek ilyen nagyon nagy ruhába. Az,
0: igen,
1: az amerikai foci.
0: Igen, de nem annyira tetszik. A rögbi tetszik nekem.
3: Borzasztó az amerikai foci. Komikusan néz neki. Nem tudom levenni a szememet a popsiukról. Tehát nem egész egyszerűen.
1: Hát olyan segge van a fekáknak, viccelsz. Hát, gyerekek, országúti bringás, senki nem lenne.
0: Na jó,
1: ez meglepet.
0: És a szkander, meg a pofoszkodás.
1: A pofoszkodást mindig nézem, ha földobja valamilyen fotót, de nem csinálnám.
0: A női pofoszkodás a legdurvább.
1: Felfoghatatlanul durvá.
0: Mint akkor vastagjakú asszonyok, így gyönyörű szájakkal, meg ilyen izéke, és figyelj, amiket azok kapnak, látszik,
1: hogy... Bemérik kétszer, és a harmadikra levernek egy akkora csicskalángos, és ő nem eshet el. Itt van.
2: Na, azt kell neked szebb sport,
1: LGL.
2: Mint ez.
1: LGL, a női osztag.
0: Nem, ez biztos, hogy nem igazi de. Sport.
1: LFL. Nem NFL, hanem LFL, ez a női osztag. Ott tangában nyomják, megőrülsz, védőfelszerelésben tangában vannak.
2: Tudunk erre jegyet?
0: Ez biztos, ez hogy van, ez szerintem
2: ez
0: valami...
2: Ez van,
1: CGI.
0: Ez show, de 2016-os a feltöltés.
2: Hát szerinted engem érdekel, ezt hogy show vagy
1: ilyeneket nézel, hogy mikor a feltöltés. Hát van most más is azért.
0: Akartam mondani.
1: A feltöltés...
0: Az ott
1: 2016-os az a feltöltés? Miért ilyen ennek a minőség?
0: Nem, mert nem láttunk volna erről nagyon sokat, hogy ez lenne. Nem? Van. Tele lenne a Facebook, meg minden.
2: Az internet sose hazudik, ugye tudod?
0: Ez minden sose hazudik.
1: Neki. És direkt,
0: de szél elhozza.
1: Direkt pucsítanak.
0: Nagyon szépek. Csinos lányok.
4: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Biharban, tovább nő a nemzetközi hallgatók száma. Demeter Dia vagyok. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőgúta, mondta el a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőgúta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgútának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
2: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csak nem 500 ember sérült meg a megye közútjain, közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt Hajdú-Biharban. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárétudvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a HAON-on. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első év folyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett a több mint 100 angol nyelvű képzésre, között az UNIDEB. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdeti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdú-Biharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
6: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat, 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
7: De mi?
6: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
8: de ez?
6: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
7: Az?
6: Na, mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
8: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
6: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, Ferenc.
7: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
6: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ezt nem tudom megválaszolni.
8: Leteszi a csomagját, és megnézi.
6: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
8: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
6: másodikok lettünk.
8: Látványosság.
6: Másodikok lettünk, így van.
8: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
6: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
8: Használni
6: is tudod, tehát hogy nem csak odamész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
7: egy mohó automata?
6: Lehet használni. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
7: De Pesten van? Benne belvárosban?
8: Hát ha budapesti?
6: Pest, egészen pontosan Pest.
8: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
6: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
7: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
6: Ja, a déli, a Deák tér?
8: A Deák tér.
6: Ja, azt nem a Vidámparkba gondolod.
8: Nem, hát a Deák téri óriás
6: nem
8: kerék. Nem az. Asszonyja.
7: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Deák, vagy a Gellérthegyen.
8: Nem.
6: Nem, mert az látásó Budán van.
8: Biztos, hogy nem.
7: Ja, mondtam, hogy Pesten van. Pesten? De ugye mindenki a vidéki.
8: 9 körül már velünk lesz.
6: Hát, nem tudom, igen, milyen a cseresznye.
7: De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
6: A vidéki nem tudja, melyik a Pest. A budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat
7: most,
6: vagyunk.
7: Ez most ön aluli volt, mert Pesten, tehát mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
6: Budapesten belül.
7: Mégis Sebestyén Balázsnak hívja.
8: Főmegyek Pestre.
6: Pesten van.
8: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
7: Pesten van is csalódás.
6: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt, hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
8: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a ízéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
6: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
8: Hogy ne lehet? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
6: Rohadjanak ezek meg ott vannak.
8: Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
6: benyújtjük. Azért hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Sourhouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
8: Ezek
6: tök jó helyszínek egyébként.
7: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyáltalán, de hogyha bemész, hát azok a folyosók azért azok nem ilyen életigenlőek, nem?
8: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
7: nem
8: még...
7: csak az elmúlás szaga van bennem. Hát de sokfajta, igen. Nem, szóval az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez a... Megüti az öltöző, meg minden.
8: Azért nem mondnám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
6: Európa igen. Legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül vagy. 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
8: Mi a bajod oda?
7: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
6: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom, hogy az nagyon durva. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
7: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természetvízével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hallítalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
8: És tényleg így és van. Nekem
7: ez egy ilyen. És
8: miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelep. Egy
7: Burger King.
8: Tehát, igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszárni, ha nem adsz újabb 10 ízét.
6: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
8: Meg a tevén, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
6: Azt sose találod meg azt a plán.
8: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok. Ankor watt, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
6: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
8: Az volt egyébként, ő szedte a belépőt tőlünk.
6: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
8: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az így ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
6: Tehát, aha, érte? De ott nem a hely volt rossz, csak sok turista volt.
8: Hát a hely az volt. Nem
6: a hely az adta?
8: Hát az adta. Az adta.
6: Csak az hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
7: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
6: Ha medvetavat meglátod egyszer.
7: Soha ilyet még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
6: És álltál.
7: Ahogy nézted. A lábujjad beledugod át, előtte a testedet a medve, és teljesen más, és megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
8: különlegessége.
7: Ilyen napidőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. És akkor, és, tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
6: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
7: Nem.
6: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres adom. Üzletekkel.
8: Ez a
6: Walk of Fame.
8: Ez tényleg.
6: Te ott voltál?
8: Igen, ott voltam. Oké, okay, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár színész.
6: Hát igen, most ott egy csillagra oda menni, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed a hajad, nem?
8: És tényleg az a környezet, amit mond. Üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok. Van olyan csillag, ami rajta.
6: Ez nem tűnik erősnek. Nem, ez jó. Egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás válad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
7: Nekem tudod, mi volt ilyen?
6: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
7: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolc tapolcán.
6: Ami most leégett.
7: Ami most leégett. Előtte mi elmentünk.
6: És feledbe. Nem jó?
7: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban, nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület, nem túlzok buszokkal jöttek a lengyel turisták.
6: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
7: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrényt, be tudod cuccolat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyod, de kimegy a pokolba, kimegy Mennyországba.
6: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
7: Muszáj, hogy bevállalod, a gyerek. És ugye ott van a barlangos része, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mint a megetereszt a csigár.
6: Sok apró sejt küzd a vastag beli kanyarokkal.
7: És közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek be.
6: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
7: Gondolj bele, és ott állsz, és nézel be, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten. Sem morálisan.
6: Csak nyomják.
7: Igen, és akkor...
6: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
7: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
6: szlovákoknak. Tartsd, semmi nem megy be neki.
7: És úgy mentünk, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, én fogtam őt, egy fadeszkát, így vittem még. Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely. Csak akkor még nem voltak ennyien.
8: Fölkapták.
6: Dunakeszi teknős békatanős fény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanős.
8: Már a neve is jó.
6: Egyébként ez ugyan jó, hogy elolvasott hétvégén rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, de nagyon jó lesz. Mit fogunk menni?
8: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép. Épp lesz a hétvége.
6: Olyan tanúsfényre megyünk, igen.
7: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
6: Vannak jó tanúsfények.
7: De jó, de most
6: vannak jó tanúsfények.
7: A teknős béka tanúsfény. Az nem egy párduc tanúsfény.
6: Igen, jó,
7: az
6: hát nyilván nem jönnek dinók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki Tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire oda jössz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
8: 2009.
6: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
8: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány. Megvan? Láttátok
6: már? Ez a Brüsszel egyik nagy jelképe.
8: Nagy?
6: Vagy,
8: nagy? Nagy, hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
6: Kicsi.
8: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
6: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, ki, nem mész.
8: Hát az a város jelképe.
6: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
8: ha már ott,
6: ha
8: vagy,
6: ott vagy, megnézed a pisilő kisfiú.
7: Ne brüsszelezzél,
6: már megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a G-Packről megnézzük a 9-jükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementünk, udol fotóztunk, a vala volt fehér, így csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, a vége főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündi küldte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
7: Most lehugyozni a szalmabálát.
6: Az abszolút,
7: az,
6: igen.
7: Az nem annyira helytálló.
6: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
8: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
6: Az is hosszabb. Az is korán indulsz. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg, a plitvicei tavak, tavak, azok is
8: az
6: szépek.
8: Új, de szép,
7: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
8: Ugyanez mondjuk az Ausztria, Hallstatt.
6: Hallstatt.
8: Az megvan, a tópartjának is gyönyörű, igen, falucska, igen. Egy, igen. Sor ilyen, egy sor ilyen, egy ház sor van,
6: igen.
8: Lépni nem tud semmi a turistáktól.
6: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Visszadtak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
7: Jaj,
6: két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás az autód. Ilyen programokra azért rá lehet futni.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
8: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vízosztással segít a MÁV hőség idején, Agrár Expót szerveznek Böszörményben, részlegesen feloldják a kamion stoppot. Köszöntöm Önöket, Demeter Via vagyok. Életben lépett a harmadfokú hőségriasztás, a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasútársaság a készlet erejéig biztosít térét és mentesen vizet utasainak napközben több vasút, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a debreceni állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatra és buszra várakozók. Debrecenben emellett párakapuk is működnek a vasútállomáson és az autóbusz pályaudvaron is. Hozzátették, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. A helyi iparűzési adóbevételek alapján a Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, amit több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Semcorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország jelmezőnyéhez tartozik, mutat rá a De Hír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások és agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat legfontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. Részlegesen feloldják a hétvégi kamion stopot a hőségriasztás miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a korlátozás így szombat délután 3 és este 10 óra, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, a 7 és fél tonnánál nehezebb gépjárművek számára. Az intézkedés a rugalmasabb forgalomszervezést, a szállítottáruk minőségének megőrzését, a termékek mielőbbi célba juttatását segíti. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdú-Biharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Japánban egy szokatlan bár hívja fel magára a figyelmet, azzal, hogy átalakítja a hagyományos munkai kultúrához fűződő viszonyt, a hely különlegessége, hogy kifejezetten azoknak szól, akik fontolgatják, hogy ott hagyják a munkájukat. A vendégeket arra ösztönzik, hogy nyíltan osszák meg az érzéseiket a kiégésről, a frusztrációról, vagy a karrierükkel kapcsolatos kétségekről. Beszélgetned kell, a személyzet speciális képzésben részesül, hogy ítélkezés és nyomás nélkül hallgassa végig a történetedet, hogy mennyire vagy kiégve. Ez egy bár tulajdonképpen, most lehet, hogy vannak snackek, vagy tudsz enni, de hogy kiképzett személyzet vár téged azért, hogy egyrészt jó sok sósmogyorót, sört és minden más fogyasszál, hogy benyújtsák a szemlát. Kettő, ugye az van, hogy akkora baj a kiégés Japánban, hogy a hosszú munkaidő, a merev hierarchiák és a magas elvárások miatt oda vannak a japánok már egészen fiatalon a mentális egészségük. És kitalálta ez a bár, hogy nyitnak egy ilyen coaching jellegű, kicsit ilyen terápiás jellegű helyet, ahol szakemberekkel tud beszélni, hogy miért vagy kiégve, ne legyél öngyilkos, mi az, ahogy meg tudsz ebből lépni ebből az élethelyzetből, hogy tudsz ebből kijönni. És
5: a legjobb helyre viszed a problémádat, egy kocsma.
4: Egy kocsmában.
5: Mindig megoldás. Ugye, a japánoknál ez azért érdekes, mert ott ténylegesen az van, hogy inkább beülsz valahova, és nem mész haza, hogy a család előtte nagyon jó embernek tűnjél, hogy mennyit dolgozol. Tehát a jó ember mérték egysége, hogy Japánban az kicsit az is, hogy megrohad a munkahelyén. Tehát náluk ez egy különösen érzékeny pont, és tényleg az van, hogy egy csomóan szeretnének váltani, de inkább nem váltasz, mert mit fog mondani majd a család, a környezet, hogy ezt ne csináld.
4: Iszonyat magas az öngyilkosság, ugyanakkor az van, hogy úgy vannak ugye kondicionálva, hogy nem nagyon beszélhetsz erről. Tehát ez nem illik sem kiadni, sem elmondani a nyomorodat, a kiégésedet, a problémáidat, és nem nagyon tudják megbeszélni. Tehát ez egyfajta tiszteletlenség kérdezni, a másikat, hogy fél látom, nem vagy jó pazban, mi van. Kettő, hogy nem szokták meg a panaszkodást, ezt a fajta kitárulkozást. Magadban tartod, megoldod, vagy beesel a metró elé, ha akarsz, csak ne délután négyig, mert akkor akadályozod a forgalmat. Borzasztó magas az öngyilkosság, ugye? Tehát hogy hihetetlenül kicsekkolnak, nem bírják. De hogy hagyományosan tabunak számít az a téma, hogy az elégedetlenségről szóló beszélgetések nem panaszkodnak. Ami nem tudom, hogy jó eszé, de én nem merné kiönteni a lelked, meg kicsit elmondani, hogy miben vagy, azért az jó érzés, mert egy kicsit úgy érzed, hogy megkönnyebbülsz.
6: Ez a csapos vajon mitől más, mint egy hagyományos csapos?
4: Itt nem csak csaposok vannak, hanem ülnek bent rendes terapeuták, bent ülnek szakemberek.
5: Azért mondtam, hogy a kocsma a legjobb terep, és igazam van Julinak. Mert az valahogy, ha bemész egy kocsmába, várd a haverjaidat, vagy egyedül mész be, az biztos, hogy ha letámaszkodsz a pulthoz, 2 percen belül a csaposnak mindent elmesélsz. Mindent.
4: Valami, mi így éltünk, ugye?
5: De szerintem nagyon sokan, valami késztetés van benne, azért, mert ott van egy ember, aki bár hivatalból is nyilván a borla valóért, de meghallgat téged, és nem ismer, és az egy olyan jó föloldozás.
4: Igen, vagy idegennek tudod elmondani. Igen.
6: Meg itat. Tehát, hogy pont azt az első itallal átüti a gátakat, és rögtön megnyílsz. Tehát, hogy beszélni akarsz.
4: Abszolút, igen. És hát Szabi el is küldte ugye a lényegét ennek. Jobb egy kócsma, mint holnap egy kócsma. Szabikem, nagyon esélyes, hogy arra, hogy te ezzel naphallgatója legyél. Mely munkák leginkább okozzák a kiégést itthon szerintetek? Ha mondanatok kéne 3 szakmát, ami tényleg nagyon kiéget, akkor hol vannak leginkább kiégve az emberek szerintetek?
6: A körmösöm.
4: Egy körmös? Szerinted egy körmös? Minden melóban ki lehet
6: körmös.
4: Égni, ami ugyanaz?
6: Atya, úristen, milyen sztorikat mesélnek, hogy mik... Hát ez egy aranybánya.
4: De várj, de hogy ő jó sztorikat hall, hogy ki van égve?
6: Ez borzasztóan fárasztó lehet minden nap végig hallgatni. Igen, a gyerek most hasmenést kapott.
4: De várj, ilyen alapon vonálka. Minden munkában ugyanazt csinálod. Itt mondjuk még van, vagy egyfajta kapcsolódban.
5: Szerintem a szolgáltatóiparban vannak ilyenek, tehát a fodrász, mert a fodrásznál is az van, beülsz, és elkezded mondani, hogy ja, már megint a izé, ez meg az, meg amaz. Tehát az összes ilyen szolgáltató, aki emberekkel találkozik, akkor az kiégett?
6: Hát én szerintem egy idő után mindenképpen. Én már nem terhelem őt a saját kis siralmaimmal, úgyhogy inkább csak befogom a számot.
4: Inkább meghallgatod őt, és te égsz ki közben.
6: Nem, tehát én szerintem vannak, akik igen, így azért járnak ilyen terápia jellegűen, oda járnak és elmondják a problémáikat, azért ülnek le, hogy valaki meghallgassa őket. Szerintem a másik ilyen, aki ilyet borzasztó sokat
4: hallgat. Igen, tehát úgy mondjátok munkát, hogy nem tudjuk, hogy ő neki tényleg kiégése, csak így azt gondolod, hogy szerintem ez a szakmában nagyon ki lehet égni. Úgy mi? Házi orvos,
6: hallod. Hát oda szerintem a nyugdíjasok így járnak. Hát ez egy program.
5: A miénk nem. Nem? Irénkeni imádja. Azt figyelj, mindenkit, anyámat beviszem, ezek mindent megbeszélnek. Szerintem ő nem.
4: Én inkább azt gondolom, hogy a monoton munkák.
5: Én is. Tehát, azt mondtam, a monotonitás. A gyár, a sor, ahol 10 éve ugyanazt az egy alkatrészt rakod össze.
4: De várjál, és lehet, hogy mi az unalmat keverjük össze a kiégéssel, és közben jobban kiéget az, ami érzelmileg igénybe van, ahol stressz van, ahol meg kell felelned, ahol nagyon nagy a nyomás rajta. Tehát sokszor ugye mi a monotonitással mondjuk, hogy kiégek abban, hogy teszek egy csavart. De zéró felelősség nem tudom elrontani, megszoktam monoton, de lehet, hogy egy üzemorvos, vagy egy orvos, vagy egy belgyógyász, vagy egy tanár, vagy egy mit tudom én, tehát, hogy ahol nagyobb a felelősség, az valahogy jobban fel is perzsel közben, mert hogy a végletekig ki vagy használva érzelmileg, fizikailag, mentálisan, mindenhogy.
5: De
4: nem biztos, hogy a monoton munka...
5: De várj, abban van feladat, érted? Tehát az legalább izgi, ott legalább van felelősséged, benned van a továbbfejlődés lehetősége, egy csomó minden. Mi a francot fejlődsz tovább, abogyan

0: Szerintem a multinál is nagyon kiégsz. Tehát, hogy a multi is egy olyan, hogy egyszer katona vagy, csinálod, nem látod, hogy miért csinálod, ki vagy zsigerelve, bent vagy, gépezetben vagy, egy nagy monstrumot viszel, de igazából tényleg egy ilyen kis szolga vagy. A nagy multik azért ugye éreztetnek bizonyos dolgokat, de sokszor nem érzed, hogy hol dolgozol, mert nem vagy úgy kezelve. Az is borzasztóan pörgethet, tehát az is egy olyan meló.
1: De
0: nem?
1: Most arról beszélünk, hogy az a fárasztó, hogy más embereknek a problémáival kell foglalkozz, és ők szívják ki az energiádat, vagy arról beszélünk, hogy egész egyszerűen olyan munkát.
0: Mindegy, a végeredményéről beszélünk, hogy 5 év után, 10 év után az van, hogy Atya Isten nagyon borzasztóan ki vagyok égve. Tehát szerintem nem feltétlenül a monoton munka éget. Ha szereted, és te abban jó vagy, és te minden nap elmész, és visszaszítót szerez valahova, és te élvezed az ügyfelekkel a kapcsolatot, akkor 30 év után se égsz ki, pedig monoton munkát csinálsz, leszeded a szűrőt, berakod, és azt mondod, hogy egy év múlva itt vagyok.
2: Na, de szeretem, csinálom. Se kéne kiégnie a Juli körmösének, hiszen ő is a körmöt építeni, valószínűleg szereti meg festeni, meg lakkozni, meg mit csinálnak ők. De a Juli azt mondja, ugye akkor így a víz csapszerelő ember, akit te mondtál, az is kiéghet abban, hogy már megint meg kell hallgassak valakit a nyomoráról, míg szerelem a csapot.
0: Aha, igen, ez érdekes.
2: Habitus kérdése is.
1: Volt olyan melótok, amit gyűlöltetek?
0: Én soha nem dolgoztam.
2: És nézd meg, meddig jutott, látod?
0: Én ezt nem tök komolyan mondom. Igen. Tehát azon ki, hogy egy nyári munkán elmentem építkezésre dolgozni, én 20 évesen elkezdtem csinálni ezt a valamit, amit még most is csinálok, de minden nap megkérdezem, hogy valójában mi ez? Valójában azért kapunk pénzt, mert beszélünk.
1: Olvasd el a munkaszerződéseket.
0: Ráadásul a Benni minden nap elmondja, apa, nem csinál semmit, csak beszélsz, azt mindenki tud. De én nekem soha nem volt munkahelyem.
2: Tehát nekem se olyan egyébként, nekem se.
0: Kinek ki vagyok égve, de nem.
2: Hát
0: felperzsel, hát feléged. Hát,
1: elmondtam mindent.
0: Még 6-szor elmondtam mindent, és 8-szor olyat, és amit nem akarok, érted? Hát csodálkozzak.
2: És meg is írják. Na az éget igazán, amikor nem értik.
0: Hogyne, hát szerintem a viszontmányból is kirehet.
2: Mi nem csináltunk szerintem. Én csináltam középiskola utolsó évében, egy hónapig a BHG-ben egy ilyen elektromos cuccokat szerelő gyár volt Békés Csabán, és ilyen rohadt nagy szürke szerelő szekrényekbe kellett bekötni egy darab kábelt. És én a második héten azt mondtam, hogy én ezt nem akarom csinálni.
1: Meg akartál halni.
2: Meg akarsz halni, hogy minden nap ugyanazt a sárga kábelt oda teszed, becsavarod, eltolod a dobozt. Új doboz, sárga kábel oda tesz, becsavarod, eltolod. Na, én például azt gyűlöltem, hogy az annyira monoton volt,
0: hogy
2: arra azt mondtad, hogy nem, soha.
1: Nekem a hostess meló volt ilyen. Egy időben hostesskedtem, kóstoltattam.
2: Na, de ott is más csináltam mindig, nem?
1: Hát, amikor 6-8 órát állsz egy ilyen külvárosi ilyen raktárházban, egy pult Arcosz mellett, amit te vittél oda, te szereltél össze, és egyszer csak megindul egy ilyen horda fölé, hogy megkóstolja a parizeres zsömlédet, vagy kipróbálja, hogy felszívja a Pampers, a magja, a nedvességet, és így állsz így szerencsétlenül egy ilyen pelenkával a kezedben, és locsolgatod a pelenkát, akkor azt érzed,
0: igen.
1: Meg akarsz halni.
0: Szerintem a magas stressz faktor is nyilván benne van. Tehát, hogy ha nem tudom, mit tudom, én tényleg olyan munkahelyet dolgozom, mint ápoló vagy, és magas a stressz és felelősség rajta, az is a kiégés. Akkor jöttem rá, hogy ki vagyok égve. 20 éve dolgoztam vendéglátásban Olaszországban, nagy forgalmú turista helyen. Amikor mosolyogva tudtam volna a vendéget egy székkel agyonverni, némelyiknek meg ott a teraszon belepisilni a tányérjába evés közben. Igen. Akkor vettem észre, pontosan akkor tudatosult bennem, hogy kiégtem, amikor tusolás közben elvesztettem az eszméletet.
2: Basszus.
1: Némi
0: bocsánat,
1: stressz.
0: Nem kirögjük. Bocsánat. A megfogalmazása jó, hogy van benne irónia, önirónia, tudod, de tetszik, hogy igen, gyerekek, nézzünk rá magunkra kívülről. Mikor elájultam az zuhany alatt, szerintem kezdtem gyanakodni, hogy valami nincs.
2: Most baj van.
0: Volt, hogy naponta többször kiégtem, üdv egy BKV busz. Köszönöm. Hát nagyon jó.
1: Édesanyák rengetegen írnak.
0: Édesanyák.
1: Fú, kisgyerekes, aki otthon van 0-24-ben egy vagy két kisgyerekkel.
0: Jogos, és lehet, és érezhetik, és ne utálják magukat, és abszolút jogos, amit éreznek, és tökre benne van. Tehát ez a fajta érzelmi kiégés, igen, ez abszolút benne van. Mom burnout, ugye ez egy létező pszichológiai fogalom. Tehát állandó nyomás van, borzasztó kialvatlan vagy, iszonyatos érzelmi stressznek vagy kitéve, mert ott van egy kicsi síró gyerek, amivel még azért nem nagyon tudsz mit kezdeni, nem érted a jeleit. Izolálva vagy, hormonváltozásod van, szülés után még szorongsz, depressziós, és lehet, hogy jól csinálod el, tehát ez a mom burnout, ez abszolút létező. Protokollos rendezvényekkel foglalkoztam, akkor lett gyanús, hogy kezdek kiégni, amikor a kint parkoló céges kocikhoz lépve az első sofőrtől azt kérdeztem, te melyik faszkalapot hoztál?
2: Júj, de őszinte elszólás, óriási.
0: Júj, de jó, mennyire tipikus, igen. katonának lenni 8 éve teljes kiégés, ráadásul fel sem mondhatok, tényleg semminek semmi értelme, minden haveri alapon működik, és abszolút örökzöld.

0: Mi kocka, azt gurítjuk, ami kerek, azt visszük. Vámos voltam az ukrán határon, az monotonitás, amikor minden útlevélből kiveszem az eurót?
1: Nem, az kellemes érzés.
0: Akkor sem jöttem rá, hogy mikor égtem ki, mikor sírva keltem, sírva aludtam el, olyan volt, mint egy zombi robot üzemmódban dolgoztam, amikor teljesen összeomlottam, csak akkor kértem segítséget, akkor hallottam először a burnoutról. Ez 13 éve volt, igen.
1: Van egy olyan SMS-ünk, aki irodai hallgat, vagy igen, irodában dolgozik, és állt az egyik reggel a buszmegállóban, és 4 busz ment el, és nem volt képes felszállni. Állsz, tudod, hogy erre a buszra föl kell szállni.
0: De nem teszed meg.
1: Nem, azt mondta, hogy azt írja, hogy nem működött a teste. 4 busz ment el.
2: Ó, de durva.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey,

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat tanévkezdési támogatás Nagyhegyesen. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. Demeter Dia vagyok. Víradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, a véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Hajdúviharban jövő héten mások mellett Nádudvaron, Hajdúdorogon és Polgáron is lesz kihelyezett véradás. Részletek az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon. Akár 30 ezer forintos tanévkezdési támogatást is igényelhetnek a nagyhegyesi családok. A támogatásra azok a gyermekek és fiatal felnőttek jogosultak, akik helyben járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába, illetve nappali tagozatos közép- vagy felsőoktatási képzésben vesznek részt. A támogatás összege az életkortól és az iskolai szinttől függ. A bölcsődések és óvodások 10 ezer, az általános iskolások 20 ezer, a középiskolások és felsőoktatási hallgatók pedig 30 ezer forintot kaphatnak. Az igénylés jövedelemtől függetlenül benyújtható, a kérelmek beadási határideje szeptember 30-a. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban és a település honlapján érhető el, tette közzé a HAON. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér Debrecenben. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg, írja a De Hír. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdúbiharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Egyszerű kérdést szeretnék nektek föltenni, ne les a monitoromról. Légy szíves, képzeljétek el egy gyönyörű hajóutat.
7: Megvan.
6: Oké, okay? Megvagy. Tudod, sok emeletes, oké, okay, ez is meg.
7: Royal Caribbean, nem mindegy, mivel megyünk.
6: Carnival Cruise, Sunshine.
7: Nem, rossz, de csak Royal Caribbean, nem mindegy.
6: Jó, oké, okay, okay, okay, most véletlenül ide keveredtél.
7: Hát nem értem a plebsz, hogy tud ezzel a hajóval utazni, nem mindegy, nem számít, menjünk ezzel.
6: Oké, okay, mész a Karib tengeren, csodálatos tájak, tudod, hogy fantasztikus ellátás, minden van a hajón, amint csak akarod, és egyszer csak lemész az ebédlőbe, és azt látod, hogy verik egymást az emberek.
7: Imádom. Azonnal félmeztelenre vetkőzöm, és bevetem magam a tömegbe.
6: Tehát fogalmad nincs, hogy miért verekszenek.
7: De te már vetkőzöm. Én levetkőzöm meztelenre, abból nem, abból is sosem volt. Igen, ha egy bugyóban nekem meztelennek kell lennem. Terekek, legyünk meztelenek, ez innen indul. De várj, de mi az, hogy összel egy hajón?
6: Egy hajón, egy ilyen nagy szálloda, hajó, tényleg csodálatos berendezéssel, aranyak.
7: De tehát azt gondolod, hogy tudod, mindenki jól fölöltözve, szépen megy vacsorázni, parfümhegyek, szép ruhák, Diorba mindenki, nagyot vacsorázunk, foglalt asztal, öntjük a pezsgőt, a kaviárt, nagyon, nagyon elegánsak egy vagyunk, hajózunk a Karib-térségben, fú, de fancy. Mind tudnak összeverekedni.
6: Ugye várod a kapitányi vacsorát, ahol kiöltözsz.
7: Igen, van egy kiöltözős vacsi.
6: Már
7: igen.
6: Tudod, hogy a következő célállomása nem tudom milyen karibi sziget lesz, ahol majd a kókuszpálmák között a hófehér tengerparton sétálsz, és ebben a piacban leérsz az ebédlőbe, ahol emberek ütik, verik, rúgják egymást.
7: Azt a mindenit! Azt nem, ide nem biztos, hogy mesztelen vagyok. Ez, elég, ez egy kicsit komolyabb bugyó. Azt gondolom, a papa, mama meg néhány verekednek. Itt elég komoly bugyó van.
6: Nem, olyannyira komoly, hogy a biztonsági őrök itt az egyik az elment. Tehát hogy azt mondta, hogy ez gyereke kezelhetetlen ez a történet. Jász le nyugodtan még egyszer, Zsül.
7: Egészen durva bugyó.
6: Látod, ő itt fut.
7: Igen, svédasztalos kaja. Én nem tudom, hogy itt két banda esett egymásnak, vagy mexikóiak, vagy feketék. Itt mindenki van.
8: És fentről a pult tetejéről meg drukkolnak, és kameráznak.
7: És vannak a kamerázók, akik azért felveszik a bunyót, hogy bármi lehet. De az apropót nem is tudják, hogy
6: de
7: mi volt?
6: De tudjuk.
7: Mi verekedtek össze?
6: Elfogytak a csirkeszárnyak.
7: Ne! De egyébként ezt Magyarországon sem tudnám képzelni.
6: Elfogyott a csirkeszárny.
7: Úgy de jó, hogy ez máshol is megtörténik. Ugye? Azért.
6: És én is pont arra gondoltam, hogy végre egy csillogó fény a vaksötét éjszakában, hogy nem csak mi vagyunk ilyenek, hogy amikor ehetnél egyébként lazacot, ehetnél, nem tudom, rántott húst, akármilyen, oké, van egy nagy adag csirkeszárny, roppanósra sütve, pirosra, és az utolsó három maradott, amit te ki akarsz venni, ám jön valaki, aki elveszi előled.
7: Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy úgy indul, hogy beáll eléd egy csávó, te már figyeled, hogy nagyon kevés van, de még abba bizony, hogy pár marad, és a csávó fölpakol egy halmot a tányérjára, és végignézed azt, hogy elfogy, annyit vissza, mennyit sose tud megenni, és ott eldurant. Tehát ott jön a Michael Douglas összeomlás, és ott eldurant, és mondod, hogy na jó, nem. Adjál át egy párat, és a csávó mondja, hogy nem, de elfogyott, adjál pár, és ott elindul a bunyó. Tehát valószínűleg az a fogyás pillanatában indulhatott.
8: Én a Hornetisnél szoktam ezt érezni.
7: Nézed a lekváros túrost, ne jöjj hozzá.
8: És hallod, hogy már nyitja a száját, hogy abból a sajtosból szeretném visszadni. Ez utolsó.
7: A csirkemájashoz nem nyúlsz. Megöllek.
8: De hát ne üjéskedj már egy luxus hajón. Hát oda olyan emberek mennek, akiknek hát valószínűleg megengedhetik maguknak azt, hogy tehát, hogy jó módúan.
7: Hát meg azt gondoltad, hogy el is fogy, akkor azért viszonylag gyorsan visszatöltik. Tehát, hogy erre azért megvan az infrastruktúra, nem? Hogy elfogyott, oké, várok két percet, visszatöltik. Tehát, hogy mennyire éhesnek vagy elvetemültnek kell lenni, hogy leteszed a tányérod, odaszólsz az asszonynak, hogy fogd meg a söröm, és elindulsz verekedni, hogy szerezél magadnak csirkeszárnyat. Mennyire alantas, miközben kifizettél $4000, hogy hajózál a Karib térségben. Nem?
8: Egyébként annál bosszantóbb nincsen, amikor egy ilyen svédasztalos asztalnál ott áldogálsz a kis tányéroddal, te jönnél, és tényleg az utolsót veszi ki előled, és ott állsz kicsit csalódott.
7: Jó, ki hogy viselkedik svédasztalán, tessék? Kinek mi a túlélése, kinek mi a stratégiája, ki hogy megy? Éhes vagy, ott vagy, all-inclusive nyaraláson vagy, 6 óra, fogod a tányér és elindulsz. Ugye elindulsz vadászni, ez innen indul, vadászol.
8: Felméred, hogy mit lehet enni. Igen, az első.
7: Te az vagy, aki először körbe
8: mész. Én először körbejárok, megnézem, hogy mi a kínálat.
7: Júj, de profi!
6: Nem, amatőr.
7: Tesz egy kört, hogy hát mit akar enni.
6: Jó. Hát nem jó, mert addig kiszedik. Hát érted? Mire kiszúrod, visszaérsz, nem lesz mit enned.
7: Te vagy az üres tányérra köröző. Csak kaját szemléző.
8: Körbejárok.
7: Igen.
8: Kicsit mérgesen nézek a gyerekekre, akiket elküldenek azért, hogy szedje tele a tányérját, és tudom, hogy annyit tett ki, hogy nem fogja
7: soha idegesítő szedeni. A svédasztalnál egy gyerek a kis spagettit szed előtte, felrugdosnám őket.
8: És barominek pazarlás is, mert tudod, hogy nem fog annyit megenni.
7: Picit a könyökén mindig lökni kell.
6: Hopp, nézd már, hogy leesett.
7: Ott elszaladt ez a tányér.
6: Csak föl, kisfiam, addig
8: érzem. Ennek megvan a rendje. Én cirkálok, Miró addig asztalt foglal.
7: Új, de profik vagytok, a cápázók, oda néz, te felpásztázod a kaját.
8: Felpásztázom, igen. És váltjuk egymást.
7: Ő te foglalod, és ő pásztázik. Meg ilyesen mentek haza, ha folyamatosan pásztázok, és asztalt kerestek, sokat nem esztek.
8: Pásztázok, Miró már ott ül az asztalnál, tartja a helyet. Én odaülök, leülök, leveszem a tányéromat, ő is elindul pásztázni, összeszedi az előételt, és utána váltunk, és néha találkozunk az asztalnál.
7: Én teljes magányosságba vonulok. Ott hagyom a családot, és elindulok. Én vadászom. Tehát, hogy vadászom, borzasztóan szemtelen vagyok, iszonyatosan tolakodsz. Rettenetesen parasztba nyom. Én figyelj, ha éhes vagyok, én olyan könyörben telembe tolok át minden svédasztalnál, engem nem érek az idős néni. Én úgy lököm föl, hogy semmi.
8: Te veszed el az utolsó csirkeszárnyat?
7: Ha nagyon ideges vagyok, kiveszem a tányérjából. Látom, hogy elvitte az utolsó szeret görög dinnyét, komolyan megcsem. Sokat jártunk régen Törökországban, ilyen iszonyatos all-inclusive szállodák. És azt látod, hogy egyébként ez Magyarországon is így van, bármilyen fogadás van, ott mindenkinek vérben forog a szeme. Tehát a svéd asztal, ez egy harc, ott vagy harcolsz, vagy eltaposztál. Szerintem ott két választásod van, vagy megölnek, vagy ölsz. Én az vagyok, aki ölt. Tehát, ha nagyon éhes vagyok, mészárolok, megnézem, hogy hol a leghosszabb a sor, biztos, hogy bemegyek keresztbe, beállok a legelejére, átnyúlok keresztbe, figyelj!
8: Fú, de gyűlölnél.
7: Most ott áll köntösbe, papucsba, érted? 3-4 órát vár. Beállok mögé.
6: Na, hát nem.
7: Nem mész oda cápázni? Hát de hogy nem.
8: És te vagy az, aki amúgy a fél panziónál, vagy teljes panziónál már a kapunyításkor ott áll?
7: Nem. Az nem. Megvár, mindig abban bízom, hogy 6-tól van vacsi, 7-8-kor leürül. Lemegyek, és látom, hogy never. Ez nem fog leürülni. Akkor viszont harcolunk. Na, gyertek. Egy lapostányért. Utálom, barátaim. Egy lapostányért. Ez egy csata. Szerintem ott vagy harcolsz, vagy eltapod. Nem így van?
6: Ott nincs időnézelődni. Nincs idő. Ott azonnal beszedsz mindent.
8: Igen. Nem szedett be, mert korlátozott a gyomrom kapacitása.
7: Akkor neked van egy ilyen előjátékod.
6: Ha az all inclusive, ott a gyomor végtelen.
7: Igen, tényleg. És miért van az, hogy mindenki sokos állapotban van a svédasztal? Tehát ott egy ilyen pszichotikus állapotban vagy. Magyar szállod a külföldi, ott egyszerűen betépsz.
8: Mert a bőség szarú.
7: Betépsz, sokkal éhesebb leszel, mint ami vagy valójában, és tudod, hogy ha az a roseibli elfogy, nem lesz több.
8: Pontosan tudod, hogy 3 perc múlva újra töltik.
7: Ugye, a csirkemelyes risotto elfogy, kész. Az aranka néni kiveszi, nem lesz több. És akkor harcolsz.
8: De hogy egyébként tök durva.
7: Nem vagyok kegyet, senki nem vagyok tekintete. Gyerek, idős,
6: beteg, rokkad, mindegy.
7: Ha semmennyire nem érdekel.
8: Ha be van fizetve a félpanzió, vagy az all inclusive, azt le kell enni.
7: Nem is ez, hanem hogy legyünk túl gyorsan a vadászaton, tudod, és jön a jó része, hogy együnk. Harcoljuk meg, amit meg kell, és távozzunk a csatamezőről. A robokat hagyjuk hátra, és menjünk.
6: A maradékon meg
7: persze.
8: De akkor te vagy az, aki egy tányérre teszi az előételt, a főételt, a desszertet.
7: A gyümölcsöt, a desszertet, leöntöm egy kis ivólével, ráöntöm a kólát, ráöntöm a forró húst, rádobok egy kis somlóit, tehát én ezt menjünk, csapassuk. Nem, de többször megyek.
6: Ezért tanulsz meg egy kézzel 3 tányért vinni, hogy gyönyörűen föl tud tenni. Ott nincs olyan, hogy majd visszajövök. Nem lesz, és nem fog ugyanúgy kinézni. Testemmel árnyékolok, oké? Okay? Testemmel árnyékolok, 3 tányér pincérfogásba összefog, és ahogy mész végig elejétől, attól végig mindent fölpakolsz. Ott utána, ott nincs olyan, hogy majd elvisznek valami. Nem vagyok bunkó.
8: A csévingből az egész.
7: De tényleg, most elmész például a desszertes részhez, fagyis részhez. Kiemeled az egészet. Azt látod, hogy a kisgyerek folyik a takony az órán. Na, próbálj megfogni az ura, ízét, ilyen szedőt, a fagyi szedőt. Azt se tudja, hogy kell olyan béna. És tudod, próbálj egy nyomói arc, hogy kiszedni a vaníliafagyit, te meg álszod. Misirát, fogom a kanalamat, belerakom a... Na, Pistike, most vagy kiszeded ezt a rohadt fagyit, hogy eltakarodsz ide nagyjárba. Érted? És ott áll, és negyed óráig szed egy darab gombócot, miközben a 10-2 elhízott apuka mögötte már fenni a fenét arra, hogy 13 gombócot akar kiszedni. Most beelőzöm őket, vagy megöregedek? Hát persze, hogy beelőzöm őket. És azonnal elkezdesz harcolni. Ugyanez van a levesnél. Megy a tökölés, szed, forró a tárgyért, kiszedi. Figyelj, őrület. Tehát az csak így lehet szerintem.
8: Az a baj, én ilyenkor ilyen anyaüzemmódba kapcsolok.
7: Az mit jelent?
8: Az, hogy a gyerekek... Szülsz? Ne, igen. Leülök.
7: Tejed,
8: leülök a
7: tejed.
8: Svédasztalra.
7: Elfolyik a tejed, vagy mit
8: nem, hogy beindul egy ilyen gondoskodási ösztön, és elkezdek segíteni a gyerekeknek.
7: Tehát, ne, nem Jézusom, tudja... a svédasztalnál?
8: Igen, hát ott áll, eddig ér neki a személyigér az asztal.
7: És akkor?
8: Nyúlkál bele, de nem tudja kiszedni.
7: Semmi, rácsapsz merőkanállal a kezére.
6: Kezére, hogy old meg, kicsim. Majd én kiszedtem utána, ahogy bénázol, amennyit akarsz.
7: Koszos körülvel, taknyos kérdez. Na, takarodjál!
8: De előbb végzek, úgyhogy segítek neki kiszedni a spagettit, mert úgyis azt
7: hiszem. Segítesz kiszedni a spagettit? Én csak azt mondom, adod a segítek, elveszem a fogot.
8: És már viszed is.
7: És már viszed is. Hopp, kisfiam, megint ilyes marad. Hát az élet kegyetlen. Az élet egy harc, jól megtanulod. Hát ilyes leszel ma is. Na jó. Ne, segítesz a gyerekeknek.
8: Hát segítek neki, igen, mert hogy az egy dolog, hogy mellé szedi az egészet, sokkal többet szed, mint amit meg tud enni, úgyhogy inkább szedek neki én, és utána elküldöm.
6: És ott állsz egész vacsora alatt, és jószolgálati nagykövetként, mint az Ábel értett Tamási Áron, ő se Amerikában, ő csapolta a vizet, vagy mi volt már a regényben. Ott állsz.
8: Igen. Igen, a desszertes pultnál, a fagyisnál.
7: A fagyis. Hát ott milyen szerencsétlenkedés megy.
8: Hát azért én oda állok néha, és akkor segítek a gyerekeknek kikanalazni a fagylaltot.
7: Vagy, na, ez cuki.
8: Vagy itt benyúlkál,
7: nincs bennem részvét.
8: Próbálja
7: ilyenkor, ha éhes vagyok, nincs, semmilyen részvét nincs bennem.
8: És megkérdezem, hogy miért szeretnél.
7: Még meg is kérdezed, hogy mit szeret. Hát dobja oda neki egy gombozót.
9: Cukorszóra,
7: ez van. Cukor, cukorszóra, ez van. Te zen cuki vagy, nem? Szerintem ott harcolni kell.
8: Anna, te gladiátor vagy?
7: Meg nem bírom a nyomakodást, és gyorsan túl akarok lenni rajta. Tehát ez a verekedés rossz, tudod, és hogy valahogy menekülni akarsz.
8: De hát te vagy a verekedő.
7: Ezért verekedek én is, hogy legyek rajta túl, önvédelem csak. Mindenki, és minél előbb ki akarsz onnan menni, mert ott mindenki lögdösödik, mindenki gyorsan legyek rajta túl.
8: Mindenki kultúráltan állna a sorba, és végig is állják a sort, és mindenkinek jut. Te vagy az, aki előre megy. És mivel te előre mész, ezért a többiek vérszemet kapnak, és mennek utána.
7: Egy dolog nincs miattam sor. Tehát, hogy
8: a... hát ez az. Meg pussál se.
7: Érted, aki sor csinál, az nem én vagyok. Én megfogom, kiszedem, ott se vagyok. Kész.
6: Pali már a személyzet előtt ott van a reggeli nyitásra.
7: Hatkor verem az üveget. Nyissátok ki.
8: Te szobába fel nem rendeled a kaját akkor?
7: Nem, mi szeretünk így lemenni, meg szerintem az tök jó. Meg a szobában tudod mindig egy ilyen kis részét kapod meg. Tehát néha mondjuk egy-egy reggelit nem rossz felkérni, de én szeretek így lemenni vadászni.
8: Szereted a hangulatát?
7: Van ennek, persze, nem? Hát azért, most elfogy a Petre Zsejmes krupli, hát azért ez mi... Azért ez milyen izgalmas. Oda érted, ott az utolsó csepp ivólé. Hát azért csak megharcolunk az utolsó barackos ivólé.
6: Jó, megjött a legprofibb. Én oda viszem a széket a svéd asztalhoz.
7: Az jó. De hogy tényleg mi megy ott, egyébként tényleg mi megy. De török szállodákból és magyar szállodákból is. Tehát, hogy ott mindenki nagyon éhes, mindenki nagyon ellenséges.
8: Rosszul lét.
7: Tessék?
9: Oroszok
7: is. Oroszok nagyon durván tolják.
8: Azok mekkora tehók.
9: Törökországban az borzasztó. Nagyon durva. Egyiptomban brutál.
7: Elképesztően
9: tolják. Nálunk le van osztva. Tehát mi professzionálisan csináljuk. Karina megy a gyümölcslevekért. Én a mini pékáruért, Péter a kávékért. És utána mindenki megy külön portjára, de ezzel befoglaljuk az asztalt.
7: Megőrülsz, figyelj, leosztják, hogy mivel foglalják az asztalt.
9: És elindul a portja.
7: Én csak kulcsot meg szobakártyát dobok le általában.
8: Ez gyűlölöm. Miért? Na ez olyan, mint amikor amikor elmész a izébe a medence szélére, tudod, és ledobálod reggel a izébe, törölköződet. Az...
7: Ketten vagyunk, hatot rakok. Egyszer bolondozol. Szerinted nem akarom reggel eldönteni, hogy a hatból melyik ágyon feküdjek.
8: Kint a teraszon kilépsz, azt gondolod, hogy van hely, odalépsz, és ott van egy mobiltelefon az asztal.
7: Szállodában nincs nálam semmi. Csebi, vegyem le a műkezemet.
8: Ültesd le valamelyik
7: gyereket. Vegyem ki.
6: Hát és mi, hogy addig üljön ott a gyerek? Hát ő is éhes.
8: Ezért kell minimum ketten menni nyaralni. Hát az egyik foglalja az asztalt?
7: De nem foglalsz az asztalt, lerakod a szobakártyát, vagy a telefonodat, vagy arrébb rakod kicsit a zsebkendőt, vagy nem tudom.
8: Na ott... hát én viszont ebben vagyok kérlelhetetlen.
7: Leülsz oda, ahol le van foglalva? Hát na van. Szerintem az sokkal prostobb, mint izé verekedni a krémesért.
8: A teraszon ülni, nem bent a izében, az étteremben.
7: De a szobakártya, a telefon az azt jelzi, hogy vége van, haver. Arrébb rakod. Az kemény. És én vagyok a paraszt, érted, a vanília gömbbel, meg a pasírozottal. Miközben te arrébb rakod a cuccomat az asztalnál. Hát nem tudsz mit lerakni egy szállodában, nincs nálad nagyon semmi. Mert a mobiltelefon, ha olyan a hely, akkor azt lerakom, de ha nem, akkor necces, de a szobakártyádat tudod lerakni. Nagyon nincs más nálad, nem? Egy szállodában.
9: Egy narancslé.
6: Ott van a profik, látod?
7: Komplett menüvel foglalják az asztalt. Pékáruval, narancslével, meg izével.
6: És olyan nincs, hogy egyik őtök addig ott marad, míg a másik kettő vissza nem tér?
9: Nem, elmegyünk három portja. Kész.
8: És milyen érdekes, hogy hajlamos vagy, amikor ilyen befizetett kajád van, hogy túlzabálásra. Tehát addig eszel, amíg rosszul nem leszel. Tehát, hogy nem az van, hogy van egy ilyen mértékletesség, tartod a diétádat, vagy minden, de ha be van fizetve, akkor...
7: Én például pont az ellenkezők mérni meg. Azt veszem észre, hogy a svéd asztalnál hamarabb jól lakom, mert annyi kaja van, és annyira eltelsz attól, hogy amennyit látsz, hogy szerintem vizuálisan már a felével jól laksz. Én például nem tudok sokat enni. Tehát, hogy borzasztóan, proston tolom, de nem ilyen megrakott tányira, nem bírok sokat. És rájöttem, hogy nem kifizetődő. Tehát, hogy én például a svédasztalos, ilyen, nem tudom, török szállodában voltunk, nem tudsz annyit tenni, mert végig szeded, megnézed, és a felével eltelsz. Nem eszem sokat, fura.
8: Akkor neked már az all you can eat sem olyan.
7: Az all you can eat, hát én azokban nem nagyon járom. Amerikában van sok all you can eat. Ott van ez a rendszer kialakulva, de az nem is. Ez az $5 befizet, mint a kaszinóba, és akkor annyit eszel, ez Magyarországon annyira nincsen.
8: Van Magyarországon, ugye van egy nagyon híres lánc, ilyen 3 vagy 4 étterme van itt Magyarországon, és van egy ilyen grillpult, ahol a nyers húsokat teszik ki, és te neked ki kell szedned a nyers húst, és el kell vinned a grillpulthoz, hogy
7: és volt utána szóltak csak, hogy megkérdezik, jaj ne.
8: Visszatolja a csirkemet.
7: Ne, Juli.
8: És szóltunk neki, hogy
7: ne.
8: Kicsit
7: legyen inasabb.
6: Kivel
7: jártok ebédre, és én vagyok a tűrhő. És rámondjátok, hogy nyersen eszitek a csirkehúst a társaságban.
8: Nem, akivel voltunk, és szóltunk neki, hogy hát ezt még meg kell sütni, el kell vinni a grillpulthoz. Ő összeszedegette a nyershúsokat. Furcsa volt neki, kicsit az állag.
6: De biztos ez valami új divat.
9: Kemény.
7: Még ez a sztori, ez viszi a végét, nem? Leűsz Józsi a kazsátot, a nyersenezi a csirkehúst. Hát azért.
6: Ilyen kellemetlen szólni a haveroknak.
7: Először vittétek étterembe, nem tudta.
8: Zavarba jött.
7: Kicsit megilletődött a tömegtől.
8: A sok kaja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
7: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden napsajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streamed most, csak a Sky Showtime-on.
13: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Biharban, tovább nő a nemzetközi hallgatók száma. Demeter Dia vagyok. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőgúta, mondta el a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hő szabályozása, a hőgúta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgútának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain, közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt Hajdú-Biharban. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárétudvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a HAON-on. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első év folyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett a több mint 100 angol nyelvű képzésre, között az UNIDEB. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdú-Biharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Fiatalkori életünk,
2: igen?
1: Amiben ugye fölnőttünk, és általában azért, ha belegondoltok, minden lakás közel egyforma volt.
2: Igen.
1: A szocializmusban, még a 80-as, sőt, szerintem még a 90-es évek elején is, és akkor most egy cikkben összefoglalták, hogy a mennyire vagy proli életérzést, az hogy vittük át a saját mostani életünkre, mert ugye lapozgatod az ilyen lakberendezési újságokat, és ott mindig minden el van pakolva.
2: Gyönyörű minden.
1: Gyönyörű minden. Igen. Gyönyörű minden. De van egy-két olyan jel, ami hát gyakorlatilag bizonyítja azt, hogy te továbbra is alsó középosztálybeli proli maradtál.
2: De már a cikk címe is nagyon most látom. 8 dolog, amit mindig megtalálsz alsó középosztálybeli szülők Napóleonjában. Na gyerekek, most lehull a lepel.
1: Ja, hogy tulajdonképpen nem sikerült ebből kitörni. Bármi is lett belőled, bármilyen házban érsz, te maradtál az, aki voltál 80-as években alsó középosztálybeli.
2: Jó,
1: proli.
2: De akkor nézzük meg, hogy őszintén ki az, akinek még most is benne van.
1: A persze.
2: Tehát ez a hogy most benne van, nem? Mert akkor egy alsó középosztálybeli proli vagy még mindig. És már nem a szüleidre fogod, ez már a te nappalidban is benne van.
3: Jó, ne tekerj bele, miket mondanak vajon?
2: Hát én szerintem az ilyen nagyon közhelyes dolgokat mondanak, mint a műgyümölcs, vagy a porcelán üvegtigris, vagy a porcelán tigris, ami ugrik, vagy a világjárók sorozat a szülőkkel, amikor azt akarták mutatni, hogy olvasottak. Tehát én valami ilyeneket tennék bele. Szökőkút mekkora divat volt régen.
3: Igen.
2: Mindenkinek ilyen csobogója volt, és az volt, és közepannelben laktál, másfél szobában, de volt lávalámpád és szökőkutat, hogy te egy kicsit nem vagy alsó középosztálybeli szülő.
3: A horgolt terítő a tévé tetején.
2: Tökéletes. Hát
1: az a baj, hogy most már nem tudod a tévé tetejére tenni, mert egy centi a tévé.
2: Na mondj egyet, tessék!
3: Óriás poszter.
2: Óriás poszter. Na jó, várjál, az nagyon 80-as évek.
3: Nem igaz.
2: Az 80-as
3: évek. Újra reneszánszát
1: már.
2: Nem,
1: viszünk
2: már poszter. Poszter, nem már.
1: Hol jársz, Júli?
2: Alsó középosztálybeli vagy?
1: Nem, ő alsó középosztálybeli.
3: Erősen gondolkodom.
2: Mindig az maradtál? Nem sikerült kitörned a szegény szakból, Júli? Hát nem hiszem el.
3: Fotótapéta, ezt most már úgy hívják, és egyébként olyan kínálat van belőle.
2: Na jó. De nem úgy néz ki, mint régen, hogy mindenkinek
3: a pálmafás
2: és a vízesés az erdőbe, illetve a patak az erdőbe őszi fal, lehulló fa levelekkel. Tehát, hogy nem így néz ki.
3: Prolia a lábtörlő, amire rá van írva, hogy üdvözlünk nálunk.
2: Nagyon. Igen. Szerintem igen. A kis vendégváró, kis koszorú, igen. Az kedves. Szerintem a lábtörlő az olyan...
1: A feliratos lábtörlő, a tudod, kedves vendég, remélem hoztál pálinkát, akkor bejöhetsz feliratú, az pedig a
2: nagyon kellemetlen. Nagyon és jó hogyha, már most, igen, mondjad?
1: És hogyha ha olyan lábtörlőd van, ahol a családodból készült a lábtörlő, hogy fogjátok egymás kezét...
2: Jaj, ne, és abba beletörlítek a kutyaszoros lábatokat.
3: Most készülök rendelni.
2: Jaj, ne. Rajta lesz az egész család. Tényleg? Úristen. Lábtörlőnc? Megállt. Mikor veszekszel, amiről van az... Igen. Nagyon jót írtak, még nem látták a cikket, de Mános. Bárpult, nagyon jó. Mindenkinek volt a 90-es években bárpultja, és a szekrény tetején piás üvegek szintén alsó középosztálybeli szokás volt, hogy az üres sörös üvegeket fölrakta apád, vagy te, Ober, gyűjtötted, vagy hogy lássa a rokonság, hogy te gazdag vagy, és ittál ilyet. Ugye? Hát azért voltak kirakva, kicsi, ezért voltak kirakva a sörös üvegek. Háromszög formában a szekrénynek a tetején. Nagyon alsó középosztály.
1: És már az üres dobozok voltak.
2: Üres doboz volt.
1: Amit megittál. Érted? Miért?
3: Déri nép porcelánok?
2: Az nem volt, de írja valaki ledes optikai szálas lámpa, annál inkább.
1: Az is igen.
2: Simogattad, és gazdagnak érezted magad. Igen. Azt mondtad, ez már maga a nyugat. A LED lámpás, optikai szálas lámpa. Na, mit ír a cikk, tessék?
1: Na, gyakorlatilag jó nyomon járunk, de ők ugye annyit finomítottak, hogy például a porcelán figura, meg a szuvenír tányér, meg az elegáns borospoharak, ez igazából nem kell, hogy benne legyen, de ha a lakásodban bárhol van egy olyan vitrin,
2: igen.
1: Vitrinszerű tárgy, amiben...
2: Volt anyáméknak vitrinje. És volt, most is már látom vitrin. Alsó középosztálybeli vagy. Van vitrinetek? Ne csináld! De mit tartasz benne? Van vitrined?
1: Na az... itt az érdekes, hogy mi van benne?
3: A gyerek első fogai.
1: Ugye? Tehát, hogy a hozzád közel álló dolgokat...
2: Te érzed ezt a szagot? Ez már az alsó középosztálybeli...
1: Ez már az... A maradiság szaga.
2: Ez az alsó középosztálybeli szaga, mi Júliból árad. Van vitrinetek, üvegvitrin.
3: Van üvegvitrin, de most már inkább könyvek, meg egyéb ilyen fotók vannak benne leginkább, de igen, de ezeket a csecsebecséket odarakom el, amit
1: igen,
3: nem akarok.
1: Igen, tehát ugye a lényege, igen. Hogy vannak csecsebecséid a saját családodról, gyerekfog, egy-egy kirándulás emléke, és ez nem baj, a baj az, hogy azt egy üvegvitrínbe kiteszed.
2: De hogy annál már van, igen, szóval ez a vitrín valamára annál azért vannak olyan ékesebb darabok, hogy hogy mondjam. De lehet, ez egész szobátok egy kicsit antik jellegű, nem tudom. De
3: egész jó pecunk van, de ez mindig jó beszélgetés indítás. Odállunk a vitrín elé, és megkérdezi, mi ez?
2: Ez
3: a kép hol készült?
2: Ez a gyökértömöt hatos fogadat. Csak ide, na Mária, kivesszük.
3: Hogy mutassam meg a Milánka első levágott hajtincsét.
1: Ha már maradunk a vitrines kategóriánál, akkor azt is meg kell kérdeznem, Juli, tőled, hogy ez egy örökölt vitrin?
2: Az örökölt vitrin. Egyébként anyukámnak is a nagymamámtól tehát ez az örökölt vitrin.
1: Ami?
2: Ettől alsó középosztálybeliek vagyunk, hogy van egy örökölt vitrinünk?
1: Igen, igen, mert úgy örökölt a vitrin, illetve olyan vitrint örököltél, ami nem illik a lakásodba. Tehát se stílusba, se méretbe, semmiben nem illik oda, de te ragaszkodsz ahhoz, hogy ez egy örökölt tárgy, és akkor azt ott ki kell állítani.
3: Megtaláljuk a módját, hogy hova tegyük, tudjuk elhelyezni. Igen. Úgy, hogy
2: jó, egyből egy. Tehát Júlia adja a vitrin. Okay, egyből
1: kettő, mert maga a vitrin és maga az öröklés.
2: Jó, mitől vagyunk alsó középosztálybeliek?
3: Hatalmas fali óra.
1: Az is nem rossz,
2: az mindenkinek
1: nem rossz.
2: Volt, mindenkinek volt szájkórája.
1: Magával a családi fotóval, ha ezeket kiteszed, semmi baj nincs.
2: Igen.
1: Abban az esetben alsó középkategóriás vagy, ha ez műtermi családi fotó.
3: Ó, nem, olyan nincsen.
1: Nincs műtermi, nem mondd már, hogy nem mentetek közös fotózásra.
3: A kutyában.
2: Nekünk van műtermi. Nekünk is van műtermi családi fotó.
1: Ott is alsó középosztálybeli.
2: Alsó középosztálybeliek vagyunk, Piki, csak szólok.
3: Várjál csak, Balázs, mi...
2: Illetve pontosabban azok voltunk, de hogy nem sikerült levetkezni.
3: Mi ez a szag?
2: Ez az alsó középosztály. Érzed, Ezsű? Érezted már valahol rajtam az alsó... Alsó középosztálybeliek vagyunk, ha van műtermi fotónk. Műtermi fotónk. És van műtermi fotó. Kicsi volt a Noel.
4: Fényképes lábtörlőnk is van.
2: Úristen, hát a személyakhoz. De az nincs kirakva. De nincs kirakva, nem használjuk. Kivarakva?
1: Csak egy másik bejelent.

0: Mi fotéról, hogy kérdezem meg a Mr. Aláír, hogy mezit lábas?
1: Karácsony felőtti? Nem?
0: Nem.
1: A Benny a lényeg, tehát fogjuk a Bennyt, és akkor ilyen összeborulva ott valahogy vagyunk.
0: De fehéringben, farmerban.
1: Nem, nem volt ilyen. Nem, ez a mezit lábas, bundás szőnyegen üldögélő. Nem. Alsó középosztályban egy műtermi fotó?
2: Így van. Alsó középosztályban.
1: Juli, ott vagyok
2: már.
1: Az alsó középosztályban.
0: És neked a lambériátok van?
1: Na jó, persze. Linoleummal.
2: De ugye, mert egy ilyen műtermi fotó lehet egyébként egy tök modern, szép lakásban, de ez önmagában árulkodó, hogy ti elmentetek erre. Ne. Hogy te a kutyával, az meg mindent elárul.
0: A két gyereket meg a kutyát.
1: Na, mitől vagyunk még alsó középosztálybeliek?
2: Kérlek szépen, igen.
0: Én közben rájöttem.
1: Igen.
0: Ugye, és biztos nálatok is van, és lehet, hogy ez csak magyar sajátosság. A zacskó, amiben van zacskó, és amiben még egy zacskó van, és a zacskó a zacskóban benne
2: de
0: van.
2: De azt eldugod.
1: De azt elrakod. Az nincs a nappaliban. Kitartjátok a nappaliban, nyugtass meg, hogy nem tartod ki a nappaliban.
0: Nem, de hát ez a legnagyobb plóriság. Tehát, hogy ott van egy fiók, ami tele van zacskóval.
1: Jó, ennél mondok durvábbat. Most itt hallgatom, nagyon jó konyhában lévő golyós függöny. Mennyire jó volt, hogy golyós függönnyel mentél be a konyhába?
0: Igen, és mindig hallottad.
1: Mi értelme volt?
2: Hát,
1: a szagot nem fogta meg.
2: Semmit, a legyet nem tartotta bent, vagy kint.
1: De mindig jó a gyerekén, igen, tudod, szétajtogattad a golyós függöny. Mennyire alsó kutépasszájbeli volt.
2: Hát meg ha átrohantál, akkor ugye utána a golyók összecsattantak, és volt egy ilyen izgi hangja az
1: egész.
0: De akkor már lehet a paprika füzér is. Az mindenhol van, füzér, soha nem, igen. Nem használod.
1: Na mi van még? Mit
2: minden
1: még a cím?
2: Egyes közép, alsó középosztálybeli lakásban.
1: Most is ott lesz nálad, figyelj.
2: Vagy az előszobában, vagy a konyhában. Van egy polc, van egy felület, ahol a túléléshez nélkülözhetetlen tárgyakat tartod. Biztos, hogy van egy, várjál, van egy bicska, van egy zseblámpa,
1: igen?
2: Odatéve, van, nincs ilyened?
1: Azt megúsztuk.
2: Na, de van!
1: Juli!
0: Juli! Előszob a cipőszekrény.
1: Azon tartotok ilyen csetreszeket, hogy zseblámpa meg bicska.
0: És egy idő után szeretnéd úgy rendszerezni, hogy ne legyen akkora káosz, azért veszel tálakat, amiket be...
1: Mennyire alsó középosztálybeli vagy? Figyelj, az összes jel, ami van, az rád ott van. Van egy ilyen csetresz tálatok, amiben benne van ilyen...
0: Amit nem akarsz kidobni, igen.
2: A jó lesz az még valamire, ha baj van. Elemlámpa, bicska,
0: villogó.
2: Hogy hívják, van benne spárga, van összekötözve, no biztos, way. Így össze.
0: Vannak olyan dolgaim.
1: Pár apró, a pici apró, 20-20 forintosok, egy 500-as mondjuk, két öngyújtó.
0: Van egy kis poharunk külön aprónak.
1: Figyelj, Juli, igazából az van, hogy nem a szülők nappali alsó középosztálybeli,
0: hanem
1: ez a cikk ez rólad szól, annyira alsó középosztálybeli vagy, érted? Tehát, hogy ez nem 8 dolog, nem 8 dolog, 16 dolog, ami van a Juliék lakásában, ha alsó középosztálybeli vagy. Átmentettél egy csomó mindent sikeresen a szülőktől akkor,
0: így
1: tulajdonképpen.
0: Erősen rögzítettek ezek a dolgok.
2: Szépen, kézzel igen? Készített, vagy személyre szabott ajándékok, akár a gyerektől is, általános iskola alsó osztálya másodikban volt egy kézműves órájuk.
1: Na ezt nem adom, ez szemétség, hogy ezt ide bevették. Kíván... Ez tök cuki dolog, hogy a hűtőre kim van egy rajz, hogy csinált valamit, az kim van. Ez alsó középosztályban, rohadjon meg! Ő nem tesz ki semmit a gyerekétől. Ezt szerintem ez kedves, hogy a hűtőn kim van egy rajz, amit csinált az egyik gyereked, 6 éves, egy szeretlek anya, és akkor az ott úgy kim van. Tehát ez ettől lesz otthon az otthon, nem?
0: Nekem voltak, de most már leszettük őket.
1: Igen, elolvastad a cikket. A vitrin megmaradt, meg a nem tudom de a rajzokat leszettük. Ezt nem adom. Szerintem ezek kedves dolgok, hogy ezek imanak, vagy ez proli.
2: Hát cuki a vitrin is, nem arról van szó, hogy nem cuki.
0: Ezek emlékek. Ezeket megőrzik.
1: Igen, szerintem ezek kedves dolgok.
0: Meg az a baj, hogy tele van a lakásunk, ilyen jó lesz még valamire dologgal. Amiket nem akarsz kidobálni.
2: És ezért sosincs rend. Igen. Vallási vagy kulturális szimbólumok.
1: Van. Házi áldás.
2: Van házi áldásotok.
1: Ahol lélek, ott szeretet, ahol szeretet az Isten,
0: Isten,
1: ahol Isten ott otthon.
0: Ahol
1: Isten ott szükség nincsen. Kim van?
0: De ikonunk van.
1: Szűz Mária.
0: Ikonosztázunk.
2: Ja, nem, hát ott ugye a szerb.
0: Ne, hát ez
1: ja, hát várja, ott az a szerb vonal bejátszik.
0: Ott azt fel kellett.
1: Juli, ezt a cikket rólad írták. Alsó középosztálybeli vagy. Szóval el is azt írja, hogy nem lehet, tehát hogy nem, ha kín
2: hát,
1: van.
2: Hát igen, valószínűleg, ha van kint egy kereszt a falon, ugye a mély vallásosság azért a mai embernél már szerintem nagyon ritkán van meg. De valamiért, ugye anyádéknál is kín volt, nálad is kell lenni, vagy egy keresztnek, vagy egy szentképnek, vagy egy Lenin szobornak, ha esetleg
1: igen,
2: az,
1: igen,
2: az
1: igen.
2: Az érdeklődési köröd, akkor nyilván arra felé mész.
1: De most oké, de például egy hűtőszekrény kirakva a hűtőmágnesekkel.
0: Az
2: menekülsz. Menekülsz, igen. Haver. Nekünk is van.
1: Mindenhonnan egy emlék. Kim van egy fotó, itt jártál, hoztad, kaptad. Ez egész hűtőt beborítja. Alsó középosztály. Beli.
0: Egy ideig, na ez például, én ezt most leszettem a múltkor. Mert
1: de pont olyan dolgokat hagysz kint, ami nagyon, nagyon alsó középosztály.
0: És pont olyan dolgokat,
1: aminek lelke van. Hát az...
0: Mert hogy inkább kirakok fotókat.
1: Ja, hogy a hűtőre teszel fotót.
0: Nem, a falra.
1: Ezért leveszed a hűtőmágnest a hűtőről. Aha. Érdekes.

0: Tömösre leveszem, viszont a falunk tele van fotóval.
1: Szerintem a falon fotó az cuki. Tehát abban semmi olyan nincs, hogy ez... Sőt, ez inkább most divat, mint a szüleink még nem raktak ki rólunk fotókat.
2: De hogy volt.
1: Volt? Vagy nem volt. Hát nem, vagy igen, kidobta a Kodak 36-os kiraktad, igen. De szerintem egy lakásba bemész, és ott vannak ilyen gyerekes, nyaralós, családi képek, attól úgy érzed, hogy úgy egyben vannak, nem?
0: Iszonyú sok fotónk van kint, és kint vagytok egyébként ti is.
1: Oh. Kint vagyok a nappaliban? De nem akarok egy alsó középosztálybeli nappaliba lenni. Vegyél le, légy szíves.
2: Hát nem oda való.
1: Körbenéztem a fotón így balra-jobbra, és láttam, hogy ez nagyon alsó középosztálybeli dolog. Ez a proliskodás itt.
2: Mondjuk remélem, a mesztelen fenekes fotónk
0: hogy,
2: van
0: persze,
2: kint.
0: Persze. Egyszer eljönnétek hozzánk, egy csomó helyen ott vagytok. A falunkon például ott vagytok.
1: Ezt mondjuk megnyugtató, hogy beraktál a nappalitba.
2: Van-e olyan bútorotok, Juli?
1: Na?
0: Miért nem zsűl?
1: Igen. Tehát ez is a nyolc dolog között van, amit alsó középosztályban.
2: Most már az utolsókat rúgjuk, hogy hát gyakorlatilag régen nagyon nagy divat volt az összes bútort, mert hosszú távra gondolkoztak. Megtartani is, és éppen ezért védeni. Védeni.
0: Fóliával?
2: Akár
1: ne, fóli, nincs
2: de
1: ilyen.
2: Akármivel, ami egy ilyen védelmi funkciót szolgál, tehát, hogy a kanapét leterítjük egy izével, egy ilyen szép pokróccal.
1: Tehát, hogy nem használjuk a kanapét, óvjuk, és ezért valamivel be van vonva. Aha.
0: Ilyen nincs, viszont van viaszos vászonterítőnk.
1: Megint érzem.
2: Szerintem az ugyanaz.
1: Megint érzem az alsó középosztálybeli szagot. És ventilátoros mennyezeti lámpátok, az egy ugrás már csak. Mennyire?
0: Soha semmi értelme nincsen, mert nem keringeti rendesen a levegőt. Tehát
1: a gazdagság szimbóluma volt egykor a ventilátoros lámpa a nappaliban.
0: Egy idő után már csak porfogó. És ha sokáig nem használod, és beindítod, akkor szétspricceli a port, ami rajta van.
1: Igen, de ha beindítottad, és ott ott a rokonság, csodáltak. Hogy micsoda gazdagság van itt, kérem szépen, Kaszásdűlőn, vagy Békásmegyeren. Júj, micsoda gazdagság. Szóval akkor nincs ilyen bútorod bevonva valamivel?
0: Nem, nincs. Olyat láttam már ismerősöknél, hogy például a távirányítót rakják bele ilyen kis nejlonzacskóba.
1: Felfoghatatlan.
2: Mi történik?
1: Felfoghatatlan.
0: Hogy ne kopjon el. A gomb.
2: Mi ne kopjon el?
0: A gomb.
1: Igen,
2: mert akkor nem fogod tudni, hogy melyik a volume.
1: Nem. Képzeld el, hogy én is látom sokszor, hát most már azért hál' Isten egyre kevesebb szer, de hogy berakja egy nejlomba a távirányítót, ezáltal, amikor megnyomja, akkor az egyesről nem kopik le az egyes. Ami egyébként 33 év alatt kopik le. Nagyjából ezért be van rakva egy nejlomba a távirányító.
0: Ilyen nincs.
1: Borzasztóan alsó középosztálybeli. Tehát, hogy, tehát érted? Meddig volt, Júli, mikor vettétek le?
0: Tavaly.
1: Mikor elolvasom ezt a cikket, megmutattam a bírónak.
3: Ez ugyanaz, mint autóban valakinél van olyan, hogy a gumiszőnyeg az be van még pluszba csomagolva ilyen nejlomba, hogy ne kopjon, ne legyen koszos, tudod, csörög, zörög. És lenéztem, és mondom, hogy ezt nem vetted.
1: Hogy ne kopjon az egyébként 3000 forintos gumiszőnyeg.
3: Én azt hittem, hogy akkor vette. És mondta, hogy nem, ez nagyon praktikus, de mondom, hogy mi? Arra van, hogy használd. Nem, a nejlon, mert akkor nem kopik, és akkor rajta marad a kosz.
1: Jézusom, jó fali szőnyeget mikor vettétek le, Júli, tessék?
0: Még mindig fent van.
1: Fent van? Meleget ad praktikus, és eltakarja a lambériát. Fali szőnyeg, mi értelme volt?
2: Hogy fokosotok van?
0: Nincsen. Mi? Fokosunk? Nincs.
2: Fokos a falon.
3: Nekünk volt, Gajatetőn volt fokos.
1: De a fali szőnyeg azért volt, hogy az egy hidegebb fal, amit nem fűt, ez kicsit melegített, nem? Vagy melegebben tartott, elvileg valamennyi szigetelt.
3: Meg a koszfoltokat eltüntette a falról.
1: Igen. Ahol a tapéta koszosodott, oda fölrögtad a fali szőnyeget.
0: És remegül bepedészedett mögötte.
1: Csodálatos. Na jó, szóval akkor mi a megfejtés?
0: Van még a listán? Ennyi volt a nyolcas?
2: Meg vagyunk.
1: Erősen alsó középosztálybeliek vagyunk? Azért elmondom, hogy ki nyert, Juli. Elmondom, Juli, hogy azért itt, hát úgy, hogy is mondjam csak. Hogy is mondjam csak. Van azért itt egyfajta ítélet.
0: Kifestünk, és egyszer eljöttök hozzánk egy grillpartira, és nagyon meg fogtok lepődni, hogy milyen jó kis pecunk van.
1: Igen. Tévedsz, Balázs, nekem 6 éve lekopott a szám a távirányítóról.
2: Na, tessék.
0: Ugye?
2: Igen. Akkor túl zsíros az ujjad.
1: De ez a típus tényleg fóliázza be az ülőgarnitúrát, és tesz fóliát a gumiszőnyegre. Tehát ez egy típus valójában.
3: Abszolút.
1: Nem? Ez egy típus.
0: Olyan étkészletetek van, amit soha nem vesztek elő?
3: Nincs.
1: Én megmondom, hogy szintén nagyon rosszul őrzöm ezeket a családi hagyományokat, meg a nagymamám dolgait, inkább anyukám viszi tovább. Vikinek sok minden ilyen van az anyukájától. Én ebben nem vagyok jó. Tehát, hogy...
2: Pedig milyen szép karácsunk a nagymamájéból lenni, nem?
1: Az úgy rendben van, hogy igen annak
2: de
1: van egy,
2: sincs,
1: van, egy
2: sincs.
1: Van egy hangulata, de mit tudom én, át még anyukámig hozott, ennek így története van minden. Ezt cájgnak, meg tányérnak, meg ebeszköznek, de hogy én ezt nem nagyon élem. Megmondom őszintén.
0: Kincses dobozatok sincsen?
1: Én mindig mondtam anyáméknak, figyeljetek, ha meghaltok egyszer, semmi baj nem lesz. Hozatok ide egy konténert. Lerakatom azt a konténert.
2: És... bele
1: nem tudok tárgyakhoz ragaszkodni, semmilyen szinten. Semmi, de hogy majd a könyvgyűjtemény, meg a Shakespeare gyűjtemény, meg az evőeszközök, meg a déd nagymamád evőeszközök. Aha, mondom, hallod ezt a csörömpölést? Hallod ezt az eszcájk csörömpölést? Nem, nyilván most a nagymamák kedvenc tárgyait nem, de hogy ők nagyon gyűjtik a mindenféle ilyen csetresz, meg emlék, meg minden, de hogy valahogy engem ez annyira nem vonz.
0: Emlékeztek, hogy volt egy időben a Tudásfája kiadvány.
3: Igen? Olyan, persze.
0: Amihez volt lefűző.
3: Igen.
0: Oldalanként kellett megvenni, és akkor egy nagy Tudásfája lefűzőkkel volt tele mindenkinek a polca, és akkor pontosan tudtad, hogy ez az ember nagyon művelt.
1: Igen, volt a
0: Reader's Diet
1: válogatás. Ha az volt, és arra elő voltál fizetve, akkor te burzsújnak számítottál, mert ugye tudtuk, hogy azért havonta 1500 forintért jön a válogatás. Egyébként jó sztorik voltak benne, nem volt rossz, én azt olvastam egy ideig. Volt ilyen krimikre, kis történetek, ilyen világ összes utca. Nem volt az egy rossz válogatás. De fölraktad, összeraktad, hogy hát azt a gyűjteni kell.
3: Én kiskolába végezte, bejöttem a suliba.
1: Juli, még egy, tessék, melyik szobában van? 1000 darabos puzzle a falon bekeretezve, hol van nálatok? Tessék, valljál, mi van rajta? A Taj Mahal.
2: Az igazi, ha családod van rajta.
0: Igen, azt is lehet.
1: Kínai nagy fal a Taj Mahal, vagy a fogyóhold, mi van rajta, és hány darabos?
0: Egy ilyen sincsen, viszont egy időben például csináltunk ilyet, hogyha volt valami célállítás, azt mondják, hogy ez az agykontroll szempontjából tök fontos, hogyha vannak céljaid, ha valahova szeretnél eljutni, vagy vannak ilyen nagy álmaid, azokat ki kell nyomtatni, és ki kell rakni a lakás stratégiailag fontos pontjaira.
2: Ez volt Thessaloniki.
0: Így van. És el is jutottunk, látod?
1: De van egy célom.
0: Igen.
2: Akarsz jutni mondjuk, nem tudom, Indiába. Aha. Vagy Kambodzsába.
1: Ja, értem, és akkor naponta teremted igen. Azzal, hogy ott van előtted, és kirakod Kambodzsát.
2: Így jutottak el Thessalonikibe, Juliék. Kitette a képet.
0: Ott voltam? Ott voltam.
2: Vagy nem?
0: Működik.
1: Hány évig volt a Thessaloniki nagy kép a hűtőmágnesbe, és a hűtők fölrak, a 6 éven keresztül teremtették Thessalonikit. De működött.
2: Amit nagyon jól Laci írta, a már letört ajtajú kazettás magnó rádióként funkcionálva a konyhában.
1: Az már nagyon proletár.
2: Hát
1: az már alsó középosztálybeli szülői örökség. A már nem működő kazettás magnó még rádióként.
2: Igen, vehetnél 4000-ért egy jó kinéző kis rádiót, amit kiteszel a konyhában.
1: Igen, de kötődsz hozzá. Igen, vagy a szüleidé volt, vagy neked gyerekkorodban, és ez van azért egy ilyen erős érzelmi kötődés. Ezt mondjuk egyébként adom, tehát hogy valahogy megszereted azt a magnót.
0: Tengerpartról kövek, kavicsok?
3: Nekem van?
1: Ezt adom, pici üvegben még homok is. Tehát ezeket azért éljük mi is. A kagyló kőgyűjtemény, de azt adom, az egy emlék, nem? Tehát az attól az nem lesz baj.
0: Hát mint a gyerek fotója fent a hűtőn.
1: Igen.
0: Rubik kocka a polcon, de soha senki sem tudta kirakni.
1: Miért raktuk Rubik kockát? Mit mutatott?
2: Mert az ugyanaz az intelligenciádat. Még akkor sem nem tudtad kirakni. Nekem volt olyan ismerősem, aki az egész család évekig próbálta, nem tudták, végül ő szétszette.
3: Igen,
1: hogy ki legyen rakva.
2: És az onnantól kezdve le volt téve a nappali legszentebb helyére, hogy tessék, mi ezt kiraktuk. És aztán kiderült, hogy életükben nem rakták.
1: És átragasztotta.
2: Hát vagy ugye szét tudtad szedni magát.
3: Igen,
2: szétletett.
1: Tulajdonképpen az lehet ennek a magyarázata, hogy mindenki 1+2 félszoba, kis túlzással, nem tudtad mivel kitűnni, lenyűgözni, ezért a lakásomról kellett valami kis szökőkút és rubikocka kirakva, amivel te egy picit mást üzentél arról az 1+2 félszobáról, nem? Tehát ez lehetett nagyjából.
3: És a Rubik kocka mellett közvetlenül a Bábel torony.
2: Oh,
3: a Bábel torony, az pár évvel később jött ki, ott tudod, a sorozatokat, igen, a színeket
1: kellett, a
3: golyós kis ott, a Bábel torony.
1: Gondolkoztam, hogy Bábel torony, mondom, hál' Isten, az nem volt, ebben nem vagyok érintett, de akkor megvan a színkirakós.
3: A színkirakós golyós, hát az nagyon menő volt.
1: Marilyn Monroe, Budi ajtón, Juli, vállalt be. Nem? Semmi? Nincs?
0: De már tervezem, hogy beszerzem.
1: Ja, Istenem. Na jó, hát ilyen nagyon jókat kaptunk.
2: Ez is nagyon jó, hogy mikor plusz pénzt fizetsz az S-line ülésért a kocsiba, ami bőr és nem tudom mi, és ahogy kigurulsz a szalomból, az első utad vezet egy olyan helyre, ahol lehet rá védőhúzatot kapni, úgy, hogy életedben nem látszik többet.
1: Jaj, az nagyon figyelj. Az volt már 80 milliód, akkor már az már nagyon, igen. Az nagyon kellemetlen.
2: Egy ilyen szúgykot.
1: Igen.
0: Ami ilyen szintén szuper proli, az, amikor a WC mellé oda van készítve egy ilyen újságos stand.
3: Ja, hát az nagyon kemény.
1: Én azt kicsit adom. Szerintem ez nem egy rossz ötlet. Hát most vagy a telefonoddal mész, ugye, hogy böngészed, ott van 3 perc lyuktod, vagy ott van egy újságot, azt mondom, nem, azt nem adom. Kis magazinokat bedobálva. Új,
0: ritka. Na, igen. Talán, és akkor tudod, hogy mi van azon. Ugyan,
2: igen, ugyanazzal hát a kézzel fogod.
1: Na, hát ez nem jutott eszembe, hogy ugyanazzal a kézzel.
2: Hát előtte még... Hát, igen.
1: De mindig, ha belegondolsz, mindig tiszta kézzel fogod meg. Mikor bemész, akkor még tiszta a kezed, nem csinálta semmit, lerakod, utána már nem fogod meg.
0: Ezt úgy hívják, hogy székletszórodás. Amikor lehúzod a WC-t, akkor kispriccel a tartalom. Amit te nem látsz, csak ilyen, mert ilyen mikroszkopikus méretű. Na, az ráül az újságra.
1: Valószínűleg a fogkefénél jobban zavarna azért.
0: Igen. Ezért kell lehajtani a WC-t.
1: Tehát akkor a permet rám száll?
0: Igen.
1: Tehát én 38 éve egy permetben vagyom.
3: Igen. És látod, élsz. Ez egy csodálatos dolog, és élsz.
1: Egy szar permetben. Hát ez egy most kell megtudom, hogy alsó középosztálybeli cikknél, hogy én vagyok a leginkább alsó középosztálybeli. De ilyen alapon akkor tele kéne, hogy legyünk fertőzésekkel. Pontosan. Vagy azok ilyen jó mikrobák, meg jó baktériumok, amik szállnak.
3: Ugyan már. Nem kell ezekkel foglalkozni.
0: A te immunrendszered már, a te altájad már minden.
3: Nem, mi ez, Bali? Hagyd el.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: állandóság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Vízosztással segít a mellőség idején, Agrár Expót szerveznek Böszörményben, részlegesen feloldják a kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Demeter Via vagyok. Életben lépett a harmadfokú hőségriasztás, a MÁV csoport vízosztással, párakapukkal segíti az utasait. A vasútársaság a készlet erejéig biztosít térítés és mentesen vizet utasainak napközben több vasút, illetve autóbuszállomáson. Tájékoztatásuk szerint a debreceni állomáson és az autóbusz pályaudvaron is kaphatnak díjmentesen palackozott vizet a vonatra és buszra várakozók. Debrecenben emellett párakapuk is működnek a vasútállomáson és az autóbusz pályaudvaron is. Hozzátették, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Debrecen lett a legerősebb vidéki gazdasági központ. A helyi iparűzési adóbevételek alapján a Cívisváros megelőzte Győrt, Székesfehérvárt és Kecskemétet. Debrecen tavaly több mint 38 milliárd forint iparűzési adóbevételt ért el, amit több mint 3,5-szerese a 2014-es összegnek. A növekedéshez az elmúlt évek nagy beruházásai, köztük a BMW, a CATL, a Semcorp és a Richter fejlesztései is hozzájárultak. Az egyfőre jutó iparűzési adóbevétel alapján Debrecen már az ország élmezőnyéhez tartozik, mutat rá a De Hír. Augusztus 7-e és 9-e között ismét megrendezik Hajdúböszörményben a Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt. A háromnapos rendezvényen szakmai fórumok, kiállítások és agrárkonferenciák várják az érdeklődőket, ahol az ágazat legfontosabb kérdéseiről is szó lesz. A program része lesz a Kelet-Magyarországi Agrárfórum is, amelyen az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdaság finanszírozásáról tartanak előadásokat. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőségriasztás miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, a korlátozás így szombat délután 3 és este 10 óra, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek számára. Az intézkedés a rugalmasabb forgalomszervezést, a szállítottáruk minőségének megőrzését, a termékek mielőbbi célba juttatását segíti. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdú-Biharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Időjárásunk?
5: Nem esik.
4: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Egy hosszú cikk jelent meg arról, hogy elegem van abból, hogy az anyámat kell pénzzel támogatnom, rossz ember lennék, vetette föl. Valaki egy hosszabb cikkben, ami arról szól, hogy a szülőket hogyan támogatod, hogyan várják el, mennyire nyomasztanak ezzel, ki hogy áll a szülői támogatással, és ugye itt megszólaltat a különböző egyéneket, 29 éves menedzsereket, 30-35 éves embereket, hogy nekik mit jelent az, hogy a szüleiket kell támogatni, és kiderült, hogy nagyon komoly szélsőségek vannak a véleményekben a cikk szerint, mi szerint ugye kinek teljesen természetes, kinek viszont nagyon komoly szorongás, ki viszont presszióban van, hogy az anyja igenis elvárja, és látja, hogy milyen életkörülmények között él, és mi az, hogy ő ebből nem kap, nyomást helyezve a saját gyerekére.
5: Hát, vagy meddig van a határ, ugye, az is egy érdekes kérdés, mert egyértelműen hálával tartozol azért, hogy ő, amikor te gyerek voltál, akkor ők finanszíroztak téged, ezt illik visszaadni.
4: Igen.
5: Vagy majd te a te gyerekedre finanszírozol? Tehát az a normális ebben a gondolkodásban?
4: Jaj, nem visszafele, mindenki lefele finanszíroz.
5: Mindenki lefele. Hát aha, ugye a szülőség az egy ilyen biznisz, gyerekek, hogy ott van egy lefele finanszírozás.
6: Judás biznisz.
5: Igen, ő finanszírozott engem, én finanszírozom a gyerekemet, vagy adsz-e vissza édesanyádnak.
4: Aha.
5: Na, És meddig adsz?
6: Szerintem nagyon rátapintottál a lényegre, mert én úgy vettem észre a rövid pályafutásomat, hogy kettőféle nagyszülő létezik. Van az egyik, aki úgy van, hogy nekem ne hozzá semmit, nekem nem kell semmi, nekem én ezen a kicsin el vagyok, jaj, a gyereknek, mindent a gyereknek, és az utolsó tízezesét is odaadja az unokának. Meg van az, amelyik ilyen máshogy öregszik meg, aki úgy van, hogy eljött az én időm.
4: Most mindent visszaadsz.
5: Jól keresel, kicsim.
6: És én mikor legyek boldog? Hát eddig boldogtalan voltam, főleg miattad. Elvetted, hát mindenemből odaadtam neked mindent, hát most akkor nem jár egy kicsi nekem is.
4: Igen, itt ugye arról van szó, hogy valaki megvonná a támogatást, de hogy rossz ember ne gondolja magát. Van, aki a lelkiismeret furdalásról mesélt, hogy bizony, amikor ő nem tudott fizetni az anyjának, vagy az apjának, vagy a szüleinek, akkor nagyon rossz embernek érezte magát. Illetve van, aki azt mondja, hogy akkor a teher ez rajta, hogy nagyon nehezen tud a nyomással mit kezdeni, nem csak saját magát, vagy a saját családját kell eltartani, hanem a szülők felé is van egyfajta presszió vagy elvárás, hogy bizony támogasd őket. Főleg, ha látják, hogy mondjuk nem tudom, jó körülmények között élsz, vagy hogy megtelted.
6: Azt írek itt szem, hogy én a 3%-os hitelt tudom felajánlani.
5: Mama tör leszel, legyen kedves.
6: De ez nagyon érdekes, igen, mert ugye itt sok szerepet játszik az érzelmi kérdés is, nem? Tehát, hogy milyen a viszonyatok a mamával?
4: Egyáltalán, bár igen, milyen a viszony, de hogy alaptézis az, hogy kell támogatni?
5: Hát alaptézis az, hogy igen.
6: Törvényben van foglalva, Balázs.
4: Törvényben
6: hát
4: van foglalva, hogy kell támogatnod a szüleidet. Tehát ha nem adsz, lenne, de nem adsz, akkor rossz ember vagy?
5: Hát, igen.
6: Büntetés.
4: Tehát mondjuk rászorulnak, de te nem adsz, de megtehetnéd, akkor csúnya dolgot csinálsz, mert hoztál egy olyan döntés, hogy nem akarod.
5: Nem is értem a felvetést. Persze, hogy egy utolsó aljadék vagy.
6: Igen, ám. De
5: hát ők neveltek föl. Aha. Ők tám, még akkor is, ha nem túl jól.
6: De
5: azért csak
6: tudni.
5: Adott neked.
6: Szerintem van olyan kapcsolat, ahol nem fér ez be, hogy te még adj anyádnak. Tehát biztos, hogy van. Tehát,
4: hogy a mama miatt nem fér bele, vagy egyszerűen neked nem fér be, hogy adjál anyádnak.
6: Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen kegyetlen szipírtyó, aki folyamatosan bántalmaz téged, meg a gyerekeidet, meg mit tudom én mindenkit, akkor azt azért nyilván nem akarod támogatni, nem?
4: Tehát függ attól, a támogatás létjogosultságától, hogy milyen volt a gyerekkorod, és milyen anya volt az anya.
6: Vagy hogyan járul hozzá most a családhoz, mert nyilván az idősek sokfélék tudnak lenni, tehát azért.
5: Belenéztem az SMS-ekbe. Én bocsánatot kérek az előző mondatomért, nem kell mindig támogatni. Már látom. Az a baj, hogy én az idillikus kapcsolatból indultam.
6: De úgyhogy neked sincs olyan, akkor miről beszélsz?
5: De azért mi meg vagyunk a mamával, érted?
6: Nem mersz más mondani, hallgatja?
5: Nem, ilyenkor alszik még bőven. Tehát, hogy jól vagyunk a mamával, akkor azért csak visszaadod azt, amit kaptál gyerekkorodban.
4: De tartozunk valamivel azért, mert ők fölnevel. Most azon úgy értem, hogy anyagilag kell ezt visszaadni? Hát kérted,
6: hát
4: hogy gyere, jöttél.
5: Jaj, nem áll!
4: Megterve, csak kérdezem. Tehát, hogy
5: ez olyan rossz duma.
4: Ezek most csak kérdezem, hogy te megérke, nem akartál jönni. Fölneveltek, fizetned kell azért?
6: Egy fülletészakából ezek, azt akkor fizessek egy életen át. Tehát
4: kell ezért fizetned, mert te tartozol? Hogy
6: azt gondolom, hogy amíg nem volt gyerekem, teljesen máshogy láttam ezt a helyzetet, most meg van gyerekem, és én például nem akarnám, hogy engem támogasson a gyerek. Azt akarom, hogy mindig gazdagabb legyek nála.
4: Igen, sose keresel annyit, mint én.
6: Ezért, soha ne keresel annyit, mint én.
5: Kicsit anyuka,
4: igen. A Markomban tudom
6: tartani.
4: Tudja,
6: ki a főnök.
4: Igen.
6: Nem, tehát az volt, szerintem az nagyon, tehát én nem érzem azt, hogy nekem tartozna a gyerek. Nincs ilyen viszonyom vele, hogy így, hogy tehát ő egy tőlem független entitás, amiben meg akartam élni a saját érzéseimet.
4: Hát de gondolom, az anyukák vagy az édesanyák akkor szoktak kérni, mondjuk, ha látják, hogy jó körülmények között él a gyerek, megcsinálta, működik, de neki kevesebb jut nyugdíjút, és akkor egyszer csak beállítanak, hogy már pedig jöttem. Kölcsön kérni, vagy miért nem adsz, vagy miért nem segíted az anyádat, nem?
6: Hát de miért nem beszélünk azokról, akik azért szült egy gyereket, hogy befektetési jelleggel legyen, aki támogassa őket. Hát ilyen is rengeteg.
4: És ezt a gyerek már tudja, hogy ha fölnövök, akkor fizetnem kell, mert azért jöttem.
6: Ők kondicionálják elég komolyan, plusz ugye ott általában feltételes a szeretet is, tudod. Tehát hogy nem úgy nőnek fel, hogy minden csodálatos körülöttük, hanem már akkor vannak kis üzenetek, tudod, hogy ha jól tanulsz, majd akkor foglak szeretni. Ha kimagaslóan teljesen nem, majd akkor foglak szeretni.
4: Itt a cikk arról szól, hogy én gonosz ember vagyok, hogy én nem támogatom az anyámat. Tehát itt érzelmi viszonyra hivatkozik, hogy igen, megtehetném, de olyan az érzelmi viszonyunk, hogy nem támogatom, aha, mert nem adta meg azt, amit én gyerekkoromban szerettem volna. Szeretetet, melegséget, kedvességet, odafigyelést, jó szót, rideg, hideg.
5: És most csak
4: anya
5: a pénzért
4: volt.
5: Jön a
4: maga. Nem is feltétlenül a pénzért jön, de hogy úgy gondolja, hogy ő nem akarja támogatni, még ha látja, hogy az anya rá is szorulna, mert hogy egyébként nem volt olyan a viszonyú gyerek.
6: Hogy rászorulsz gáz, szerintem, mert hogy tehát, hogy emberileg én ezt mondja, idegennes szemben se szívesen teszem meg. A másik, de azért megteszem, tudod?
5: Nem szívesen, de
6: igen, a másik meg, hogy ott van az a része is ennek, hogy hogy tehát, hogy van köztetek egy kötelék. Tehát, hogy mindig azt egy dolgot szoktam felhozni, például Tarantinót. Mert Tarantino ő nagyon szeretne, hogy a filmrendező lenni, és az anya azt mondta, hogy soha nem leszel filmrendező, egy nagyon tehetségtelen gyerek vagy, soha nem lesz bele semmi, ez egy hülyeség. És Tarantino gyerekként megfogadta, hogy a filmrendező lesz, és meggazdagszik, soha egy dollár sem ad az anyjának ebből.
5: És tartja is.
6: És tartja. Képzeljétek el, ismerek olyat, aki egy kockás füzetben vezette, hogy mennyit költött a gyerekére, amíg gyerek volt.
4: Mi is beszéltünk egy ilyen hallgatóval. Igen. Itt volt, egy pár éve elmondta, hogy ő vezeti azt, és pontosan tudja, hogy ha egyszer a gyerek felnő, akkor ő mennyit költött a gyerekre. Egészen megdöbbentő
6: vélemények vannak. És infláció el kell visszafizetni, vagy infláció nélkül? Vagy hogy van ez?
4: Hát ez egy jó kérdés, hogy romló pénzzel inflációval együtt kell visszafizetned. A gyermekvédelmi törvény szerint a szülő azzal, hogy felnevel a gyermekét, a saját magát a vállalt költségekért teljesíti. Amikor váltam a második gyerekem, tudtam, hogy a dolgom anyagilag és érzelmileg támogatni, nem várom el, hogy majd ők is ezt tegyék.
5: Ha. De törvényszabályzás meg az, hogy ugye a rászoruló szülőt a jól kereső gyerek kell, hogy támogassa. Tehát ez le van írva.
4: Hogy neked támogatnod
5: igen,
4: kell.
5: Igen. Aha. Nem olyan... Itt valószínűleg a mérték a kérdés. Tehát ha látod azért bármilyen szar kapcsolatban vagy a szüleiddel, anyáddal, apáddal, már lehet, hogy nem is beszéltek. Annyira összerúgtátok a labdát. Ha látod az anyádon, hogy fagyoskodik, hogy éhezik...
6: Hogy rossz a frizurája.
4: Oké, az egy szélsőség, igen, a fagyoskodás, éhezés.
5: Akkor segítesz, aha. De már a repülőjegyet azt nem veszed meg neki, hogy gyerekkori álma megvalósuljon.
4: Van, akit jó esemesek, az sem mindez, hogy mire adod. Cigiresőre, unikumra, vagy hűtéssakajára fontos.
5: Na,
4: nem elég a 14. havi nyugdíj, még a vérem is kell. Krisz küldte nekünk. Nekem apám alkoholista volt, elvette minden zseppénzem meg, hogy eligya, agyvérzés kapott, bekerült otthonba, jött a számla az intézménytől, hogy fizessem a havi díjat, mert nem elég a nyugdíja. Pert indítottam, és így, hogy nyertem, nem kellett tovább felelősséget vállalni érte. Azért ez is milyen kemény, nem? Kriszta küldte nekünk, hogy egészen odáig jut.
5: És
4: hogy...
5: nem tudok Kriszta ellen
4: hát
5: menni.
4: Nem, hát, hogy ebben
5: az esetben, apád... hogy minden pénzedet elvette, így kapott agyvérzést az italtól.
4: Nem jár, ezt igen, mondom, hogy nem jár alanyi jogon. Tehát az minden. Nem egy jó érv, hogy azért, mert az apád, azért, mert az anyád segíteni kell. Alkoholista volt, bántott, érzelmileg megnyomorított, nem feltétlen kell abba belekapaszkodni, hogy de az apám segíteni kell. Tehát én pont ezt akarom mondani, hogy nem így van. És ez egy jó SMS arra, hogy igen.
5: Most már más az
4: bekerült az otthonba, pert indított, mert nem akarja fizetni, mert egy gram szeretetet nem kapott, az egész életét megnyomorította. Kell akkor neked segíteni? Csak azért, mert a vérszelinti szülőd, hát miközben az egész életet megnyomorította? Kicsit igen,
5: de ez a kicsin túl van.
4: Somi azt írja, hogy általában, ahol a gyerek szeretetben nő fel, és egészséges a kapcsolatot, fel sem merül, hogy a gyerek felfelé finanszírozzon, mégis segíteni fog, ha kell. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, akkor a gyerek magától észreveszi, hogy segíteni kell. Anyukámmal biztos, hogy segíteni fogom, apukámmal nem tudom, hogy mi lesz. Egész gyerekkoromban bántott, csúfolt, gúnyolt. Én vagyok a mai napig leghátul a gyerekei sorában, ez ki is mutatja, mióta felnőttem. Kihasznál, és egyértelműen vesz minden segítséget, ha valamire véletlen nemet mondok, rám teszi a telefont, és hallgatással büntet. Papa keménybe van.
6: Ja, Istenem.
4: Papa keménybe van.
6: Beszéltem múltkor egy pszichológussal, aki Kanadában dolgozik, és azt mondta, hogy az a szabály, hogy ahol a szülő ilyen bántalmazó, tehát mondjuk ez a hallgatással verés, ez például ugyanolyan abúzus, mint egy sima bántalmazás, akkor azt még felnőtt korodban is jelentenie kell neki, tehát mi pszichológusodnak, hogy veled szemben ilyen abúzusok történtek gyerekkorodban.
4: Aha.
6: Tehát, hogy nem felejtik ezt el. Érted? Tehát nincs elévülési idő, hanem az van, hogy ez egy meghatározó dolog az illetőnek a természetével kapcsolatban, és sőt, még következménye is lehet még felnőttként is.
5: Bebörtönöznek az én gyerekként.
6: Hát neki... elveszik a 14. havi nyugdíjadat, nem tudom. Szegények. Tehát, hogy így, hogy nem az van, mert hogy ugye sokszor úgy gondolkodunk a gyerekszülő viszonyban, hogy ahogy kikerülsz otthonról, ezt így magunk mögött akarjuk hagyni. Tudod, hogy ez így, hogy ennek itt vége, hát ez most lezárodott a függőségi viszony ezzel, ugye innentől kezdve a saját sorsunknak vagyunk a kovácsai, nem szabad haragudni, meg nem szabad a múltban élni, meg ilyeneket szoktak mondani egymásnak az emberek, akik nem bírják hallgatni a másnak a panaszkodását. De ott van az, hogy onnantól kezdve, hogy eljössz otthonról, elkezdesz dolgozni magadon, és folyamatosan falakba ütközöm, hogy abból az érzelmi készletből dolgozom, amit otthonról hoztál, és sokszor a magunkról alkotott véleményünk arra alapszik, hogy hogy gondolnak ránk a szüleink. Tehát, hogy ezt nem tudjuk így tudatosan, de hogy az a belső hanga, hogy te magaddal beszélsz,
4: az a szüleid
6: az anyádnak
4: hangja.
6: A hangja.
4: Igen.
6: Vagy igen.
4: Abszolút.
6: És hogy ez ugye lehet egy jó ilyen motiváció arra, hogy túl teljesíts az életbe, általában nyilván túl is teljesítelek, akiket nem megfelelően szerettek, de hogy azért ez egy hiány. Tehát, hogy
5: értem,
6: hogy
5: csak, az, okay, igen. Ha ennyire így fogod meg, ez lélekből, ebből nehéz, meg ilyenből, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az anyánk csak azért volt ilyen velünk, vagy az apánk, mert ő nem lépett rá erre a megvilágosodás útjára, mint te már
6: hát
5: rajta vagy?
6: Hát az első generáció szerintem, aki ezzel nagyon-nagyon foglalkozik, ők ugye még nem foglalkoztak ezzel, de közben az van, hiszen azért nehéz az embereknek eldönteni, hogy mi a helyesebben, mert a világ nem megy el ezek mellett az emberek mellett. Tehát ott vannak a nyugdíjasok a Facebookon, kirakják az idézeteket, hogy a legszebb út az őszinteség és a szeretet, meg a Jézus Krisztusról a képet, meg ilyesmi. Igen. Az örök elfogadás út mesdjéjén.
4: De mit akarsz ezzel mondani?
6: Azt akarom mondani, hogy miközben ugye eljátszák azt, hogy ők ezeket megértik, ezeket az üzeneteket, és hogy őket is éri ez az új éra, tudod, hogy dolgozz magadon, és legyél elfogadás.
4: Hát nem
6: gyakorolják. És hogy ezért folyamatosan ugye egy ilyen ambivalencia van a kapcsolatban, hogy itt van, fizikailag létezik, tudod, de hogy nem akar veled egy húron pendülni, hanem mindig olyan, mint lenne benne valamiféle tartozás, vagy valamiféle ilyen deficit. És szerintem az emberek ugye ezt élik meg nagyon nehezen, hogy hogyan támogassak valakit, aki nem a legnagyobb szurkolóm például, tudod. És miközben amúgy, érted, lehet, hogy anyád nem tudná palacsintást sütni, mert mit tudom én, az összes keze már hólyagosa, fogalmas is mitől, de hogy attól még tud téged mondjuk szeretettel támogatni és ilyesmi, és hogy ezt meg nem szívesen teszik meg. Tehát egy csomó embertől hallom azt, hogy ők nem szeretnek az őszülék, tehát hogy ilyeneket mondnak, hogy hát ők nem ilyen dicsérgetés fajták, ők nem szoktak dicsérgetni.
4: Hogy a szülők nem voltak azok, vagy nem azok.
6: Igen, tehát
5: gondolj bele, nincs benne az eszközkészletükben egy ölelés, egy puszi, az, hogy szeretlek, kisfiam.
6: Miközben tőled megköveteli, hogy te meg fejlődjél nagyot, te legyél nagy ember, te legyél megbocsátó, te legyél elengedő, te tudod, tehát, hogy sőt, minden a maximális szinten történjen meg. Hát te lépjél át a nagy sérelmeiden, stb. Miközben nem hajlandó. És ezt nagyon sok ember mondja, ez nagyon sok embernek a problémája, és nyilván a pénz, amúgy, ha van pénzed, akkor nem probléma adni pénzt, de amikor mondjuk az van, hogy azt kell eldönteni, hogy a gyerekednek adsz-e, vagy az anyádnak adsz-e, vagy az apádnak adsz-e, aki
4: akkor
6: volt,
4: nyilván egyértelmű a sorrend, persze.
6: Tehát, hogy ez a nagyon nehéz, és közben ott van, nyilván senki nem akar szar ember lenni, meg hálátlan lenni, meg ilyesmi, csak ugye ez nem a mi problémánk, akinek, mondjuk Balázs adsz anyukádnak egy, nem tudom, egy nyaralást az Ibizán, vagy nem tudom, hova szeret járni anyukád.
4: Ibizát nagyon szereti, nagyon csapatja. Iszletesen dobálja az ekiket, és nagyon vereti.
6: Igen, ez nem azt jelenti, hogy Benninek nem lesz tavasz a bicikliet. De hogy nagyon sok embernek, meg ugye igen. És hogy ezzel a szinten nagyon nagy dilemma.
4: Igen. Anyánk bejelentett, hogy eladja a lakását, hogy fent tudja tartani magát, ezért inkább fizetjük a rezsijét 4 éve a tesómmal. Amúgy lefelé adsz, és fentről kapsz, nem tartozol semmivel azért, mert világra hoztak. Hát ez is egy vélemény.
5: És ez is egy jó kérdés.
4: Hogy?
5: Az a te örökséged, az a lakás. Mit mondasz akkor, amikor a mama bejelenti, hogy figyelj kicsim, van egy belvárosi 40 négyzetméteres lakásom, az most 60 millió forintot ér, ez lenne az örökséged, de én ezt most eladom, mert utazgatni akarok még, van 5-10 évem hátra, na mit mondasz?
4: Hát az ő döntése. Amíg él, az az ő döntése. Tehát az, aki azt mondja, hogy anya, ne utazzál, mert az majd az enyém lesz, ha meghalsz.
5: Szerintem sokan nézik.
4: Az az ő lakása, ha szerencsés vagy örökölsz, így. Hát így biztos, hogy így nézik, de hogy menjen, utazzon, az most ő még azt csinál alanyi jogon, amit akar.
5: Így van.
6: Nekem őszintén ezzel nincsen olyan szempontból a bajom, hogy ez egy őszinte tiszta kommunikáció, tudod. Ahol elmondja azt, hogy az ő most úgy érzi, hogy az ő igényei fontosabbak, mint az enyémek, és azt szeretné, hogy ez történjen meg vele. És erre azt mondom, hogy hát figyelj, rendben van, hát menni kell.
4: Igen.
6: De
5: csináljad.
6: Igen. Plusz szerintem már nagyon sokan elengedték a saját ingatlannak a gondolatát. Ja, tehát, hogy ez most már így kezdődik.
4: Igen. Mert eladnám anyukám vagy apukám egyetlen gondtalan mosolyáért, és minden vasárnap főz anyukám a gyerekeire, unokáira, 11 fő, soha semmit nem kért cserébe, csak annyit, hogy szóljunk időben, ha mégsem tudunk menni, nem kell nyomasztani senkit, hogy menjen. Az unokáknak annyira ez normális, hogy reklamálnak is, ha nem megyünk a mamáékhoz ebédre. Helena küldte ezt nekünk. Világéletemben csórók voltunk hóvégén, jó, a kenyére futott, de emellett szüleimnek a napi pia, cigi kombó mindig megvolt. Felnőttként sikerült ebből kitörnöm, így most általában minden hónap végén jön az üzenet. Fiam, tudná kölcsön adni 100-150 ezeret. Értitek? Nem 10-20-at. Írja a hallgató, úgy, hogy tudják, hogy 3 gyereket nevelünk, és emellett lakáshitelt fizetünk. Persze a piacigi tipmix kombó továbbra is nagyon megy nekik. Milliószor megfogadtam, hogy többet nem adok, mégis mindig utalok.
5: Na.
6: Igen.
5: Na, hát tudod, ott azért van, mert a lelkiismereted azt mondatja. Úgy, hogy tudod, hogy mire fog elmenni, hogy elpiázzák.
4: Ez sem ilyen egyszerű, nem feltétlenül lelkiismeret. Lehet, hogy nem húzod meg a határaidat, nem mersz nemet mondani. Elhiteted magad, hogy neked te jó gyerek akarsz lenni, és cserbe hagyod őket, és akkor a jó gyerek image. Egyébként én minden nap adok, minden hét hónap végén adok, de minden hónap végén el tudom mondani, hogy milyen jó, hogy adok. Ez is egy játszma. Tehát itt azért sok minden van, nem csak az, hogy most akkor te mégiscsak utalsz, mert hogy de lehet az is, hogy egyszer belekínálsz, azt mondja, hogy figyelj, nem, nincs több. Most nem. tehát ti eljátszátok, nekem a gyereknek meg, mint a ebédpénze kell. Akkor a kettő között mi a jó? Tehát, igen, hogy meg... lehet erre is nemet mondani, nyilván nem könnyű, de a piacigi tipmix kombóra adsz te minden hónapban 150 ezeret, a felnővés egy része egy időben kimondhatod, hogy nem adok.
5: Hogy nem,
4: mert nem kötelességed ezt finanszírozni.
6: Meg ilyenkor szerintem, amikor az ember így ad, hogy tudja, hogy a másik visszajelezzel, akkor kicsit...
4: Igen, itt azért ez egyértelmű. Ez piaci tipmix kombó, miközben két gyereket nevelsz, azért ott hamar ki lehet mondani azt, hogy figyelj, erre biztos, hogy nem. Vagy adj egy számlát, befizetem, vagy adod a nem tudom, a közös költségedet,
5: vagy
4: kifizetem, vagy a bevásárlás megcsinálom, hogy odaadom cashbe, amit aztán elversz, hát az nem annyira jó. Szerintem nem feltétlenül a szeretet. Szülők válása óta nem nagyon találkoztunk az apánkkal. Ha igen, mi megyünk hozzá, tudja, hol lakunk. Első unokára is azt üzente, hogy boldogságot a családnak, még nem is találkozott a picivel. Örökség hitel, még a dugó kihúzását is másra bízom. Nem kell tőle semmi, még egy zsíros kenyér se, Zsolti. Küldte nekünk ott ilyen a viszony. Anyám sosem mondta, hogy szeretlek. Miután rendeződött az élete 50 évesen, kb. 50 évesen, akkor egyszer megpróbálta, de olyan szarul hangzott. Ő is érezte. Ez milyen jó. Ő is érezte.
5: Az első nehéz átesni, az első ilyenen.
4: A gyerekeimnek napi 100-szor vagy 1000-szer mondom, de először nagyon nem állt rá a szám. Ő megpróbálta egyszer 50 évesen, az anyja.
5: Ő is érezte, hogy ez nem oké. Ugyanez volt, gyerekek. Amikor először ezt így kimondta, és már felnőttek voltunk, tudod, úgy mindig érezted a szeretetet.
4: De hogy nem adott ennek hangot,
5: nem
4: igen.
5: Volt, azt meséltem, hogy nemünk, ez nem volt nagy divat. És valami, egy 15 évvel ezelőtt mentünk valahova, és akkor így magához ölelt a mama, és el is pityeredett, hogy én úgy szeretlek.
4: És mondta, anya, beteg vagy?
5: Anya, mi van veled, mama?
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
11: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat, ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
13: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
14: Nem sírok, csak az allergia.
13: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
14: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
13: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat tanévkezdési támogatás Nagyhegyesen. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér. Demeter Dia vagyok. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmentett, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Hajdúviharban jövő héten mások mellett Nádudvaron, Hajdúdorogon és Polgáron is lesz kihelyezett véradás. Részletek az ovs.hu vagy a véradás.hu oldalon. Akár 30 ezer forintos tanévkezdési támogatást is igényelhetnek a nagyhegyesi családok. A támogatásra azok a gyermekek és fiatal felnőttek jogosultak, akik helyben járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába, illetve nappali tagozatos közép- vagy felsőoktatási képzésben vesznek részt. A támogatás összege az életkortól és az iskolai szinttől függ. A bölcsődések és óvodások 10 ezer, az általános iskolások 20 ezer, a középiskolások és felsőoktatási hallgatók pedig 30 ezer forintot kaphatnak. Az igénylés jövedelemtől függetlenül benyújtható, a kérelmek beadási határideje szeptember 30-a. A szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban és a település honlapján érhető el, tette közzé a HAON. Zöldebb és virágosabb lehet a BEM tér Debrecenben. A következő hetekben elindulhat a BEM téri park felújításának közbeszerzési eljárása. A 605 millió forintos beruházás uniós forrásból és magyar állami társfinanszírozással valósulhat meg, írja a De Hír. A fejlesztés célja, hogy a park korszerűbbé és vonzóbbá váljon, miközben több zöld felületet és virágos részt alakítanak ki. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdúbiharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Nagyon jó lett. Fehérje dús, biztos?
6: Csak mondom, 50 g fehérje van benne.
5: Tényleg?
6: Mennyit kell lenni? 2 g testkilogramonként?
5: Hát ez attól függ, hogy mit csinálsz. Tehát ez
6: a... örülök, hogy élek.
5: Ha valódi izmot szeretnél felszedni, akkor szerintem a 1,5-2 gram per kiló testkiló az oké, de nagyon nehéz ezt bevinni. Szóval az azt jelenti, hogy 80 kilós vagy, akkor meg kéne enni egy 140-160 g fehérjét naponta, azért az...
7: Meg kell enni zsült.
5: Hát azért az ott combos, na, de ja, már 1 g-ot beviszel, is már sokkal többet viszel be, mint az átlag, úgyhogy az jó, de ez 1,5 g per kilogram az úgy azért ajánlott.
7: Most hát hányat tolsz? Mennyi? Mennyi az edzés?
6: Miből? Gramból?
7: Nem.
5: Hányat? Heti négyet edzem.
7: Heti négy. Aha. Feli, te?
5: Hármat edz.
7: Hármat? Én három.
5: Három tökéletes.
6: Hétfő, szerda, péntek.
7: Ez az nagyon szép.
5: Az tökéletes.
7: Zsülte?
6: Zsüle, elmaradt harcos társam.
5: Kardiozik, sétál, nordwalkingozol, elmész a, nem tudom,
7: buszmegálló vissza.
5: De jó.
7: De a Zsüle egy darabig ment, meg az Anna is ment.
6: Hát a darabig az kettő.
7: Két edzés volt?
6: Nem, három. Három. Hát
5: háromat mentetek? Két hónapig.
7: Tényleg?
5: Mi rajtátok abba? Mi lett? Mi lett a vége a sztorina?
7: Túlságosan kipattintottad magad.
5: túl nagyra nőttél. Túl nagyra nőttem, nagyon izmos lettem a bajtam.
6: Le kellett cserélni a ruhatárat, már válva, tudod.
5: Gyerekek, ez nagy küzdés, ez nagy küzdés. Valamilyen célt kell kitűzni.
8: Minden tiszteletem a tiétek.
5: Ez nagy küzdés, szóval, hogy tényleg ez a hogy konzisztensen te lemenjél és csináld, és amikor nincs kedved, és hidegbe is, és melegbe is, és nyár, szóval, hogy az nagyon-nagyon nagy elszántság kell. Én nekem szeptemberben lesz 3 éve, hogy csinálom.
7: A mindenit.
5: Szeptemberről lesz 3 éve. Oh, és sok holdpont, sok utálat. Sok
6: van az, amikor
5: üvöltözés a teremben, sok minden nem vagy túl így 3 év után. De 3 év szinte folyamatos.
7: Nekem most volt egy ilyen átbillenés, amikor már szerettem. Aztán.
5: Igen, nem könnyű. Kell valamiféle plusz motivációt találni, valamit kitűzni.
6: Az életedben is egy csomó máshoz is hozzáad. Hogy a döntések például, hogyha ezt úgy csinálod, hogy tényleg következetesen mész heti 3-szor, és ha szarul vagy, és ha másnapos, vagy ha beteg, fáradt, mindenhogy elmész, az életed egyéb döntésére is kihatással van. Szerintem összekapod magad máshol is. Érted? Hogy azt mondod, hogy van egy célom, el akarom élni, akkor nem csak ebben csinálod meg, hanem ha máshol is van célod, akkor abba is segít. Hát meg hogy így betökösödsz egy kicsit.
7: Meg tőle. Hoz egy csomó másfajta változást, tehát, hogy jobban, tudatosabban étkezel, máshogy alszol, máshogy szervezed a napjaidat, tehát egy csomó jó dolgot hoz az életedbe.
6: Nem, a tiédbe is?
7: Egyébként igen.
5: Amikor csinálod, aha.
7: De most mondom, most visszaülök a lóra, nem erről van szó, meg nekem kellő motiváció az, hogy látom, hogy nem lóg a seggem. Tehát, hogy azért... Szerintem ennél nagyobb motiváció nem kell. Ugye az, ott szokták elkövetni a hibát az emberek, hogy azt hiszik, hogy gyakorlatilag másfél-két hónap alatt már jön az eredmény, és akkor majd az nagyon fog látszani, és akkor megy el igazán a kedve, amikor rájön, hogy másfél-két hónapja rohadt keményen edz, kifolyik a bele, izomláza van, minden baj van, és semmi nem látszik.
5: Hát persze, nagyon fontos, hogy ki mit csinálsz, hogy vannak olyanok, lejárnak a teremben 3 éve, szarabul nézek ki, mint érted, mikor elkezdték.
7: Viszont olyan képernyője van, hogy hűha.
5: Brutál képernyője, és megkezdik, menjem arrébb, fel kell nyomó padról kicsit, tehát tesszük,
6: de még így nyomsz. De ott ő üldögél.
5: Ne, hát,

0: oda akar jönni, és azt akarja csinálni, amit te csinálsz. És már azt röhögünk, hogy bujkálunk a teremben, mert megint az észre fog venni, és fogadásukat kötünk, jön, és a következő. Sokáig vagytok még? Hívjuk Józsinak, nem Józsi, abszolút nem, mindjárt végzünk.
1: Egy kör is.
0: Másnap csinálsz valami extra, bármilyen gyakorlatot, amit soha nem csinál, egykezes súlyzó, 16 kg egy van belőle. Kell a 16 kilós? Józsi, sose dolgozol a 16-os, hagyja, de fekve nyomtok még. Ő a típus, aki mindig azt nézi, hogy te mit csinálsz, odajön, és azt akarja csinálni. És leül, és megvárja.
2: De ez nem lehet, hogy csak a személyednek szól?
0: Nem, ezt máshogy is csinálja. Nem, ez egy csapat, és mi a csapatból meglát valakit, oda megy, ezen vagytok még.
1: Mindig az kell, ahol pont te vagy. Mindig.
0: Van a folyamatosan üldögélő telefonozó, ők a legnagyobbak. Füles a fején, pszichopata módjára sétálgat, nem szól senki. Ez nagyon felsőbbrendű, megvan a típus? Csajba is, pasiba is. Senkihez nem szólok, nem érintkezem a külvilággal, füles van a fülemen.
1: Engem ne zavarjatok.
0: Ne zavarj, kívülálló vagyok. Igen, pszichopata fejjel senkire nem nézek.
1: Ugyanígy a füles, de az ugye nem nagy füles általában, hanem ez a kis bedugós. Tegnap volt pont a futógépen mellettem egy csávó, aki betett fülessel futott, gondoltam zenét hallgat, lehet, hogy azt is csinálta, de hogy ő fogadta futás közben a hívásokat, és mindig elmondta, hogy futok, nem tudok beszélni.
0: Minek veszed föl? Kényszeres kézfogó, aki egyszer lekezeltél vele, és utána mindig kezet akar fogni, és bármikor amész, már kerülled el, menekülsz, és jön is kezet akar fogni. Kényszeresen beszélgető, meglátod, hogy folyamatosan beszélgetni akar, mindig van egy sztória, mindig mondani akar valamit. Hétfő nagyon izgalmas, mert hétvégén nagyon sok minden történik vele típus. Megvan?
2: Van nálatok kéretlen tanácsokat osztó?
0: Kevésbé.
2: Nagyon-nagyon kedves.
0: Szereted?
2: Igen. Odaáll, és azt mondja, én ezt nem így csinálnám.
0: Ő a kényszeresen beleszóló.
2: Igen, aha, igen. Régóta járok, nem kezdtem. Elfogadsz egy tanácsot.
1: Nem akarok beleszólni, de. És látja, hogy edzővel vagy. Az a legszebb. Hogy ott áll melletted egy olyan ember, akinek ez a szakmája, a hivatása, megtanulta, te fizetsz érte, majd ő mondja.
2: Bélával edzel? Hát a Józsival jobb lett, nem?
0: Hát mondjuk, ha ilyen hangon beszél, akkor pláne. Üvöltve gyúrós, kinek van meg, nekünk az nincsen nagyon. Ránk szólnak, hogy mi hangosak, vagy nem, inkább röhögünk. Üvöltve gyúrós.
1: Van.
0: Üvöltve gyúr, imádom, nagyon nagy forma.
1: Van.
0: Mezitláb?
1: Nem.
0: Van nálunk a mezitlábos is.
1: Atlétatrikós, rövidnadrágos, ő szokott néha papucsba gyúrni egyébként. Azt se értettem soha. Papucsba gyúrni, és ő nagyon kiabál, mert egyébként egy kicsit az én is vagyok, amikor már majdnem összeszarod magad.
0: De oké, de egyszer-egyszer belefér, de van a nagyon ordítós.
2: Én nem üvöltve gyúrósokkal szoktam találkozni, hanem sziszegve gyúrósokkal.
0: De az egy kicsit benne van.
2: Bármit csinálsz.
0: Azokat a pasikat utálom, akik a szaunában hangosan sóhajtoznak, szuszognak direkt, a hideg zuhany alatt még üvöltöznek, mint a vadállat, hogy hallgass, hogy ők milyen kemények. Igen. Köredzést csinál, köredzést nagyon jó. Ú, nekkora típus. Köredzést csinál, 6-8 gépet lefoglal, semmihez nem tudsz oda menni, mert ő éppen ott van.
1: És rád ordít, megérkezel
0: egy géphez, ő ott van, és hol vagy még? Ott, és megy körbe. Nagyon nagy típus. 8-at befoglal egyszerre.
2: De mi az, hogy befoglalja? Hát akkor
0: rádobsz egy törölközőt, és akkor elvileg ott te vagy az a teremben, bizonyos teremben az etiket. Van, mennyi van még ember, nagyon nagy, aki megkérdezi, mennyi van még, és a fél óráig még használod az eszközgépet, megvárja.
1: Jó, megvárom.
0: De még négy van belőle. Jó, nem baj, meg. Igen. Ő a kényszeres megváró. Az egy nagyon klasszik típus. Brokkoli fejű crocs papucsos fiúk. Tökéletes leírás. Mondok még egy típust, izzadtan kezet fogó, megvan, Feri? Mindig nagyon izzad, és kezet akar fogni. Imádod. Nagyon izzad, iszonyatosan csapatjával, és akkor akar veled lejattolni. És kényszeresen ott áll, benyomja a jattot, és tartja.
1: Így van, és akkor te próbálod azt megcsinálni, hogy ugye legyen legalább, hogy ne legyél bunkó, hogy nem mondasz, hogy nem, hogy ökölpacsi.
0: Igen. Nem, semmi nem beszél.
1: Ő így tartja, igen, a kezét, hogy akkor rendesen.
0: A Covid egyik legjobb tartozéka és legjobb hozadéka az ökölpacsi. Tehát az szerintem az milliókat ment meg a kényszeres kézfogástól. A sorozatokat internetről néző típus.
2: Ja, letöltött egy programot?
0: Programok, applikációk letöltések alapján, az is egy típus. Nem csinálják rossz dolgokat, baromi jó dolgok vannak a neten. Tehát, hogy nagyon jó appok, meg nagyon jó edzők, de hogy iPad-del, telefonnal,
1: és
0: a teremben ér.
1: Mondja neki, hogy
0: és azzal ez egy új típus, nem edzenek rosszul, de ez egy teljesen új szegmens a gyúrásnak, hogy megérkezik iPad-del, laptoppal jött a csávó a múltkor. Hát mondom, azért az kemény. Hát biztos, hogy ennek egy applikáció, ami telefonról lehet. Fölütötte a laptopot, és elkezdett laptop alapján gyúrni. Szenzációs volt. De hogy vannak ugye az applikációval, telefonnal gyúrok.
1: Tök jó.
0: Egyébként jók vannak. Igen. Abszolút jók vannak.
1: Erőlködés közben

0: Ingó és gyorsan másik gépre megy, mintha nem ő lett volna.
1: Látványos fejhallgató használat mellett is hozzád beszélő. Az is egy jó típus. Tényleg óriási fejhallgató van rajtuk, nagyon mennek, de közben igen, közben dumálnak, igen.
2: Én azokat is szeretem, akik lemennek óriás fejhallgatóban, és úgy keringenek, úgy mozognak, mintha ők lennének egyedül a teremben.
1: Igen, de
2: és
1: ők...
2: és mint egy ilyen zombi.
1: És felállt. Van az a típus,
2: a saját világában, tudod.
1: Na, ez a saját világos. Ő a kapucnival van, igen. A hatalmas fülhallgató kapucni, és nem tudod, mindenki hogy mikor válik sorozatgyilkosság. Nagyon
2: fogja meg a kézisúzót.
1: Valószínűleg magára robbantja mindjárt a termet. Kapucniban van zéró szemkontaktus, nagyon magában van, nagyon edz, tök jót is, semmi baj nincs vele, és kapucni van, de ilyen sorozatgyilkos tekintetes. Az haver, tiéd a gép, csináld, gyere, az van, amit te mondasz. Nem szól senki, ez nagyon edz.
2: Vannak a gépet rosszul használóak?
0: Á, de
1: az szerint azzal nincs
0: igen,
1: baj.
0: Lehet, hogy csak kezdő nem tudja, mondjuk megkérdezhetném, mert mindenki segít.
1: Igen,
0: tehát, korrektek.
1: Igen. Nagyon nagy dumát írt Robi, nagyon jó. Minden konditeremben az a srác, aki 10 éve lejár, és ugyanúgy néz ki, nagyon fontos kasz. Egyébként tényleg van ez a típus, hogy basszus, a rohadt életben oda jár 2 éve, de semmit nem változik, de nagyon lelkes és csinálja. És ezek szerethetőek, egyébként abszolút. Abszolút semmi baj nincs velük. Tehát, hogy ez is egy jó típus.
2: 15 éves lányok általában ketten vannak minimum, és mindig a fenekes géphez mennek.
0: Igen, ez igaz.
1: Igen, egyik sem vagyok, mondjuk nem is nagyon járok tereve. Utazó táskás edzősök a kedvenceim, itt mire gondol, ez nincs meg.
2: Hát óriási sportáskával jönnek, mennek szerintem.
1: Nem? Ja, hogy beviszi a terembe, na ilyet még nem láttam, beviszi a terembe a sportáskát.
2: Hát gondolom, hogy nem akarja egyenként vinni a kulacsot, meg a török között, meg mindent, és
1: kukkogja
2: az egész cokmokot.
1: Az jó proli azért bevinni a sportáskát az edzőterembe. A csávok nyom 2-t 20 percig pihenés közben zokniban sétál. Mekkora típus. Egyébként szerintem a zokniban meg mezitlábgyúrás az borzasztóan prosztó. Szerintem az nagyon. Értem, hogy sokszor mit tudom én, jobban megtapad, meg olyan gyakorlatot csinálsz, de hogy azért amikor leveszed a cipődet, és mezitláb vagy zokniban gyúrsz, az szerintem nagyon pronyó.
0: Kicsit ablakos is már a zokni, az biztos, ami biztos.
1: Igen. Van az üvöltve nyugtázza minden széria végét, hogy jól csinálta, és megdicséri magát, és van a strandpapucsos figura. Tényleg, ezek mind-mind klasszik ilyen edzőtermi figurák. De külön karakterek. Tehát mindenki egy ilyen rajzfilm figura. Mindenki külön szerethető karakter önmagában, aha, de tényleg kasztokat mondunk most. Tehát ezek nem egy terem egy specifikus sajátosságai,
0: mindenütt
1: hanem
0: ott vannak, mindenütt
1: ott van ez a típus, és minden teremben lejár legalább mindegyik típusból egy edzeni.
2: Tessék, ez is egyébként tök tipikus. Hozzánk járt egy srác, aki egy edzés alatt kiolvasott egy könyvet. Egyébként a legjobb hely.
1: De a könyvet még nem, már gondolkozom, futás közben, igen, de könyvet még nem láttam.
0: De ott akkor nem tudsz, hát azért én nem vagyok szakértője a dolognak, de ugye edzőbácsi mindig elmondja, amikor súlyt, fekvenyomás van, és pakolja föl rá, hogy figyelj, ezt most meg kell fogni, erre oda kell koncentrálni.
2: De főleg a kardiogépeken, tehát a lépcsőzésen, a biciklin, ott
1: de ott szerintem tökre benne van, tehát azt sokan néznek filmet, meg igen. Saunázó öregek, edzeni nem látod őket, csak saunáznak, nagyon nagy formák, iszonyatos gengelés van, mert hatalmas dumák vannak, egyébként tényleg nagyon jó. Mindenkit ismer típus, Dani.
0: Hagyjad csak, majd én fölhívom, elintézem.
1: Mindenkit ismer, mindent elintéz, nagyon nagy. Igen, teremben csak a munkáról beszélő típus, szinte de jókat írtak, tényleg ilyen is van. Ott is zajlik a meló, a pénz nem alszik.
2: Vannak teremben politizáló típusok?
1: Hogyne.
2: Igen?
1: Iszonyat durva politizálás.
2: Te pontosan tudod, hogy...
1: Nem folyok bele, de hát hallod azért, ja. Persze. Hát azért most például, mit tudom, ott ez a kameraügy, ez a kamera, azért ezt sokan közben edzenek, tőlük edzenek, csak közben az nyilván nagy szociális életet élnek, és megbeszélik. De ez egyébként semmi baj. Tehát szerintem az, hogy dumálsz, röhögsz, vagy sztorizol közben, a tökre benne van. Tehát hogy nem kell azért ilyen nagyon néma csöndbe. Nálunk a teremben hűtőtáskával jön edzeni a csávó.
0: Mi van benne?
1: Az micsoda? Mi az, hogy hűtőtáskával?
2: Előre bekevert fehérje, szerintem.
1: Vagy az injekció. Tudod, ki a fene tudja. Mit tartasz hűtő táskába.
0: Azért egy órás edzés alatt nem rohad meg az a fehérje, vagy a mit tudom én, izó, vagy bármit iszol.
2: És hűtőtáskába hozza ízét a injekciót.
1: Igen, nem mondom. Igen. A gyúrósok, akik erőemelők, és összeszedik az összes súlyt, hogy 15 percenként nyomjon 2-t. De jó, úristen, nagyon jókat küldök.
0: És akkor hát még az öltözős részéről, ezt ugye elmondtam én is, hogy engem is kifejezetten zavar, hogy értem, hogy fiú öltöző, meg értem, hogy nem vagyunk szégyelősek egymás ellen, de hogy ott, ha valaki volt már ilyenben, egymás mellett vannak a szekrények, tehát ha te kinyitsz egyet és leülsz, a következő, aki odajön a melletted lévő szekrényhez, és anyaszült mesztelül 5 centire a fejedtől rép...
1: Belógatja.
0: Hogy gyerek, hogy nem áll, hogy értem, hogy fiúk vagyunk, meg nem vagyunk szégyelősek, meg értem, hogy neked nagyon nagy, és ezt meg kell mutatni mindenkinek, de amikor így az orrod előtt lóbálja, és közben beszélget.
2: Én kifejezetten keresem az ilyen szitukat.
1: Klasszik típus. Föl az egyik lába padra, iszonyatosan törölközik, nagyon mondja, és közben életesztoriát mesélje.
2: De ez a női öltözőben is ugyanígy van.
1: Ugyanez van?
2: Persze, és már réges-régen felöltözhetett volna, csak így áll.
1: Tök mesztelenül?
2: És beszélget. És tudod, te nézel mindenhova, és neked kellemetlen egy kicsit.
1: Hat törölközőbe takarod magad, hogy ne lásson senki semmit.
2: Ugyanez, kicsit lehajol, összeszedi a cuccait, már réges-régen felvehette volna a bugyját, a melltartóját, bármit, de úgy megfejt közben.
1: Volt egy srác, aki minden edzés alatt egy nagy zacs kolmát evett meg fél év múlva már dobozos tejre váltott, 2 liter tejet hívott meg. Azért bevinni a tejet, atya úristen, de jók vannak. Nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó.
2: Hasitasiban sétáló nagymenők.
1: Igen, hasitasit nem láttam, az nagyon trép. Az nagyon trép. A semmi is újra segítséget kérő, hallod, ezt megnyomom, állj már oda szupportnak.
0: A jó sem... gyerekek, annyit bír. Na.
1: De szemetek majd, de ma tényleg van ez a típus. Rohadékság, a semmi is újra segítséget kérő. Milyen szép megfogalmazás. Állj már oda szupportnak. Peti küldte nekünk, igen. Bombasegű csaj, csak előtted pucsit, nem tudsz hova nézni, de rád szól, hogy miért nézed. Aha.
2: Ó, és mi van a selfie kamerásokkal, akik felveszik az edzéseiket folyamatosan? Hát... Tehát hozza az állványt, felrakja rá a telefont, és felveszi az egész edzését.
0: Profi.
1: Azt ritkábban látom, vannak, amikor ilyen influencerek lejönnek, de el is tűnnek igazából. Van ilyen, aki fölveszi az edzését?
2: Hogyne.
1: Igen.
2: És hány olyan videó van, annyira szeretem, amikor van például egy bitang jó fenekű csaj, és mit Google, és látod, hogy a háttérben áll így a faszi, és így lóg így a nyála. És akkor egyszer csak kiszúrja a kamerát, igen, és így tudod, hogy leszállapod. Oh.
1: Ja, hogy beállnézi a kamerát.
2: Igen, és akkor veszi észre, hogy rögzítve van az egész felvétel, ahogy neki ott áll, és csorog a nyála, és utána rájön, igen, hogy felvett az egészet. Azok viccesek.
1: Nálunk van egy srác, aki egészen az öltözőig motoros bukósisakba megy, és úgy... Le van hajtva a plexi. Azzal megy egészen az öltözőig. Nem veszi le a terembe a bejáratnál, elmegy vele az öltözőig. És csak az... Jó, hát lehet, hogy titokba jár. Lehet, hogy inkognitóba jár. Nem lehet ezt tudni egyébként.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Biharban, tovább nő a nemzetközi hallgatók száma. Demeter Dia vagyok. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőgúta, mondta el a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőgúta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgútának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: 10 halálos baleset történt fél év alatt Hajdú-Bihar útjain. Az év első 6 hónapjában csaknem 500 ember sérült meg a megye közútjain, közülük több mint 100-an súlyosan. A rendőrségi adatok szerint január és június között összesen 287 személyi sérüléses közlekedési baleset történt Hajdú-Biharban. A tragédiák között volt a Debrecen és Hosszúpályi közötti halálos karambol, a Sárétudvari gázolás, valamint a Debrecent megrázó villamos baleset is, amikor egy kerékpárost gázolt halálra a szerelvény. A rendőrség továbbra is fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket, olvasható a HAON-on. Tovább nő a nemzetközi hallgatók száma a Debreceni Egyetemen. A 2026-2027-es tanévben várhatóan több mint 7800 külföldi tanul majd az intézményben. A Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ adatai szerint szeptemberben több mint 2300 fiatal kezdi meg tanulmányait az első év folyamokon és az előkészítő képzéseken. A jelentkezések száma rekordot döntött, több mint 49000 pályázat érkezett a több mint 100 angol nyelvű képzésre, közölt az UNIDEB. A növekedéshez a Stipendium Hungaricum ösztöndíj program népszerűsége is hozzájárult. Ennek keretében idén 688 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen állami támogatással. Perzselő forróság vár ránk a következő napokban, ma is igazi kánikulára készülhetünk itt Hajdú-Biharban is. Napos, derült idő vár ránk, szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a délies szél is csak néhol lehet élénk, 37 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap is derült, napos idő vár ránk, némi gomoly felhő csak északnyugaton jelenhet meg, a legmelegebb órákban 40 fok körüli csúcsokat mérhetünk, vasárnap pedig tovább fokozódik majd a kánikula.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
5: Milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valamit.
6: Kérlek szépen, az applikáció mindenkin segít.
5: Köszönjük szépen.
7: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
5: Nem tudom, láttátok-e, gyerekek, Alec Baldwin és felesége megvan? Planet Hollywood díjátadó gála, vagy étterem megnyitó, fene se tudja már, mit csinálnak ott a Planet Hollywood. Ez egy jó kérdés, hogy ez még régen anno ezt a Bruce Willis, a Schwarzi, talán a Stallone, meg egy-két akció is indította közösen ezt a Planet Hollywood étterem láncot.
8: Csak megmaradt a billboard.
5: Ez nem annyira ment, ugye? Ez egy ilyen tematikus étterem lánc, Hollywoodból indult. És
8: furcsa panoptikonos figurákkal.
5: Igen, furcsa figurákkal. És most újra volt egy ilyen sajtóesemény a Planet Hollywoodnak. Ugye ők hárman, a Stallone, az Arnie, meg a Bruce Willis indították ezt. De aztán ők ezzel bedöltek, szóval hogy ez nem ment annyira nekik.
6: De ha ez még mindig megvan, akkor csak
5: lehet, hogy már kivásárolták, vagy lehet, hogy már más a történet. És...
8: Itt nem a nagymellőek szolgálnak fel, ugye?
5: Ez nem, az a Hooters, az más, igen.
6: Ők bajban vannak.
5: Igen.
8: Jó, ott őket elsodorta a PC.
5: Igen, és ugye, hát mi történt? Az történt, hogy ők nyilatkoztak. Alec Baldwin felesége, nekik ugye van most egy reality-jük. Az első évad lement, szeretik az amerikaiakat, és szeretik az amerikaiak, és most akarnak majd második évadot, vagy most készítik a második évadot. Ez a Baldwin családról szól.
6: Tehát Baldwinék.
5: Baldwinék, ugye? Hát kérdés, hogy akarod ezt most mutogatni, Baldwin nincs annyira jó állapotban, mióta lelőtte ott az operatőrét. De mégis, ugye, hát
8: neki már megbocsátott a közvélemény, meg már túl van mindenen.
5: Igazán... polgári perek vannak, azt hiszem, hogy felmentették, igen, de polgári perek még ott vannak.
6: Igazából abban a sztoriban ő ugye abból a szempontból nem volt hibás, hogy ő nem tudta, hogy milyen lőszer van, tehát ott a fegyvermester hibázott nagyot, amivel magára rántotta a kakis vödröt, az az utána következő nyilatkozatok, tehát az ott nem volt szép. Tudod? És ráadásul ugye a női operatőr kedvenc operatőröm volt, tehát ott egy azt várod, hogy egy összetört csávó üvöltve, zokogva kér elnézést és bocsánatot mindenkitől, hogy ez egyáltalán megtörténhetett, vállalva a felelősséget, és ehhez képest ő elmondta, hogy ő erről az egészről nem tehet, mert a fegyvermester hibázott, rendes golyót tett bele, már egy kérdés, hogy egy forgatáson mit keres egy rendes golyó, ugye? És akkor szerintem ő ott azzal húzta ki a gyufát, az utána következő nyilatkozattal.
8: De tök érdekes, hogy ilyen eset után ő azt mondja, egy reality sztár lesz.
5: Ugye reality sztár, igen, de
8: rehabilitálódik.
5: De Baldwin. És ugye itt arról van szó, hogy ők nyilatkoznak, tök mindegy, hogy kinek, és ezt kéken tudjuk beadni, zsúzik, hogy hol tudjuk ezt kéken tudjuk beadni, nyilatkoznak, és hát Alec Baldwin felesége azért úgy megmutatja a fog a fejét, hogy hogy kell elképzelni őt.
6: Egy
5: vasárnapi ebédet. Elindított, zsúzik, nem tudom a playgombot megtalálni rajta, hogy hogy lehet, hogy
6: ez csak egy kis háromszög.
5: No, na figyelj.
9: I think we're gonna see, you know, it's we're gonna see how it feels to have it be out there.
10: It's gonna be great. This season. You're a winner.
9: Oh my god, when I'm talking, you're not talking.
5: Ooh.
9: No, when I'm talking, you're not talking.
5: Hogy lehet megállítani
9: ezt? Why, yes, we'll have to like just cut him out of the show.
5: Szóval itt ugye azt hallott, hogy az Alec Baldwin beleszól a beszélgetésbe, mire az asszony ilyen nagyon durván, nagyon könyörtelenül, házi sárkány üzemmódba, ugye leoltja az Alec Baldwint, és elmondja, hogy ha én beszélek, te nem beszélsz. Ha én beszélek, te nem beszélsz, és aztán még azt elemezgeti, hogy hát ezért kellene egyébként Alec Baldwint kivágni a showból. Meglehetősen könyörtelenül teszi helyre az Alec Baldwint.
8: De látod az arcát egyébként Aleknek, hogy kinéz a kamerában? Indíts
5: tovább, Zsülci, indíts tovább, mert utána Alec Baldwin még vissza akar erre szólni valamit.
9: I mean, I think this is a really.
5: De nem szól be, csak elsunnyog hátul, nézd, megsemmisülve. Megsemmisülve elmegy, a világ előtt égették rommá.
6: Azt tehát mondja, hogy most anya beszél, akkor én nekem itt nincs dolgom.
5: De anya úgy teszi helyre, hogy el tudod képzelni, hogy egy sárkány a nő.
6: Tehát, hogy semmi vicces nem volt benne.
5: Semmi.
6: Tehát annyira komolyan, olyan arccal mondta a csaj, hogy ez, amit a Juli mondott, ez a vasárnapi ebédnél is így van. Ez nem csak egy ilyen szerep volt a kamera kedvéért.
8: De nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye. Lehet, hogy úgy indultak, hogy Alec Baldwin már másfél órája kint ült a kocsiban, és a csaj háromszor visszament átöltözni. Tehát, hogy volt már eleve egy ilyen feszkó. Tehát úgy léptek ki.
5: Na de akkor se szólsz így a férjedre,
8: hogy már tele volt,
5: hogy
8: a hócipő,
5: amikor én beszélek, te nem beszélsz, amikor én beszélek, te nem beszélsz. Tehát ez nagyon egyértelmű mutatja a családi dinamikát. Hogy ki a kemény, ki a papucs, ki az, aki csöndben van, és ki az, aki osztja ott a zsugát, nem? Szóval ott azért ott tudjuk, hogy ki a főnök a csapatban.
8: És majd utána ezt megbeszélik.
5: Alec Baldwin nagyon nyomorúságosan elsunyog, de hogy a beszélgetés még folytatódik, mert Alec visszajön. Tehát, hogy...
8: aki kitalálja, hogy mivel vág vissza.
5: Indíts tovább, Zsüllécz, hogy mi történik itt,
9: mi? We'll see where it leads us. We'll see what it feels like to have be out there, and then we'll see, you know, if
5: Alec Sunyog
9: people like it. That's
5: Alec
9: another Sunyog thing figyel too, you know. So
11: you've spent your career in Hollywood, but I have to know because we are loving the show. By the way, we're loving getting to know your
5: nagyon
11: family.
5: A show.
11: Is it harder to memorize scripts or be yourself on unscripted television?
10: Be yourself. Oh, so hard.
5: Ugye Alec itt arról beszél, hogy ez egy scripted, vagy írt reality, vagy nem írt reality, hogy mit kell csinálnod, önmagad legyél, és add önmagad, ugye ez így nagyon szomorú. De hogy itt azt mondjuk, ha megint beszél majd.
10: It's a good question. I think it's because you want... You don't want it to be dull, and just if you show the way our life really is, you get it after like an hour.
5: Ti adnátok ki a reality-t a saját életetekről? 0-24-ben?
6: Bátor.
10: We like routine.
5: Itt nagyon, azt mondja, hogy arról beszél, hogy nagyon fontos a rendszeresség meg a rutin a család életében, hogy vannak szokásaik, vannak rutinjaik, és próbálja menteni a mentetőt, hogy egy kicsit ő is megszólal. Egy kicsit ő is beszél. Az asszony kényköves tekintettel nézi végig. Tehát, hogy itt nem tudom, mi lehet kettőjük között.
6: De lehet, hogy összevesztek előtte valamin. És van, a mama még annyira nem profi, hogy ezt ugye eldobja, mert most a tévének nyilatkozunk ilyen, hogy áh, de cuki mindenki.
5: Na de hát vagy éve... szerepben van, és éve... csinálja azt, amiért a realityből megrendelik a második évadot. Tehát, hogy lehet, hogy mama hardcore reality szereplő, tudod, és iszonyatosan jól hozza.
6: És egyébként otthon meg tök jó fej.
5: Nem gondolom. Nem gondolom. Aki így szól rá kamerák előtt a férjére, hogy amikor én beszélek, te nem beszélsz.
6: Zsigerből.
5: Az zsigerből könyörtelen.
8: Megérzem, ott... ha ez fordítva történik, tehát hogyha ugyanő így oltja le ő a feleségét, ő neki ma már nem lenne jelenése sehol.
5: De a nő megteheti.
8: A nő megteheti. Igen. Tehát, hogy azért ez egy elég ciki.
5: Igen, hogy az Andrew Tate lenne, igen. És ugyanezt mondaná, akkor igen. Lehet, hogy igen, a Tate Family-t már lehet,
8: hanem hogy... csak, hogy kicsit hogy odéptolná az asszonkát, és azt mondja, ne pofázz bele, akkor ő lenne a családon belüli erőszaknak a zászlóvivője, és mindenki kitagadná. Ez nagyon kellemetlen sztori egyébként, nem szép.
5: Igen. És akkor itt még egyszer leoltja a felesége, hogy megint beleszól valamit, és hogy miért megy oda beleszólni a beszélgetésbe, és most is ő nyilatkozik. Uh-huh. Szóval, hogy... És Elek ott áldogál, toporog, és nagyon sajnálod.
6: És elment.
5: És borzasztóan sajnálod.
8: Nem, mennyit fizethetnek nekik ezért egy ilyen reality-ért?
6: Rengeteg
8: ez egy akkora pénz, hogy azért azt mondja, hogy oké, beengedem az összes kamerát a házamba, csináljunk
6: igen.
8: Akkor egy
6: ilyen
8: műbahét.
6: Szerintem nagyon sok millió dollár.
5: Tehát egy Alec Baldwinnak kell egy ilyen, hogy tehát rengeteg filmmel, rendezéssel eladod a magánéletedet, hogy még a Baldwinzékről szóljon.
6: Szerintem
5: ott valamilyen...
6: Szerintem már nem pénzről szól az ő esetében. Tehát ha nekünk felajánlanák ezt, hogy Juliék vagy Feriék a uh-huh. több millió dollárért, ott rábólintasz a dollárra. Csak értünk, nem adnak ennyit, de ez most mindegy.
5: Én adnék. Én nézném streamen, ha Netflixen lennétek.
6: Ahogy
5: előfizetnék a showtime-ra.
6: A fürdőszobából. De hogy egy Alec Baldwin meg azért a hírnévért csinálja. Biztos vagyok benne, hogy még figyelj, egy idősödő egyébként sztár, de hogy...
5: Aki még megkeres ezzel, mint tudom én, 10 millió dollár.
6: Nem, szerintem nem a pénz, hanem hogy ott vagy minden a siker, hogy ott vagy az amerikai háztartásokban, hogy imádják a nézők, érted? Ezt szeretjük benne.
5: Én, és kiderül, hogy papucs vagy, igen, kiderül, hogy a feleséget hordja a nadrágot,
6: akkor is
5: ő szeretem. Mondja meg, hogy mit csinálsz, minden derüljön ki, boruljon le az imidzsed, oda minden, de legalább még pörögsz a
6: megrendezett egy ilyenben. Tehát például a Győzike showban mennyi volt vajon?
5: Az ott minden. Na, ott minden. Hát akkor ott minden érted, írva, ott azt írták rendesen.
6: Neked van egy életed, ahol Beja asszonya vagy Alec Baldwinnéval éled az életedet, jönnek a szerkesztők, akik megírják és eljátszod. És sikeres vagy tőle, és pénzt keresel.
5: 300 ezer dollár per rész. Hát ez csak a Baldwin kapja, nem tudom ez hogy van, hogy most ő is kap, vagy a feleség, de 300 ezer dollár per epizód.
6: Hát így, ahogy ismerem, az azt mondja, hogy ő 400 ezeret kap.
5: Azért ez így.
8: Én azért megnézném, milyen az, amikor Feri, te kiborulsz. Amikor úgy elveszted.
5: Tud üvölteni szerintem.
6: Én tudok.
8: Tehát, hogy persze, otthon sütögetsz, főzögetsz, mosolyog mindenki.
6: De családdal én nem
8: szoktam. Nem.
6: Nagyon, Somával ritkán. Sománál néha elő kell venni ezt a hízét, mert ugye ő most kamaszkorban van, egy darabig szépen megpróbálod elmagyarázni, aztán borul a billi.
8: Úgy megnézem, amikor lefő a kávé, úgy rendesen nálad.
6: Na, olyankor van. És akkor mondanám, mert így gyorsan kiszámoltam számológép segítségével, hogy ez részenként 105 millió forint.
8: Hallod? Azért na, lehet.
6: Azért ez nem szar.
5: Igen, ugye írja Laci, a szereplők az 1 millió per rész, azt a Jó barátok szereplői kapták már a végén. Mikor mondták, hogy még összeállunk egy 10 részre, 20 részre, és akkor ott 1 millió per epizód, per kom. Tehát, hogy 1 millió dollár. Volt ott, mégis akkor leforgattak még utolsó 10 Friends részt, vagy mintam 20-at.
8: A Kardashianék vajon mennyit kapnak?
5: Horror, de ők ráadásul ők forgalmazzák is, igen, tehát hogy ők saját platformra gyártják, forgalmazzák, csinálják, saját platformon állítják elő, tehát ők ezt nagyon-nagyon ügyesen csinálják.
6: Hallgató írja, mi van, ha ez is csak szerep? Tehát, hogy a sorozatot erősítendő csináltak.
5: Én nem, szerintem itt villan. Tehát, hogy ahogy a nő oda néz és oda szól, az nem tud szerep lenni. Tehát az nem tud szerep lenni.
8: De szegény Baldwin arcán minden ott van.
5: És elsúnyog.
8: Ahogy kinéz ilyen segítségkérően a kamerába, hogy...
5: Igen, és utána elmegy. Nem tud mit csinálni, inkább ott hagyja. Igen. Ettől a hírtől vagytok oda, még nem hallottátok a feleségemet.
8: Na hát ez az.
5: Ennek hordja a nadrágot az azt, hogy mondja meg, hogy melyiket. Igen. A perek nagyon durván költségesek az USA-ban, írja valaki, ez is igaz. Tehát valószínűleg a polgári peres eljárásokban ezeket azért elég komolyan megkopasztották.
8: Ja, és most
5: és valószínűleg ez is jól jön. Igen.
8: Szerinted mi lenne a legizgalmasabb dolog, ami kiderülne rólad a reality-ben?
5: Hát rólam azért elég sok minden szerintem. Tehát, hogy úgy viszonylag zártan élünk, meg nem utogatjuk magunkat, meg a gyerekeket. Meg semmit. Azért egy reality, ami látja, hogy fölkezd pizsomába hajnalba kettőkor.
6: És mégis igaz a mikropénz.
5: Vére mész, és benn vagy a hálószobában, és ott ül az étkező asztalnál. Hát azért az úgy azért izgi lenne. Nagyon sok izgalmas nem derül neki.
8: Pont az, hogy megtöltenéd tartalommal szerinted, vagy csak egyszerűen azért néznék, mert Sebestyén Balázs
5: hát,
8: pizsomában.
5: Hát írt reality lenne, mint mondjuk a Győzike, vagy mint a Berki régen, amik minden epizódja pontosan ki van találva, akkor azért biztos lehetne jót írni. Másképp, hogy soha büdös életben nem mennék bele. Bármennyi pénzt ajánlanának, de biztos, hogy jó lenne.
8: Soha nem mondd, hogy soha.
5: Ez is igaz. Lehet, hogy leáldozik majd egyszer annyira,
8: lesz
5: hogy
8: egyszer
5: a hajnú leforgat valahol a frisbee csatornára. Igen, összeköltözöm majd egy hétig, igen.
8: Idősek otthonában.
5: Alec Baldwinnak a botrány után a tisztára mosás lehet ez egyébként egyfajta ilyen végső kapaszkodás, hogy a lövöldözős balhé után egy kicsit visszajöjjön. Úristen, ezt a nőt látva értem a balesetet, ami történt vele a forgatáson, hogy volt nála éles rőszer. Ennek azért be volt egy
8: kicsit. Miért nem maga felé fordított?
5: Nálunk is ez van, na és akkor mi van? Kérdezi Tibi.
6: Lehet, azért ez még egy élet.
5: Mi megegyeztünk a feleségem, hogy kis dolgokban, ő dönt nagy dolgokban, én azóta nincsenek nagy dolgok. Köszönjük szépen. A papucs férj megkérdezi az asszonyt, hogy elmette horgászni. Az igazi férj tudja, hogy nem. De nagy duma. Nem feltétlen papucság, inkább konfliktus kerülés. 10 éve vagyok a feleségemmel együtt, ez az első 2-3 éven konkrétan én voltam az alfa, a király, az utóbbi 7 évben ez változott, azóta a tüsszentek is bocsátott kérek. Édesem.
6: És jó ez neked.
5: Van ebben egy fáradás, van ebben egy megadás, van ebben egy küzdés.
6: De várjál, az elején harcolsz. Az elején, amikor ő volt az Isten király, a hím állat.
5: Akkor jobban beleállsz. Akkor,
6: és utána egy idő után elengedett, hát akkor feladod magad.
5: Hát, de nyugi van.
6: Ja, mondjuk igaz, tehát, hogy meg minden pénzt megér.
5: Igen. Én ebben a cipőben járok, 15 év és 2 gyerek, rengeteget dolgozom, a családomnak legyen mindened, a feleségemnek semmi nem jó, már kezdek belebetegetni, és már fizikai jele is vannak, elválni nem merek a ház és a gyerek miatt.
6: Na, ott van, tessék, ott a házad, nem tudsz hova menni.
5: A ház és a gyerek miatt. Amikor mondom a feleségemnek, hogy elmennék horgászni hétvégén, jön a válasz, hogy jól van, menj nyugodtan, de ez olyan hangsúly, hogy inkább otthon maradok.
8: Ez begyre tipik, igen. Persze, azt csinálsz, amit akarsz.
5: De ezekbe bele kell állni, szabad hát el kell vagy. Menni. Tegnap meccs volt, megkérdeztem, hogy megnézhetem a haverokkal a meccset. Azt mondta, nem, így hazamentem, és néztük a fókuszt. És igaza volt, jó műsor volt. De jó, imádok. És igaza volt, jó műsor volt. Reggel olvastam, hogy kikaptunk. Na.
6: Akkor még mindegy is láttam volna egy szar meccset.
5: De cuki, és igaza volt, jó műsor volt. Jó, de benne van ebben minden picit, de szép üzenet. És igaza volt, jó volt, hogy néztük a fókuszt, az egy jó műsor, szerettem. És egyébként is kikaptunk, nem érdekelt a meccs. Azt hiszem, a papucsák beállítódás szerintem, a párom sokszor mondja nekem, hogy mondjam meg neki, mit csináljon, a főnöknek hív engem, de ettől rosszul vagyok. Mindig mondom, hogy nem már partnerek vagyunk, nem aláfelé rendelt karakterek. Sajnos az előző kapcsolatból hozta ezt. Látod? Tehát, hogy mi a minta, mi a fixáció, mi rögzült? Ez érdekes egyébként. Igen. Nem értem, hogy tudnak így élni férfiak. Amúgy írtam volna hamarabb, csak a feleségem még itt van volt. Köszönöm, hogy ezzel foglalkoztak. Tegnap határoztam el, hogy elválok. Ma meg is fogom mondani. A tegnapban körülbelül 5-6 év van. Köszönöm nektek. Wow! Miket indíthat el egy-egy ilyen téma? Kikben, mik indulnak el?
8: Valószínű, hogy ez már egy hosszabb ideje érlelődött, de
5: ez sem is komoly.
8: Hogy pont egy ilyen beszélgetés hatására mondja azt, hogy na ez volt az utolsó jel. És
5: szerintem
8: akkor most...
5: nekünk fogalmunk nincs arról, hogy egy-egy téma kapcsán hány emberbe indul el. Gondolat, cselekvés, változtatás, hallottam, jó igazatok esetben. Van, beleállok, kiállok magamért, nagyon sok.
8: Egyszer meg kéne ezt témának csinálni, hogy mi volt az, amit hallottál itt a rádióban, és aztán elindított valamit.
5: Szerintem naponta történik.
6: Nagyon sok van.
5: Azt mondja, hogy korábban beszéltetek a Wim Hof módszerről, a hidegvízi jótékony hatásáról, többről próbálkoztam vele, kisebb nagyon sikerrel. Január 1 óta minden egyes nap zuhanyt hideg vízzel zárom, egyre hidegebb vízzel, kicsit hosszabb ideig érzem a jótékony hatását. Többek között ezt is köszönöm nektek, de a spirituális témák és az általatok hallottak után olvastam és jártam után egy csomó mindennek. Az, hogy évek óta edzek, de csak impulzívan, ha van kedvem, megyek, ha nincs, nem. Kb. Egy hete volt egy játékosotok, aki azt kérdezte, hogy mi motivál téged az edzésem, de tőlem kérdezte, és a válaszodat lementettem, és azóta minden edzést úgy érek meg, mintha legyőztem volna a világot.
8: Erre emlékszem én is egyébként.
5: Igen. Biztos részek voltam.
8: Igen,
5: itt arról beszéltem, hogy kit érdekel, hogy mit mond az agyad. Kit érdekel, hogy mi van a fejedben, milyen hang szól, mit mond, kit érdekel, hogy milyen állapot van a tested. Nem ez a lényeg. Erről beszéltünk, igen. Feri a kapcsolatokról beszélt, hogy a másikat elfogadni, támogatni kell. Az akkori pasim nem ilyen volt. Később elhagytam. 6 éve vagyok házas, és van 2 csodás kisfiú. Ez milyen durva sztorik, nem?
6: Súlyos szerencsejáték függőségből szakadt ki a mi hatásunkra.
5: Le tudta tenni?
6: Igen, Máté Gábornak és a világi buddhizmus gyakorlásának is, de mi indítottuk el az úton, nem lehetek elég hálás, köszönöm.
5: Wow. 40 éves kor feletti izomépítés fontosságáról beszélgetés, Lakatos Péter szintén kezdtem köredzésre járni. Nálam az változott meg, amikor arról beszéltetek, hogy minden más felé kimondott nem, egy igen magunknak, vagy magunk felé, de csak egy dolog rengeteget változott bennem, minden titeket hallgat. Milyen mondatok akadnak be, nem? A 21 éves férfi vagyok, amióta meghallottam nálatok a nemzőképesség az emberiségnek egyre jobban csökken, felkerestem egy céget, aki azzal foglalkozik, hogy eltárolja a spermáim. Sokkal nyugodtabb vagyok azóta. Nagyon szeretnék gyereket. Neki például ez, látod? Én érdekes. Számomra az volt egy hatalmas megerősítés, amikor Evalenza egyszer azt mondta, hogy nem hajlandó nem szeretni magát, hiszen az önmagunkkal való kapcsolat életünk leghosszabb kapcsolata. Sokszor eszembe jut, amikor elkezdeném bocskondiázni magam, sokszor kiállok magamért, még van hova fejlődnöm, de jó az irány, Timi írta. 54 évesen jöttem rá, hogy miért működök úgy, hallgatom nálatok Bibók Beával való beszélgetést a parentifikációról.
8: Igen.
5: Mennyivel másképp alakult volna az életem és a 20 éves házasságom. Ugye az a Bibók Beával parentifikáció, igen, amikor a gyerekeket felnőtt szerepbe rakják, és 14-13-16 évesen felnőttet kell játszaniuk, és egy szülő helyébe belépnek ez a parentifikáció, hogy ez mit okoz,
8: az
5: igen.
8: Elveszett gyermekkor talán az voltak.
5: Elveszett gyermekkor, igen. És elveszett felnőttkor is van már, igen.
6: Balázs Konteói nagyon nagy hatással voltak rám, így inkább a tudományt választottam karrieremnek.
5: Ferivel elkezdtem fogyókúrázni, 97-ről 85-re mentem, egy kis életmódváltással írja a Bogyó. Balázs, amikor arról beszélt, hogy mik a jelei, amikor egy kapcsolat haldoklik, ott magamra ismertem, és mondott pár tippet, hogy hogy lehet jóvá tenni, vagy meggyógyítani, ki is próbáltam, nem jött össze, abban a kapcsolatban papucs voltam, de rendesen 2,5 éve lett vége, 7 év után gyerekház, stb. A fiamat én nevelem azóta, és a ház is az enyém maradt, lett új kapcsolatom, és boldog vagyok.
8: Júli miattad kezdtünk el fétispartikra járni. Na, köszönjük, Ricsi!
5: Zaher Gáborral való beszélgetésének köszönhetően letettem a napi egy üveg sört is. Júli miatt fétispartira járunk. Látod, Júli, mennyi mindent hozol. Feri miatt kezdtem el motoros jogosítványt. Mondom, hogy az öreg megcsinálta, akkor én is. Nem, én németül, nem akarok fele elvágni, csak közben. Én németül megcsinált egyébként, igen. A gyerekeket köszönjük az SMS-eket. Azért ez így, igen, érdekes, hogy ezt még nem is csináltuk meg így témának, hogy írjátok meg az elmúlt 15 év nagy változtatásait így egy-egy téma, vagy vendég, vagy interjú alany hatására, ami nem is feltétlenül mindig a mi hatásunk, sokkal inkább csak az a téma, amit hallottok, hogy feldolgozzuk.
4: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trump

0: vasárnapi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram mindennap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Utazási csomagjából ne felejtse el!
7: Önnek a Protexin kell!
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila a zenék felelőse mostantól. Hello mindenkinek, szép napot! Meg majd én leszek az is, aki adja a páros belépőket a Strandfesztiválra már ebben az órában is. Egyébként 33-34 fokokat mérünk most, egyes helyeken 39 fok is lesz a csúcs, harmadfokú hőségriasztás van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig intézzük a bulikat, a partikat, hogy a Rádió Egyesek 2026 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Strand Fesztivál, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a magyar fesztivál zenekarok legjava, és vadi új Rádió Egy Stage az összes lemezlovasunkkal, és valakit most bejuttatok. Másod magával egy Rádió Egy hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a Rádió Egy szlogenjét. Hajrá, sok sikert!

0: megy, csak igazi mai sláger megy, mint a szabaduló művész Houdini megszabadulok pár napi egytől a Strandfesztiválra. Nem azért, mert mintha nem kellene, hanem szeretnék boldog hallgatókkal beszélni. Halló!
1: Szia!
0: Szia! Ki vagy?
1: Dani vagyok.
0: Dani, miért hívtál?
1: Hát, hogy anyukámmal menjek a strandra.
0: Aha, anya ott van valahol?
2: Itt vagyok.
0: Sejtettem, téged hogy hívnak, anya?
2: Lári vagyok.
0: És Dani, te már tudod, hogy melyik napra mennél ki a strandra, ha nyernél?
1: Tök mindegy, menjünk.
0: Tök mindegy. Anya, te is kíváncsi vagy a Rádió Stage-re?
2: Nagyon.
0: A Vadi újra?
2: Arra bizony.
0: Nagyon csókolgassátok meg egymás kezét, mert ügyesen felhívtatok tizedikén!
2: Isten! Képzeld el, először próbálkoztunk.
0: Hát nagyon ügyesek vagytok.
2: Hát is, de szuper!
0: Tudnotok kell a Rádió 1 szlogenjét?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Dani, neked is?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Ennyi!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Ebből anya-fia program lett.
2: De szuper! Köszönjük szépen! Imádunk benneteket! Mi is titeket hallgatunk!
0: Akkor együtt bulizunk majd augusztus 19 és 22 között. Bármelyik napon ti döntitek el, hogy melyik napon jöttök és megnézitek a Strandfesztiválon a Rádió Stage-et. És a következő

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Drágám, kedvesem, ez lesz az első óra slágerének a jelentése, amiben a perzsa kultúra és a popzene egy igazán különleges dallá formálódott. Hát persze, hogy ez az Azizam, én Györke Attila vagyok, aki ezután is feldobja mindenki napját.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. CIP Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nagyon meleg van, és hát hajlamosak vagyunk ilyenkor azt hinni, hogy ennyire meleg mostanában volt csak az elmúlt években, évtizedekben. Na hát kérem szépen, 32 évvel ezelőtt, 1994-ben, így július végén 36 fokok voltak, akkor is megfőtt az ország, de tény, hogy az akkor egy kirívó eset volt. A 2010-es évek környékétől lett ez jellemző, az, hogy ilyen durván befűtenek nekünk. 2007, 2012, 2015-ben is rekordokat döntöttünk már. Ma 37-39 fok körül lesz a csúcs, mérsékelt marad a szél, nem várható csapadék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki névtelenül teljes állásban mérheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Ként mondd a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jók ezek a zenék, itt a következő. De közöttük azért tessék kapni a telefon után. Most indul a játék, páros napi jegyet adok a Strandfesztiválra. A 10. telefonáló nyer. 20 311 111.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A megújult Rádió 1 stage-et a Strandfesztiválon valaki megnézheti másodmagával, aki páros belépőjegyet szerez most, 10-ként. Halló!
1: Szia, Niki vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Niki, mit csinálsz most?
1: Éppen most kezdünk dolgozni. De előtte még gondoltuk, hogy játszunk egyet.
0: Hát játszunk egyet! 10. lettél!
1: Király! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Itt a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Megnyertétek!
1: Úristen, de jó! Már 2 hete próbálkozunk, és mondtuk, hogy most vagy soha.
0: És most összejött.
1: És most.
0: Kivel érkezel?
1: A párommal.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól, nagy élmény lesz a Rádió Esztésnél. Várunk titeket az összes lemezlovat.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Ez Györka Attila! Itt vagyok a barátomnál, nagyon szeretjük magát, és Rádió 1-et hallgatunk.

0: 56 perc. Most már hamarosan indítjuk a Daily Mixet, pontosan délben. Olasz hangulat, mindjárt jön ez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Indul a rádió egy live mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-ben. A Burger King támogatásával. Live mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! A Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

Itt hajdúsági hallgatók, kellemes péntek délutánt kívánok. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi ma is Láger megy, és benne a Daily Mix, amit el is kezdtünk már egy ideje, de persze folytatunk, hogy jobban menjen a munka, vagy jobban tenne nyaralás, hogyha éppen itt pihennek nálunk a hajdúságban. Szóval itt lesz még Sia, Milky Chance, Swish Disco, Ed Sheeran, Terry Swim, Samarum 5, Loy, Kamrad, ez itt van Dolce is, Anxiety, DJ Dark Remix-ében. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi ma is Láger megy.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en. Hajdúsági Rádió 1.
1: Csak igazi.
0: Csak igazi mai sláger megy.

Get Lucky, Loy, a német énekesnő volt itt velünk a pénteki Daily Mixben. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, remélem jól telik a nap, mi azon vagyunk ma is, hogy ez így legyen. Az időjárás is ezen dolgozik, csak egy kicsit túl teljesít szerintem. Nekem azért sok már a 37 fok, ami ma van, lesz. Aztán a hétvége 38, sok helyütt 40 fokot hozhat. A jövő héten hétfőn kedden még 37 fok, szerdán csütörtökön 35-36 fok, jövő pénteken 34 fok, és végig full napos idő, talán a jövő hét második felében már előkerül egy-két felhő, szombaton 8-án lehet hűsítő zápor zivatar, de ott is 33 fok. Aztán megy tovább minden, mintha mi se történt volna, vasárnaptól legalább 20-a csütörtökig, változóan napos felhős idő lesz 30-31 fokokkal. A Maroon 5-val folytatjuk már a Daily Mixet itt a One More Night. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Bad Habits, rossz szokások. A saját rossz szokásairól énekelt tulajdonképpen egy Sheeran. Itt a pénteki Daily Mixben, ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi ma is lágermegy filmes, sorozatos infókat hozok. Az év egyik, sokak szerint legfélelmetesebb horrorja már jövő héten megjelenik digitálisan, a gonosz halott égj. Ez azt jelenti, hogy Video On Demand formátummal Amerikában augusztus 4-től megvásárolhatóvá válik $25. Nálunk nem lesz ilyen lehetőség, de előbb-utóbb nálunk is megjelenik majd a film streamingen. Ott meg sima előfizetéssel lesz nézhető. Ott van a Netflixen egy True Crime dokusorozat az idahói egyetemisták meggyilkolásáról. Ez is a címe, Idahói gyilkosságok, egyetemi rémálom. 22 millió fölötti nézettséggel egy hét alatt 89 országban került a top 10-be a Netflix új vígjátéka Kevin Hart-tal a 72 óra. Tegyük hozzá, egész jó is a film. A sorozatok között az Úgy is megtalállak visszavette az első helyet, így a második helyre csúszott Will Ferrell golfos sportkomédiája, a Sólyom a pályán, tegyük hozzá, az is jó. A harmadik helyen per pillanat pedig a Ransom Canyon második évada található. Már otthonról nézhető az Ördög Prádát visel második része a Disney Plus-on. Most pedig újra Daily Mix, a Switch Discoval, Rehabbel, Sam Feltel, Sleep Tonight, ami a 34. a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi ma is láger megy.

0: Ez alatt az idő véget ért az óra, véget ért a Daily Mix, de holnap is várok mindenkit egy jó kis szombati hétvégi Daily Mix-elésre, dél és egy között. Most pedig folytassuk a péntek délután a második zenei órával, jön majd Alex Kenji és a Bumble A. Dua Lipa, Nuruzal, Kygo, Eva Max a Whatever-rel, Selena Gomez a Single Soon-nal. Az órát Tóth Abigail és az Accent indítja el. Hamarosan jön a Sugar Daddy. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Vályi Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy. Hajdúsági Rádió 1.

Gail volt itt velünk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Vágy Zsolt vagyok, szép napot, kellemes péntek délutánt, jó munkát, ha dolgoznak, jó pianiszt, ha itt nyaralnak nálunk a Hajdúságban, jó étvágyat, hogyha ebédelnek. A mai délutánunk második zenei órájában járunk, és jön majd a Maroon 5, Lady Gaga, Meghan Trainor, Martin Garrix, Taylor Swift, és itt van Sam Felt is, az örmény énekesnővel, aki Eurovízión is indult, azt hiszem 2022-ben. Szóval itt van Rosalind, és ez a Heart Like Mine, ami már a második a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Getting Over You, David Guettával, Chris Willis-szel és Fergie-vel találkozhatott minden hallgató, aki minket hallgat most. Mi vagyunk a Hajdúsági Rádió egyelőtt csak igazi mai sláger megy. Ez a mai délutánunk második zenei órája. Kellemes pénteket kívánok, jó munkát, ha dolgoznak, jó pihenést, ha nyaralnak nálunk a Hajdúságban, és hát ehhez bizony nagyon jó idő, sőt, túl jó idő van, hiszen ma is 37 fokot mérhetünk. A szombat vasárnap 38 fokot hoz, lehet 40 is ebből. Aztán a jövő hét elején 37 fok, szerdán 36, csütörtökön 35, jövő péntek 34, jövő szombat 33 fok, ott lehet némi zápor, zivatar, felfrissülés jelleggel. Aztán 9-e vasárnaptól legalább 20-a csütörtökig újra csak nyárias meleg idő, 30-33 fokokkal, itt-ott frissítő záporokkal, zivatarokkal. Megint Trainorral megyünk már tovább itt a Lipsa Movin, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Nulusz, új szabályok, Dua Lipával. Itt a Hajdúsági Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Én új programokat hozok most így az óra vége felé. Szerte a Hajdúságból. Országos vízipisztoly csata lesz, magyar rekord kísérlet az ország legjobb fürdőiben, így a Hajdúságban is több helyen be lehet nevezni erre a vízipisztoly csatára. Szombaton, augusztus 8-án 2 és 2 óra 15 között zajlik majd az esemény. Augusztus 11 Dés László koncertezik Debrecenben a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Augusztus 7-9 traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Mától egészen augusztus 2-a vasárnapig Hajdúszoboszlói lovasnapok, lovasversennyel, lovasfesztivállal és a Kincsem című musicallel. Augusztus 6-9 kamionos találkozó is lesz Hajdúszoboszlón, és jöjjön még néhány koncert a Hajdúszoboszlói Rock Café kínálatából. Augusztus 7 Latin Varázs, augusztus 8 Country Rockabilly Jamboree, augusztus 14 Match Boys Trio, augusztus 15 Bárdos Band és Férfi Tanerő Rock Band, augusztus 19 Room Service Bryan Adams Tribute, augusztus 22 Lóci játszik koncert. Én nem játszom tovább a dalokat, a mai műsorban búcsúzom, hamarosan 2 óra György Attis jön, aztán Juhász Geri Summer Mix, Disco Sheet, World is My Radio Show, mi pedig találkozhatunk holnap dél és egy között a Daily Mixben. Lej Zsoltot hallották, hallottátok, Alex Kenji-vel búcsúzom itt a Bambolé, ami a 12. a Rádió 1 Top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
5: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Július vége, augusztus eleje, ez megint egy olyan időpont, amikor rengetegen kezdik meg a szabadságukat, nekik nagyon jó pihenést előre is, bárhová is menjen az ember az országban vagy a világban, a rádió egy mindenhol ott van, applikáción, weboldalon, a nyár legjobb zenéivel, és nyár az lesz ezután is, holnap-holnap után elérjük a 40 fokot is maximum, felhőt minimálisan látunk majd, északon, északnyugaton lehetséges, ott is csak fátyol, gomoly felhők.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Dua Lipa ezzel a dallal véget vetett az edzős időszaknak. Hát ebben a nagy melegben ne is tessék edzeni, nem jó az most. Majd este, akkor ráadásul a DJ-ink adják az ütemet. 5-től a Live Mixben Metzger Viki zenél.

0: csak igazi mai sláger megy, és nem csak a munkába, a nyaralás mellé is, rengeteg embernek pedig a vezetéshez. Arra kell számítani, hogy ma sokan fogják támadni a nagyobb tavainkat a hétvégére, különösen a balcsit. Legyen mindenkinél ivóvíz az autóban, ha lehet, akkor több, mert ha bedugul a pálya, vagy ne adj Isten, lerobban a kocsi, akkor legyen nálunk hűsítő víz. És olvastam olyat is valahol, ami egyébként nem butaság, érdemes az autóban hagyni napernyőt, esernyőt, mert hogyha lerobbannánk, és az útszélén kell dekkolni a 40 fokban, akkor azért le azzal lehet egy kis árnyékot csinálni, például a gyerkőcnek. De ne legyen ilyen. Jó utat kívánunk mindenkinek a Rádió 1-jel, hozom hozzá a szuper jó zenéket. Lesz itt nagy Rádió 1-es klasszikus a Vice-tól, a Stars. Alex Warren is énekelni fog, és Ed Sheerantől az Azizám is érkezik hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: mondd a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
0: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ebben a nagy melegben fog a legjobban esni a hűsítő 2 órás Live Mix. Juhász Gergő is nyaral, Kis Márti érkezik majd a stúdióba, a DJ-nk pedig Metzger Viki lesz, Girl Power 5 után a stúdióban. Én Györke Attila vagyok, azonnal indítom az újabb zenei órát Taylor Swift-tel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: híve a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ne hagyd ki a JÜSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jusk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
5: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
6: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
5: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
7: Mentsük meg a barátainkat!
5: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
8: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
5: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, az utolsó strandfesztivál jegyek egyikét adom majd oda valakinek ebben az órában. Hamarosan majd játszunk egyet, de természetesen este a kívánság műsorban Kis Mártinál is lesz majd játék, ott is lehet majd még nyerni. Nem kapkodunk még a telefon után, csak szépen nyugodtan, ebben a brutál melegben senkinek nincs kedve kapkodni, és holnap egyébként még feljebb megy a hőmérséklet egyes területeken, az Alföldön elérjük a 40 fokot is, a nagyobb tavaink 25-26 fokosak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Krisztián vagyok, és egy futár vagyok, semmi más nem megy nálam, csak ti mentek. 9 órától hajnal 1-ig, ameddig kim vagyok, csak titeket hallgatlak. További szép napot nektek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: a React-tel, a Andersonnal platina lemez lett, úgyhogy különösen boldogok voltak, hogy ez a dal lehetett az első igazán nagy nemzetközi együttműködésük két világhírű DJ-vel, Rehab-bel és Sam Felt-tel. Hölgyeim és uraim, itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Volt egy ígéretem, hogy ebben az órában játék lesz. Hölgyeim és uraim, itt az idő, mostantól érdemes hívni a 0620-311-111-et. A mázlista tizedikként elér, tudja a Rádió 1 szlogenjét, és megkapja a páros napi jegyét a Strandfesztiválra, ahol vadonatúj Rádió 1 stage-en leszünk jelen az összes lemezlovasunkkal. Még egyszer a telefonszám 20-311-111, és amíg mindenki csörög, addig mutatom közben, hogy jövő héten mit lehet tőlünk nyerni itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Megyen, csak igazi mai sláger megy. Együtt budizunk majd a Strandfesztiválon, a megújult Rádió Esztézsen az összes lemezlovasunkkal, viszont a jegyek már fogynak. Most valaki nagyon fog örülni, aztán még Kis Mártinál bezsebelhető egy-két jegy a Kívánság műsorban este. Halló!
1: Szia! Játékra jelentkeznék.
0: Szia! Mi a neved?
1: Mészáros Árpád.
0: Árpi, honnan hívtál?
1: Dunaújvárosból.
0: Ne izgulj, ne izgulj, már nem kell izgulnod. Felhívtál tizedikként, Árpi!
1: Nagyon szuper, köszönöm. Nagyon szuper, egész héten próbálkoztam. Aztán nagyon szépen köszönöm.
0: Az egyik utolsó jegyünket adom oda.
1: Ó, úristen, nagyon szuper.
0: Vár a Rádió Esztés, de csak akkor, ha tudod a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az!
1: Aj, szuper, szuper!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Szuper, köszönöm, köszönöm szépen.
0: Hányan jöttök?
1: Párommal, nem sokára lesz a születésnapja, nagyon fog örülni neki.
0: Jól van, páros belépő, mind a kettőtök jön akkor, és budizik velünk
1: van,
0: egy nagyot, jó?
1: Így van, szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Szóval lesz még játék, este addig is zenék, megállások, megszakítások nélkül itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film, a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki így névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: nyernek párosnapi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
1: Ez a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
2: Jó napot, csak annyit szeretném mondani, hogy nagyon király a zene. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

a Rádió 1, 16 óra 17 perc közlekedési hírek. Bibi szólt, hogy az M1-esen 8 kilométeres a dugó Budapest felé a 48-as kilométer előtt. Hát én ennek az okát is tudom. Ott az átterelésnél korábban lefulladt egy kocsi, amit már elszállítottak, de hát a dugó az ilyenkor nehezen oszlik. És nincs jó hír azoknak, akik Tatabányán emiatt az egyes főúton próbálnának menekülni, ott is nagy a forgalom. M7-es Budapest felé Pákoznál kiégett autó miatt az 54-es kilométernél csak egy sávon lehet autózni, ezt Peti írta, és nagyon sokan szóltak, hogy a Balcsi felé erős a forgalom az M7-esen, a fővárostól Martonvásárig folyamatosan betorlódik, és egyébként itt is a 7-es főúton próbálkozóknak sincs jó hírem, az is lassú. 0620 311 111 a forró drót, jöhetnek még az üzenetek.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től, akkor is, ha Juhász Gergő nyaral, Kis Márti érkezik hamarosan a stúdióba, és Metzger Viki csajos délután lesz, 2 órán keresztül szól a mix. Addig viszont még válogatok egy-két dalt, Taylor Swift például biztosan jön az infók után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Rogadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Benni Hill.
1: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jönne itt egy kis pörgés Sam Feltel, akinek a karrierjében azért elég erőteljes volt a kontraszt, mert hogy amikor még nem futott be, akkor kis holland bárokban lepukkant klubokban zenélt, aztán az első dalai betaláltak pár évvel később már a Tomorrowland és az Ultra nagy színpadain játszott lángépek előtt. Hölgyeim és uraim, ő Sam Felt, és ez tőle a Hearts Like Mine.

Itt a Rádió 1-5-től, Live Mix Summer Edition, most közlekedési infók. Sokan szóltak, hogy lassú az M7-es a Balaton felé, az M1-es M7-es kivezető és Martonvásár között többször betorlódik, ezzel párhuzamosan a 7-es főút is egyébként. A másik oldalon az M7-esen Budapest felé Pákoznál volt baleset, az 54-es kilométernél egy sáv autózható. 8 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé a 48-as kilométer előtt, és Erika szólt, hogy a másik oldalon Hegyeshalom felé is megállt egy autó Biatorbágy közelében a 17-es kilométernél. Az M0-ás csomópontnál is érezhető már a lassulás. Perceken belül Metzger Viki és Kis Márti a stúdióban 5 órától Rádió 1 Live Mix

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jason kettő. Jön a vadi új rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a Jüszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

I like it when you take control.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: A lemezjátszóknál pedig a szépséges Metzger Viktória.
3: És a szépséges kis Márti. Yeah!
2: Végig bokolni fogunk egymást.
3: Igen, szokásos tudod.
2: Elkezdődött a Rádió Egy Live Mix. Juhász Gergő pedig a jól megérdemelt szabadságát tölti. Én azt néztem hogy a social media felületén, hogy a kutyájával szokik még össze.
3: Jaj, de cuki, amúgy mindig mutatja nekem az a kis kutya. Olyan, mint egy kis maci. Egyszerűen elképesztően cuki.
2: Igen, szerintem most fajdalt nyalnak valahol Tihanyban is hallgatják a Live Mix.
3: Nagyon édesek. Puszilunk titeket.
2: 0623 111 111, és innentől kezdve két órán át Mixben szólnak az igazi mai slágerek, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek, Summer Edition Viki ruhája és a szettje, nem tudom, DJ szettje. Mit hoztál, Viki?
3: Martin Garrix-el tartolunk és a Butterflies-el, úgyhogy szerintem menjünk is neki.

0: Summer Edition, a lemezjátszoknál pedig egészen este hétig Metzger Viki, most az imént a Ryan Tedder csapata. A One Republic előtte pedig itt volt egy Michael Jackson klasszikus, nem hiszem, hogy bemutatásra szorul a Billie Jean. És mondtál egy érdekes megfigyelést, hogy a buliban mi történik, amikor ezt berakod? Ezt
1: hát imádják a fiatalok, és pont azt beszéltük itt a Mártival, hogy valószínűleg a fiatalokra hatással van a film, ugye a Jacko film, és ez annyira jó, mert aki esetleg nem ismerte, ez a fiatalabb generáció, bár kötve, hiszen már azért a pop királyáról beszélünk, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a klubokba is be tudjuk vinni őt.
0: Képzeld, hogy az Z generációnak biztos, tehát tudom, hogy kimaradna, a férjem lánya az, a nagy lány, az Eszter, 25 éves, és ő most nagy Jacksonos lett.
1: Hát ez óriási,
0: és a film hatására, igen,
1: ez zseniális.
0: Igen. Balázs Attila itt van velünk, nagy üdvözlet.

0: Nektek Szerbiából, szia Attila! Sziasztok, nagyon jó a műsor, jó a rádió, DJ, igen, köszönjük István, Viki, te kaptad a bókot, és sajnos van olyan közlekedési információ is, ami baleset. Kis Patrik írta, sziasztok, baleset a 62-es számú főúton Székesfehérvár után a Vasúti hídnál. Seregélyestől gurul tovább a sor, lassan 5 kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen!
1: Utálom a baleseteket, főleg ilyen melegben, 40 fokban.
0: Igen, igen, hát senki nem megszokásból vezessen, víz nélkül, tele tankolt autó nélkül, hosszú útra ne induljunk, azért ez ilyen nagyon alap ilyenkor. Na mi jön?
1: Hát hoztam neked egy blondist, és neked, Never Walk Alone. Egyébként blondisról azt kell tudni, hogy magyar származású. Én egyébként Kanadában már zenéltem vele együtt.
0: Tényleg?
1: Igen, igen, nagyjából 15 éve, úgyhogy én ismerem őt személyesen, is találkoztunk már. Én nagyon kedvelem, egy nagyon jó fejcsaj, aztán jön majd Magyarországra is.
0: De akkor ti úgy köszöntök egymásnak, hogy hello, hello. Hát mi van, Vikikém?
1: Hát régen találkoztunk már, de szerintem, ha találkoznak, akkor valószínűleg igen.
0: Tök jó,
1: úgyhogy blondissal megyünk tovább, gyertek.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Rádió Live Mix Summer Edition, a lemezjátszóknál pedig egészen este hétig Metzger, Viktória, és Viki, hagyd mondjam el itt most itt szélesebb közönség előtt, hogy én nagyon szeretem ezt a dalt, mert hogy így az alapverziót is, de hogy egy elképesztő, hogy ez a Deep House remix még nem is tudom, ad hozzá egy ilyen plusz extra csavar, és tényleg libabőrös lettem tőle.
1: Amúgy ez picit afrós, kicsit ilyen kongás, ugye van kettő, van egy ilyen Deep House-osabb verzió, azért csalóka, mert kettőt csináltam belőle, kijött egy remix EPR-re a dalra, ugye ez Nagy Bogi és Des közösen Jól leszek újra, és amúgy nem is tudom, március-áprilisban volt itt a premiere, és amúgy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert nagyjából ez az EP elérte már a 8000-es hallgatottságot, úgyhogy nagyon örülök neki, és annak is örülök, hogy a Deep House-osabb verzió az itt a Rádió 1-en egyébként bekerült rotációba, úgyhogy
0: mi lett belőle? Igazi mai sláger.
1: Yeah, de hát ez amúgy is az volt, szóval azért hozzá kell tenni, hogy a Bogi egy csodát művelt, és a Des meg nagyon jól hozta azt, amit már megszokhattunk tőle, úgyhogy ez egy zseniális track.
0: Fontos info, hogy 7 óra utána az Élő Kívánság műsorban Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A Strandfesztiválon Viki is ott lesz egyébként, bizony, a Rádió Stage-en. Szia Viki, hello Márti, csinosak vagytok, üdv Dani. Kösz, Dani. Egyben köszönjük. Örülök, mert akkor visszajött a YouTube élő is, mert láthatóak vagyunk. Elment, visszajött kicsit. Hát, ugye,
1: fölforosodott.
0: Manapság ez nem tőled. Meglepő, lehetséges. Illetve most már új frekvencián is hallhatóak vagyunk, ez ugye a 107,5 Esztergom. Hello Esztergom.
1: Hello Esztergom.
0: Na, mivel megyünk tovább, Viki?
1: Katóval és Turn the Lights Off-val, úgyhogy hozzunk egy kis retrót, de új hangzásban. Ezzel folytatódik a Live Mix.

0: Rádiói Live Mix Summer Edition. Nagyon jó a buli, Viki.
1: Yeah, igen, élvezzük.
0: Te DJ vagy?
1: Igen.
0: Ez a Rádió Live Mix Summer Edition az azt jelenti, hogy a következő órában sem fog a DJ pihenni. Kicsikét köszörül a torkán, iszik egy-két kocsit.
1: Szét vagyunk dolgoztatva itt a Rádió Live-ben.
0: Vizet. A Metzger Viki, és aztán jövünk természetesen, és hát az óra menő újdonság azért, azt hagyd mondjam el, Chris Lake és a Make You Fight volt, ezt is nagyon-nagyon szeretjük.
1: Köszi, Mártikám, igen, zseniális volt, amúgy nagyon-nagyon jó track.
0: Igen, úgyhogy innen folytatjuk, aztán lesz élő kívánság műsor is 7 óra után, amiben strandfesztivál páros belépőket lehet majd nyerni. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Innen folytatjuk.
1: Yeah.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Ne hagyd ki a Jüszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3 az 1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginophilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginophilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként.
10: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
11: Nem sírok, csak az allergia.
10: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
11: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
10: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
13: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
14: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
13: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
15: Mentsük meg a barátainkat!
13: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
16: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
13: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streamed most csak a Sky Showtime-on.
17: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden, csobbanja termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És el is érkeztünk a második felvonáshoz. Yeah,
1: yeah,
0: Szia, Viki!
1: Yeah, hello, Arti! Hey, sziasztok!
0: Ain't no party like... Ja, nem kezdek el repen, nem kezdek az is jön majd? Vagy volt már?
1: Nem, most lesz.
0: Ja, tényleg. Szóval, megállás nélkül mixben szólnak az igazi mai slágerek. Este 7-ig, akkor indul majd az élő kívánság műsor. Juhász Gergő pihen, de az igazi mai slágerek nem. Na, te tudod magad,
1: igen,
0: Viki.
1: Cici party van itt bent a rádió egy stúdiójában, úgyhogy Ed Sheeran érkezik az Azizámmal D.O.D. remixében. Csak itt nálunk a Live Mixben.
0: Cookie party hétvégén lesz szombaton.

0: a Rádió egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viki, és hát innen is üdvözöljük latin-amerikai hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be, például a Rádió egy applikáción keresztül, vagy a YouTube-on. Miki, hívhatlak Mikinek?
1: Egészen nyugodtan.
0: Kérdezzem meg, milyen idő lesz.
1: Na, milyen idő lesz, Mártiva?
0: Aszfalton holnap 60-70 Celsius fok, napon csak 40.
1: Jó, akkor nem fekszem ki az aszfaltra.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Semmiképp se tedd. Hű, anyám, élvezett vezetni ilyen mix mellett. Köszi, Viki, hogy élvezetesebbé teszed az utat.
1: Rázzátok!
0: Vamos! Na gyorsan, mit hozol még?
1: Hát Bebben után érkezik Szigele és a Riptide. Hasonló tempóban megyünk tovább, itt a Legmixben.

0: Summer Edition, és hát igazi nyári zene az imént Metzger Vikitől, a Cruel Summer.
1: Bizony, Bob Sinclair feldolgozásában.
0: Annyira bírom azt a fitkót.
1: Nem tud megöregedni a Bob Sinclair, imádom én is.
0: Igen, de picit nagyon cserzett a bőröd, pont amennyire kell, és...
1: Olyan kis kopasz barac, nem?
0: Nem, hanem egy francia romantikus filmből egy színész.
1: Amúgy tényleg?
0: Ugye? Olyan, Pierre is
1: vagy lehetne. Vagy a vékony Gerard Depardieu.
0: Igen. Sziasztok, Kismerti és Metzger Viki, ezek a mixek isteni jók, annyira szeretlek titeket, hogy medencében, ahogy fürdök, csak titeket hallgatlak közben.
1: Hát most irigyek vagyunk, na.
0: Igen, hát utána önsd majd rá a kis tujákra ott a környéken, mert szomjaznak szegény kis növények. Sziasztok, Juhász Ákosnak, Juhász Tibinek küldjetek valami jó kis zenét. Nagyon jók az esti mixek, ezt Marianna írta.
1: Neked, köszönjük.
0: Köszönjük szépen, nektek küldjük majd a következőt, de most előbb elmegyünk egy hidratációs szünetre, és innen folytatjuk.
1: Bizony.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Azt mondja a vasúttársaság, 2 hónapra tervezett tesztelés szerint nem tesznek föl kalauzokat, és megnézik, hogy működik-e a becsületkassa. Hol élnek? Nem is értem, hol élnek ezek?
5: Én azt hiszem, hogy sokkot kaptam.
4: Tehát ezt megtudod, hogy ingyen van, és nem fizetsz.
6: Biztos vagyok.
4: Nincs az, hogy jó a szolgáltatás, jó a vonat, időben jön, én akkor is megveszem.
5: Még egy viszek valamit a vonatról, nem? Hogy persze, ez akkor az enyém.
4: Levágod a kapaszkodót, vagy elviszel egy műbőrülés darabot? Én nem tudom, én ugyanúgy fizetnék szerintem.
5: Hagyjad már magad, úristen.
4: Na jó,
5: aki
4: nem.
5: Valaha egyet több... Úgy, miről beszélsz?
4: Jó, voltatok ilyen becsületkasszánál, kis falusi vicsillóba kirakva egy méz, egy málna szörp, egy házi méz, és ott van 500 forint. Kacérkodtatok a gondolata, hogy úgy veszitek el a mézet, hogy nem tesztek be semmit?
6: Nem kacérkodtunk.
4: Megcsináltátok.
6: Nem. Én ott például szeretek fizetni, de azt azért
4: de
6: szeretem.
4: De mindig eszedbe jut egy kicsit, hogy úgy veszed el a szörpöt, hogy nem fizetsz.
6: Persze. Meséltem nektek évekkel ezelőtt, hogy a velencei tó partján örömmel fedeztem fel, frissítő állomásokat kezdett el csinálni egy fiatal pár, egy ilyen nagy fadoboz, de szépen nézett ki, volt benne víz, volt benne, tudod, gél a futóknak, abringásoknak.
4: Istenem, milyen naivak.
6: És akkor már odáig is elfejlesztették, hogy applikációt csináltak hozzá, tehát ha nincs
5: ezek
6: nálad...
5: Ezek az emberek etetik a madarakat is, csak mondom.
6: Na, ha nincs nálad készpénz, akkor át tudod utalni, érted? Hogy akkor így QR kóddal ráfotózol a termékre, egy hét múlva semmi nem volt benne 0 forinttal.
5: Hát igen, ez
6: ma már ezek a pontok nincsenek meg. Eltűntek. Mert ott is azt gondolták, ki van téve, úgyse látja senki. Jaj, hát most csak egy csokit veszek el, nem lesz ott senkinek semmi baja. Mindenki így gondolkozik, mindenki elvette a csokit, ezek meg
5: elég, ha egy ember gondolkozik így, és oda megy egy ilyen strapazsákkal, amit jól megpakol vele. Mert lehet, hogy amúgy a 90% nem így gondolkodik, de mindig van egy, aki bepótolja.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!

0: Live Mix Summer Edition, és hát nehéz megszólalni most, Viki. Azért ezek nagy zenék.
1: Hát ezek nagy zenék, igen. És nagyon örülök neki, hogy mindig előszedik ezeket a zenéket, és annyira jó feldolgozások készülnek belőle, hogy imádom. Club de Combét egyébként ebben a verzióban, ugye a Bad Habit.
0: És nem is fogunk sokáig megszólalni, viszont van közlekedési infónk. Élénk a forgalom a Hegyalja úton, az előbb láttad, kiszaladtam a teraszra.
1: Igen, már így szaladgál fel alá, és nézi az időjárást. Az időjárást, a forgalmat, mindent is.
0: Benyel azt az ujját, nézte a széljárást. És erős a forgalom az M7-es autópályán, Letenye felé, hát sokan mennek ugye a Balcsi irányába.
1: Bizony, én ma ott leszek egyébként, úgyhogy...
0: Ja, te a DJ szettezel.
1: Így van, a saját estem van az arénában, Lencsiófokon, úgyhogy várok mindenkit szeretettel este.
0: Egyéb közlekedési információ is jöhet, 0620 311 111 a számunk. Sziasztok, hölgyeim! Viki, a kedvenc dalaimat mixelted össze 2 órában. Imádom, szép napot kívánok nektek! Sziasztok, Dani, Székesfehérvárról.
1: Bizony, és még van időnk, köszönjük szépen! Édes vagy!
0: Hánytól lesz kíványságműsor? 7 órától, nem is olyan sokára. Na, mivel megyünk tovább, Viki?
1: Topikkal és Bob Sinclairrel megint csak, Rock This Party, úgyhogy hallgassátok az autóban, vagy bárhol, ahol vagytok, vigyázzatok magatokra, és igyatok rengeteget!

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Jó, mondtad Viki, hogy már jöhetünk rá a zenére, de még azt énekelt az úr, hogy Gyíkember.
1: Én, de már mondtam, hogy láttam.
0: Gyíkember.
1: Kivettem volna neked a közepet, és akkor nem hallom.
0: Az elmúlt, hát nem 60, hanem 120 percben Metzger Viktória mixelt a Rádió egy Live Mixben. Viki, ez tényleg akkora időutazás is volt, meg ilyen érzelmi hullámvasút, tényleg nagyon-nagyon élveztem, és hát az SMS-ekben, meg a Viber üzenetekből teljesen egyértelmű, hogy a hallgatók is. Ez igazából egy warm-up is volt neked a mai napra, ugye? Mert hogy mész még valahova.
1: Igen, először is köszönöm szépen neked is, Márti, nagyon jól éreztem magam, zseniálisan vezényelted le a pénteki Live Mixet, és ugye te még itt vagy.
0: Igen.
1: Úgyhogy te esti műszakos is vagy, úgyhogy kitartás neked, nektek pedig köszönöm, hogy hallgattatok. Ma egyébként Siófokon a saját eseményemen a Metzger & Friends-en megtaláltok. Egyébként Azaria lesz a nagy színpadon, wow. Utána meg bent K. Kevinnel leszek, meg Kósz Milánnal. Aztán szombaton Kecskemétre megyek, és egyébként ott is Azariáik után leszek, úgyhogy ez most egy ilyen hétvége.
0: Miki, köszönjük szépen. Miki, figyelj, hívja meg.
1: Hát most a Miki leszek.
0: Mikikém, érezd jól magad az
1: Azariában. Márti, téged foglak átírni Mikire, esküszöm. Kis Miki.
0: Jön már vissza jövő héten a Gergő.
1: Ki az a Miki neked? Mondd már el.
0: Lehet, de az én eltitkolt iker testvérem, nem tudom. 0623-111-111. Jó volt ez a
1: Gyíkember.
0: Gyíkember.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
11: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készleterejéig. Euronics, ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Azt mondja a vasúttársaság, 2 hónapra tervezett tesztelés szerint nem tesznek föl kalauzokat, és megnézik, hogy működik-e a becsületkassa. Hol élnek? Nem is értem, hol élnek ezek?
13: Én azt hiszem, hogy sokkot kaptam.
12: Tehát ezt megtudod, hogy ingyen van, és nem fizetsz.
14: Biztos vagyok.
12: Nincs az, hogy jó a szolgáltatás, jó a vonat, időben jön, én akkor is megveszem.
13: Még vonatról, nem? Vagy persze, ez akkor az enyém.
12: Levágod a kapaszkodót, vagy elviszel egy műbőrülés darabot? Én nem tudom, én ugyanúgy fizetnék szerintem.
13: Hagyjad már magad, úristen.
12: Na jó,
13: aki valaha egyet tört, úgy miről beszélsz?
12: Jó, voltatok ilyen becsületkasszánál, kis falusi vicsillóba kirakva egy méz, egy málnaszörp, egy házi méz, és ott van 500 forint. Kacérkodtatok a gondolatot, hogy úgy veszitek el a mézet, hogy nem tesztek be semmit?
14: Nem kacérkodtunk.
12: Megcsináltátok.
14: Nem. Én ott például szeretek fizetni, de azt azért
12: de szeretem. Mindig eszedbe jut egy kicsit, hogy úgy veszed el a szörpöt, hogy nem fizetsz.
14: Persze. Meséltem nektek évekkel ezelőtt, hogy a velencei tó partján örömmel fedeztem fel, frissítő állomásokat kezdett csinálni egy fiatal pár, egy ilyen nagy fadoboz, de szépen nézett ki, volt benne víz, volt benne, tudod, gél a futóknak,
12: Istenem, milyen naivak.
14: És akkor már odáig is elfejlesztették, hogy applikációt csináltak hozzá, tehát ha nincs
13: ezek
14: nálad...
13: Ezek az embereket etik a madarakat is, csak mondom.
14: Itt, na, ha nincs nálad készpénz, akkor át tudod utalni, érted? Hogy akkor így QR kóddal ráfotózol a termékre, egy hét múlva semmi nem volt benne 0 forinttal.
13: Hát igen, ez
14: ma már ezek a pontok nincsenek meg. Eltűntek. Mert ott is azt gondolták, ki van téve, úgyse látja senki. Jaj, hát most csak egy csokit veszek el, nem lesz ott senkinek semmi baja. Mindenki így gondolkozik, mindenki elvette a csokit, ezek meg
13: elég, ha egy ember gondolkozik így, és oda megy egy ilyen strapazsákkal, amit jól megpakol vele. Na. Mert lehet, hogy amúgy a 90% nem így gondolkodik, de mindig van egy, aki bepótolja.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: közlekedési információk az élő kívánság műsorban. Danitól tudom, hogy sajnos az M5-ös autópályán baleset, azt írja, hogy Szeged felé az Inácsi lehajtó előtt dugó van, egészen az M0-as M5-ös csomóponttól az Inács lehajtó előttig. A fővárosból a Balaton felé most is nagyon sokan tartanak, és volt egy baleset az M7-esen Érdnél korábban, a 18-as kilométernél, sávzárás már nincs, torlódás viszont van úgy 3 kilométeren át. Budapesten a Hegyalja út egészen jól járható mindkét irányban. A közlekedési infók után ez már az élő kívánság műsor. A mikrofonnál Kismerti, a vonalban pedig, halló!
1: A Marci vagyok, és a szüleimnek szeretnék. Sok nyugalmat kívánok az utazás előtt.
0: Általában stresszes szokott lenni?
1: Igen.
0: Megnyugtatlak, hogy minden családi nyaralás az. Egy ilyen nagyon jó reality formátum lehetne egyébként, azt gondolom. Egy műsor. De nincs olyan családi nyaralás, ahol ne akarnának ki a résztvevők.
1: Hát igen.
0: Aki azt mondja, az kamuzik. Hova utaztok?
1: Horvátország.
0: Ó, ez az igazi ma is, Láger most nektek szól.
1: Köszi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megyes igazi izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a Strandfesztivál vendéglistájára. Izgi.
1: Szia, Anita vagyok, játék a jelentkezés.
0: Szia, Anita, hello, honnan hívsz, picsinálsz?
1: A Szódról hívlak, már itthon vagyok.
0: Na, dolgoztál ma ebben a kellemes langy melegben?
1: Igen, igen, igen.
0: De remélem, igen, hogy ha hazaengedett hamarabb a főni, hogy ne kelljen
1: igen,
0: megfőni. Ha, micsoda szóvic.
1: Vagy, igen.
0: Te, van valami tippet, hogy hanyadik lehetsz?
1: Hát bízom benne, hogy a tizedik.
0: Hányszor próbálkoztál?
1: Nagyon sokszor.
0: Anita, képzeld el, hogy annyira jó, hogy hamarabb hazaengedtek, mert most így nyertél egy páros belépőt, tizedik vagy!
1: Nem hiszem el.
0: Mondd még a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
0: Na ezt figyúzd!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Éjjjen!
1: Szuper!
0: Találkozunk a Rádió 1 stage-nél, jó?
1: Köszönöm!
0: Szia!
1: Szia!
0: Szijáról jut eszembe, örök alkotótársa David Guetta érkezik Jennifer Lopezzel, és bármikor játszhatunk újabb Strandfesztivál belépőt.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Hát nagy újdonságot nem árulok el azzal a Rádió 1-esek, hogy marad még a nagyon-nagyon meleg idő. Azt néztem, hogy előre láthatólag jelen állás szerint csapadék legközelebb talán jövő hét vasárnap lesz. Akkor már jóval kellemesebb lesz az idő, akkor csak 33 fokot mérünk majd, de addig is tombolni fog a kánikula. Mindenki vigyázzon magára.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Közben várakozik egy Rádió 1-es a vonalban, hát hogyha kimész a teraszra, vagy a kertbe, szia, hogyan jellemeznéd az időt? Milyen?
2: Nagyon jó, és medencézünk.
0: Te szereted az ilyen hőhullámos időszakot?
2: Én el vagyok, igen.
0: Nem kell mindenkinek panaszkodni erről, igazad van, minden hozzáállás kérdése. Ha szeretnél te is strandfesztivál belépőt nyerni, akkor legyél résen, mert közeledik az újabb játékunk, oké?
2: Okay? Jó, oké.
0: Okay. Küldöd valakinek a Get Lucky-t?
2: Kislányomnak, Zselykének.
0: Na Zselyke, figyelj, mert ez most neked szól.

0: Rádió csak igazi mai sláger, hogy az élő kívánság műsorban is most extent közkívánatra, például Dóri kérésére. Hello!
1: Szia, Niki vagyok.
0: Hello, Niki, itt Márti, várj, kitalálom, dalt kérnél.
1: Szia, én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Azt elhiszem, de még nem indítottam el a játékot, de bármikor indulhat.
1: Tehát akkor egy nagyon pörgő számot szeretnék kérni, hogyha lehetséges. Barátnőmnek, Laurának lesz, aki éppen medencézik, én viszont sajnos a munkahelyem felé tartok.
0: Ó, most kezdesz?
1: Igen, és este 10-ig, úgyhogy... De nem baj, nem sokára jön a szabadság, úgyhogy én is kielvezem a nyarat.
0: Hát akkor azért ennyire természetes a mosolyod, mert legalább az odafelé vezető út nagyon vidám lesz, ilyen daloknak köszönhetően, mint ez. És most tegyük le, aztán csörög vissza, jó?
1: Szuper, próbálkozom. Köszi szépen, szia-szia!
0: Szia! És ebben a pillanatban indítom a Strandfesztivál játékunkat Rádió 1-esek, aki szeretne a Rádió Stage-en bulizni a Rádió 1-es DJ-kkel. Hívjon most 10-ként, játék indul!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi magunkat.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és újabb nevekkel bővül a Strandfesztivál vendéglistája. Halló!
1: Szia, Bea vagyok, játszani szeretnék.
0: Honnan csörögsz, Bea?
1: Nyíregyházáról.
0: Próbálkoztam-e? Sokszor? A Tisnál napközben?
1: Nagyon sokszor, igen, egyfolytában.
0: Voltál egyébként más strandfesztiválon?
1: Voltam már, vagy talán 3 évvel ezelőtt.
0: És könnyen megtaláltad a Rádió 1 stage-et, nem? Az volt a legszínesebb, legfeltűnőbb, így belebotlottál, eltévesztetetlen volt.
1: Eltévesztetetlen.
0: Na, kezded el, hogy idén újra átélheted az élményt, mert... A 10. vagy!
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
2: Yeah! Gratulálunk! Véleményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Hát ez ennyi, ilyen könnyen ment, gondoltad volna?
1: Hát nem gondoltam volna, már nagyon régóta próbálkozom.
0: És nem adtad fel? Milyen jól tetted. Ügyes vagy, ott találkozom majd a Rádió 1 stage-nél, ne tedd le, légy a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Tamara írja közben nekem SMS-ben, hogy most megy még ki a földekre dolgozni. Hát még most is írtó meleg van, a Swiss Disco-dalát szeretné hallani.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a diszkósít, aztán 9 órától a World Is My Radio Show, de most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Azt mondja a vasúttársaság, 2 hónapra tervezett tesztelés szerint nem tesznek föl kalauzokat, és megnézik, hogy működik-e a becsületkassa. Hol élnek? Nem is értem, hol élnek ezek?
3: Én azt hiszem, hogy sokkot kaptam.
2: Tehát te ezt megtudod, hogy ingyen van, és nem fizetsz.
4: Biztos vagyok.
2: Nincs az, hogy jó a szolgáltatás, jó a vonat, időben jön, én akkor is megveszem.
3: Én is viszek valamit a vonatról, nem? Vagy felszegsz, hogy ez akkor az enyém.
2: Levágod a kapaszkodót, vagy elviszel egy műbőrülés darabot? Én nem tudom, én ugyanúgy fizetnék szerintem.
3: Hagyjad már magad, úristen.
2: Na jó,
3: aki
2: nem.
3: Valaha egyet tört. Úgy miről beszélsz?
2: Jó, voltatok ilyen becsületkasszánál, kis falusi vicsillóba kirakva egy méz, egy málnaszörp, egy házi méz, és ott van 500 forint. Kacérkodtatok a gondolatot, hogy úgy veszitek el a mézet, hogy nem tesztek be semmit?
4: Nem kacérkodtunk.
2: Megcsináltátok.
4: Nem. Én ott például szeretek fizetni, de azt azért
2: de
4: szeretem.
2: De mindig eszedbe jut egy kicsit, hogy úgy veszed el a szörpöt, hogy nem fizetsz.
4: Persze. Meséltem nektek évekkel ezelőtt, hogy a velencei tó partján örömmel fedeztem fel, frissítő állomásokat kezdett el csinálni egy, azt hiszem, egy fiatal pár, egy ilyen nagy fadoboz, de szépen nézett ki, volt benne víz, volt benne, tudod, gél a futóknak,
2: abringásoknak. Istenem, milyen naivak.
4: És akkor már odáig is elfejlesztették, hogy applikációt csináltak hozzá, tehát ha nincs
3: ezek
4: nálad...
3: Ezek az emberek etetik a madarakat is, csak mondom.
4: Na, ha nincs nálad készpénz, akkor át tudod utalni, érted? Hogy akkor így QR kóddal ráfotózol a termékre, egy hét múlva semmi nem volt benne 0 forinttal.
3: Hát igen, ez
4: ma már ezek a pontok nincsenek meg. Eltűntek. Mert ott is azt gondolták, ki van téve, úgyse látja senki. Jaj, hát most csak egy csokit veszek el, nem lesz ott senkinek semmi baja. Mindenki így gondolkozik, mindenki elvette a csokit, ezek meg
3: elég, szegények, ha egy ember gondolkozik így, és oda megy egy ilyen strapazsákkal, amit jól megpakol vele. Mert lehet, hogy amúgy a 90% nem így gondolkodik, de mindig van egy, aki bepótolja.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame and monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, miért tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Disco Shit Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én nagyjából félőbe vagyok csak itt, mert hogy egyrészt balatoni bobozok, most Balaton Fűszfön, utána pedig csatlakozok a srácokhoz, készüljetek Kecskeméten, Disco Shit lesz.
6: Nagyon kemény ez a nap egyébként, azért is, mert Kecskemétre megyünk, illetve ezen a hétvégén, ezen a napon fog kiderülni, hogy Iman Angel első dala, a Move Into The Sun megdönti-e a Beatport mindenkori rekordját, hogy egyfolytában a legtöbb napig vezette a globális chartot. 65 napon keresztül kell vezetnie, és most ezen a mai napon van ugyebár a 62. nap, ugyanis sorban 9 héten keresztül vezette a slágerlistát. Holnapra már okosak leszünk, és akkor az is kiderül, hogy csúcsartóvá várik-e. Most pedig már is kezdjük, jön a Dracula itt a Rádió 1-en, ahol csak igaz mai slágerlista, a Diszkosi Tédősóba. Ezzel kívánunk mindenkinek kellemes rádiózást!

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenszínű diszkosít a Rádió Egyen, Hanvai PG és DJ Junior, és kérem szépen, a bárány nincsen, de csak ma engedtük el még egy kicsit, mert 23:50-től már Kecskeméten diszkosít lesz.
1: Ezzel kapcsolatos játékunk a mai nap folyamán is zajlik a diszkosít Facebookján, tessék csekkolni, van kint egy videó, meg kell osztani, és ezt azt kell vele csinálni. Most pedig már is megyünk tovább, és ma este jön az első Imál Angel Song, az I'm Alive, a Messenger hosszú verziójában a világon először, elsőként, csak is itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is lágermegy,

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, aki csatlakozik hozzánk ma este, majd Kecskeméten, ugyanis diszkosít aktivizáció lesz egy Majka koncert után. Itt van még DJ Junior és jó magam, Hambai PG.
1: Igen, és 23:50-kor kezdünk, én nagyon fogok sietni, mert most éppen még balatoni vobozok, így real time-ba, csak félőben vagyok itt, és nagyon nyomom majd a gázt, de azért óvatosan. Nyilván, hogy leérek a srácokhoz és tudjak csatlakozni, hiszen back-to-back fogok játszani. Ez annyit jelent, hogy fölrak egy lemezt a Bárány, aztán én, aztán a Hambai, és ez így fog benni 1:50 keresztül. Kapunk 3 mikrofont, úgyhogy igazán nagy bulira készülünk ma este, tehát Kecskeméten a Nagynyári Fesztiválon találkozunk.
0: Most pedig jön a Bad Times, megint csak a Messengers hosszú verziójában. Imán Angel itt a rádió, ahol csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.

változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket a DJ pultban.

0: Ez a Rádió 1 esti csója, diszkosít rádió, és itt vagyunk veletek 20 éve. És hát kérem szépen, ebben az esztendőben is majdnem lesz 30 darab diszkosít rendezvény, mondjuk, ha még jön be, akkor ez a szám növekedhet. De egy biztos, hogy idén sem állunk rosszul, ott vagyunk fesztiválokon, nagy rendezvényeken, klubokban, és magánpartikat is csinálunk, sőt céges rendezvényeket, hétköznap még egy csomó szabad átunk, akkor nem annyira dolgozunk, úgyhogy, de szívesen megyünk, hogyha hívnak, úgyhogy lesz egyébként ilyen, amikor hétköznap majd nagy céges rendezvényt csinálunk. Szóval, diszkosít egész évben.
1: Most pedig már is megyünk tovább azzal a dallal, amelyet a világon klubban és rádióban én játszottam először, és egyébként a hivatalos megjelenés óta 9 hete vezeti a világ legnagyobb DJ chartját, ugyebár a Beatport letöltő oldalnak a slágerlistáját, és hogyha ez még hétfőn is így lesz, akkor abszolút csúcstartó lesz. Ez lesz az a dal, ami magyar, méghozzá ugyebár Gangó Bernát készített, egy Angliában élő magyar Reiki Healer, ami minden idők oldtámjában az összetett Beatport listát vezeti, ugyebár Hugo fölkarolt a dalt, és azóta robbant még hatalmasabb. Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít rádió show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy diszkos itt Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Jut eszembe, szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Bárány Attilával egyetemben, a Kopaszi gáton, Rio Classic, szóval tessék számítani mindenféle, csak is kizárólag régi muzsikára.
1: Én pedig Attilával egyébként utána játszom majd éjszaka, az Erzsébet híd budai hídfőjénél lesz Midin Ibiza, és tényleg balári ritmusok, én legalábbis house zenét fogok egészen biztosan játszani, várok oda mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egy évben egyszer itt ezen a helyszínen mindig van egy Midin Ibiza.
0: Most pedig már is menjünk tovább a diszkosi saját legutolsó, legfrissebb korongjával. A Szori érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a diszkosi tanulósokban.

0: Ez a Rádió Egy Esti Show-ja, a Diszkosit Radio Show. Minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek. Ma kétharmadban, Hanvai PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok. Az Attila egyébként már visszatért, és este találkozunk majd ugye Kecskeméten, hiszen ott lesz Diszkosit. Back to back fogunk játszani. De egy picit beszéltünk már a jövő hétről is, hiszen ott is lesz majd Diszkosit. Méghozzá a DJ Oti nagy budapesti rendezvényén fogunk játszani. Hogy milyen felállásban és hogy, az még legyen egy-két dolog meglepetés, de ami egészen biztos, és most már van hirdetve, hogy lesz a bulinak after partyja, ahol lesz egy külön helyszín, ahol Diszkosit Legends lesz.
1: Én egyébként nagyon szomorú vagyok, ugyebár ez a július utolsó napja, ez a péntek, ami azt jelenti, hogy már csak 30 nap van hátra a nyárból, és jön a szeptember, jön az ősz, emiatt én abszolút tényleg egy kicsit magam alatt vagyok, de annyira nem, mert jön a vadonatúj Imál Angel dal, a negyedik a sorban, Drive Me Down, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is láger megy, a Diszkosit Radio Show-ban.

0: És búcsúzunk ma estére, DJ Junior és jó magam, Hambai PG.
1: Én azzal búcsúzom, hogy a héten még egyébként vasárnap mixelek majd itt a Rádió 1-en, illetve nem elfelejteni, hogy szombaton, holnap este 6 órakor a DJ Junior videó csatornára kikerül a Shine, az a bizonyos új Hugel French Montana David Guetta dal DJ Junior remixe. Ezen kívül a Day by Day, az új DJ Junior is kim van, videoklip formájában a YouTube csatornámon, ha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be. Én egyébként most félőben voltam, hiszen balatoni bobozok, utána viszont nyomok egy nagy gázt, és érkezem a srácokhoz 23 óra 50-től Kecskeméten a nagy fesztiválon. 2 órán keresztül diszkós itt lesz, back-to-back játszunk, szombaton pedig augusztus 1-én Erzsébeti Budai hídfő, méghozzá Budapesten, tehát érkezünk a Bárányjal közösen, Made in Ibiza party lesz tehát, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Természetesen diszkós itt minden este 8 és 9 között, a Rádió 1-en holnap is jövünk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lutfi Baby indítja a pénteki külön kiadásunkat. Hello Baby, csapjunk bele!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! Az első órát pedig már is azzal a Switch diszkóval fogom indítani, aki nem olyan rége fellépett nálunk a Budapest Parkban. Jön a Sleep Tonight, itt a

world is mine. The show is yours on Radio 1. World is

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: Én szerintem már a közelébe járok, vagy nem?
0: Egyébként igen.
1: Nem járok a közelébe, de jól tette egyébként, hogy váltott, mert hogy elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, is érkezik a Be Alright, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Fesztivált már csak azért is, mert fellép Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Fine Radio Show-ban.

0: Basz meg, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusszal megyünk tovább. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Tones and I, ez volt a Favor a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ilyenek nálunk a péntek esték, igazi fesztivál hangulat a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és hát a java még csak most jön.
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Lotfi Begi. Lotfi Begi. World is Mine Radio Show
2: starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Begi, hajrá!
3: Érkezik Alex Kenji és a Bamulé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Ez David Guetta volt és a Memories egy vadonatúj változatban. És jön megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehetsz. Te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején. Mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Most újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat még mindig első a Beatporton.
1: Így van, Jugel és a Move Into The Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en a World is Már Radio Show-ban.

0: Sőt, új előadókat is. Hypaton érkezik most egyenesen Olaszországból, ő egy abszolút friss arc, egyébként David Guetta fedezte fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Verdi's Man Radio Show-ban. Oh, wow.

0: Zseniális zenékkel indítjuk a péntek estét. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Lotfi Beg itt szokás szerint Pulmex váltja a lemezjátszóknál, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
2: A

0: ajánlom mindenkinek, befutott Pulmex, aki ugye megjárta az idei Tomorrowlandet, úgyhogy a Tomorrowland hangzásvilága ezt a mai szettet is át fogja itatni. Hello Pulmex!
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit! Kezdésként jön Jennifer Lopez és David Guetta közöse. David Guettát is láttam a Tomorrowlanden, óriási szettet játszott szombaton, úgyhogy kezdjük is, Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Faithless, Bibi Rexa és New Religion. Ez Chrome remixe volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Pullex a lemezjátszók mögött a Swedish House Mafia remixed jön, ami ugye megszólalt a Tomorrowland-en a nagy színpadon. Hát szerintem ez egy darabig kihagyhatatlan lesz péntek esténként.
1: Én mindenképpen, főleg, hogy még meg se jelent, úgyhogy mi lesz majd, hogyha megjelentettem, akkor már kötelező lesz tényleg mindenhol játszani. Ez a Leave the World Behind, amit a Tomorrowland main stage-en játszottak az első hétvégén vasárnap délután, és én is ott voltam és átélhettem ezt. Erről van egy videó a social médiámon, amit már több mint 20 ezeren láttatok, úgyhogy egészen elképesztő. Azért is osztottam meg, hogy motiválják mindenkit, hogy ha hiszünk az álmaikban, akkor azok valóra válnak. Úgyhogy nézzétek meg és inspirálódjatok is, hogy folytatásként már fel is raktam Leave the World Behind Pullmax remixben itt a Rádió 1-en a World is Mine.

0: Ez volt tőlük a Favor. Péntek este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Pool Max a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Egy 2003-as igazi klasszik sláger dolgoztam újra 2026-ban, és nagyon-nagyon próbáltam megadni neki az igazi klubos vibe-ot, de fesztiválokon is szoktátok kérni, úgyhogy folytatásként jön Pool Max, Szent Keszölsz itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies legfrissebb megjelenése, ez volt a Leave It All péntek este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Pulmex a lemezjátszói mögött, idén is ott voltál a Tomorrowland-en, és hát amit Martin Garrix csinált, az valami óriási.
1: Képzeljétek el, hogy a Media Village-ben is sikerült körbesétálnom, és ott nagyon sok újságíró meg riporter mondta azt, hogy arra számítanak, hogy Madonna lehet, hogy pont be tud jönni ide Belgiumba, és akkor a Garrix-el előadják ugye a legújabb zenéjüket, a Bizarre, de nem ez történt. Később elmentünk bulizni a délután még a Garrix szettje előtt, és egy, amikor ilyen daytime hangulatban voltam az egyik backstage-be, akkor pont szembe jött velem a Martin Garrixnek a fotósa, és akkor őt nyilván megkérdeztük, hogy na, mesélj már, lesz-e meglepetések, hogy Madonna várható-e, meg ilyenek, és akkor mosolygott egyet, és csak annyit mondott, hogy nem, Madonna nem lesz, viszont lesz egy sokkal extrább, lesz egy újdonság, és az is live-ek lesz, de hogy többet nem mondta. Ugye ez nekünk óriási info volt már így is, és nagyon-nagyon vártuk, és akkor képzeljétek el, az utolsó zene az YouTube-on lévő Edge-el volt, aki egy ilyen állványon felemelkedett és gitározott, és bemutatták a Garrix-el a legújabb számokat, a Fireflies-t.
0: És ez egy akkora durranás, egy akkora ötlet, egy akkora info, hogy el is ismétlem még egyszer. Tehát a Tomorrowland-en Martin Garrix szettje alatt a legendás YouTube zenéje The Edge felment a színpadra, mert hogy csináltak egy közös dalt, amit elő is adtak.
1: Elképesztő volt, és annyira megvan ez a gitáros ilyen riffes vibe-ja, hogy nekem még most is liba bőre, hogy visszagondolok arra a pillanatra, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, nézzétek meg, egy igazi nyári motivációs dallamokkal teli extra különlegesség, úgyhogy folytatásként nyilván akkor egy Martin Garrix és Ed Sheeran Repeat It egy exkluzív remixben, csak tőlem, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Néhány percig még Pool Maxit mellettem a lemezjátszók mögött. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Nagyon sok ötletem van a stúdióban, és dolgozok nagyon az új zenéken. Jön majd új rádiózene ősszel, ezt most már ígérhetem nektek biztosan, de egy-két extra dolog is érkezik, hogy érdemes követni minket hétről hétre.
0: Így van, Pool Max után pedig hamarosan újabb csere a lemezjátszóim mögött. Rögtön jön a Stadium X.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
2: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy saját újdonsággal kezdjük, ami nem más, mint önből közös zenénk a To The Beat, utána a BRN újdonsága következik a Follower, majd Tujamo-val folytatjuk, és jön az Airplay mód. Ez az X-Hour, velük a Stadium X-Hour.
2: From the

mindig minket, és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrate címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk egy vadonatúj Rinzen remixben.

saját felvételt pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede LeGrand klasszikusa következik, The Creeps, egy vadonatúj Linska verzióban, utána pedig Broken Hill-lel megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ezek szár velünk a Stadium Excel.

egy saját felvételpörgött az előbb Disselector címmel, most pedig Don't Blink-el folytatjuk, ez lesz a Left to Right, majd Landis-tól szól a New School. Maradjatok velünk!

Greggio-tól pörgettük az előbb az Attack című felvételt, most pedig Mirabelle közös dalunk következik, a Vibration. Utána Cascade és Lighton Giordanival megyünk tovább, érkezik a Meet Again, majd egy saját felvétellel folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal közösen készítettünk. A Last of Us fog szólni, majd a műsort Jotó újdonságával, a Deep Dive-val zárjuk. Maradjatok velünk!

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a World is Mine után sincs megállás, csak a legnagyobb kedvencek, hello mindenkinek a mikrofonnál, Király Tamás, ők pedig Accent, Szerával Misa Millerrel, a Don't Leave-et indítom, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

A diszkósi csapata itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a Just Another Day után ATB jön, a diszkósi pedig ma este is érkezik majd, 8 órától élőben mixelnek nálunk.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy egy igazi nyári kedvenc után, egy igazi újdonság szemfeltölés, hát a nyári kedvencek indokoltak, 38-39 fok egész hétvégén. Ma is erre kell számítani. Én meg ahogy ígértem, Sam Feld Rosalinnel a Heart Like Mine itt a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és időközben már augusztuson, ezt én most nézem, augusztus 1-e. Pif! Na ezt a hónapot élvezzük ki, élvezzük közben a nyarat, és hát a nagy nyári kedvenceket, az egyik legújabb most Louis-tól érkezik David Puente-zzel, ez a Golden Summer. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi